rubrică nouă. I took the long road across the ocean.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

hallgat, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk. Dróntámadás érhette a Comores-szigetek zászlaja alatt közlekedő Yara J nevű hajót a román felségvizeken Sulina közelében, és jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 19 közlekedési javaslatot vitat meg a Marosvásárhelyi Városháza közlekedési bizottsága ma. Napirendre kerül a Pápió utca és az 1918. december 1. sugárút kereszteződésében működő jelzőlámpa újbóli felülvizsgálata, miután a balra kanyarodás lehetőségének bevezetése forgalmi torlódásokat okozott. A bizottság emellett a Pandúrok sugárúton az EON közelében megtiltaná a balra kanyarodást a Fortuna felől a Domb utca felé haladóknak, és a Dózsa-György utcai Lidl előtti körforgalom forgalmi rendjét is módosíthatja, több utcában sebességcsökkentő küszöbök felszerelését is kérik. Dróntámadás érhette a Comores-szigetek zászlaja alatt közlekedő Yara J nevű hajót a román felségvizeken Sulina közelében. A 17 fős szíriai legénység biztonságban van, a fedélzeten keletkezett tüzet a tengerészek eloltották. A román tengeri életmentő szolgálat tegnap este kapott riasztást és elindította az Apollo mentőhajót, de a központ később visszarendelte a bázisra. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter súlyos incidensnek nevezte az esetet, ugyanakkor közölte, a Védelmi Minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt. A történtek körülményeit vizsgálják, a Külügyminisztérium pedig egyeztet az illetékes hatóságokkal. Újabb Roalert üzenetet küldtek tegnap este Tulcsa megye északi részének lakosságának, miután a radaruk drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Ez volt a negyedik riasztás a tegnapi nap folyamán. A hatóságok a lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztettek, és arra kérték az embereket, hogy húzódjanak óvóhelyre, ennek hiányában pedig maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól. Jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban, jelentette be Zorin Grindiano pártelnök. A döntést azzal indokolta, hogy a PSD legfontosabb célkitűzései bekerültek a kormányprogramba. Zorin Grindiano szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű, működőképes kormányra van szüksége, mert a politikai válság elhúzódása súlyos gazdasági következményekkel járhat, figyelmeztetett, veszélybe kerülhet a nyugdíjak és az állami bérek kifizetése, és mintegy 50 ezerrel nőhet a munkanélküliek száma. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos diák szülei tegnap Temesváron, miután a pedagógus rendre utasította a gyermeket a tanórai viselkedése miatt. Az incidens a város 15-ös számú általános iskolájában történt, az esetet az 112-es segélyhívón is jelentették. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azért alakult ki, mert a szülők sérelmezték, hogy a tanár a szabályok betartására figyelmeztette gyereküket. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a történtek pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára. Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Happy birthday to me, mármint hogy a rádiónak. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok a 27 éves Rádió Gaga. Köszönt titeket, az is a reggeli műsorral, hármas szabály, itt a frekvenciákon.
1: Én is így akartam kezdeni, hogy ez a nap más, mint a többi. Berecki Szilit hallottátok, itt van Nagy Endre és én Máté Kincső vagyok. Jó reggelt, szülinapozunk!
2: Így van, ez a nap más, jobb, mint a többi, ezt mi is jól tudod. Itt vagyunk és folytatjuk méghozzá jó zenével. Ezt a mai adást elkezdhetjük Eva Max és a Million Dollar Baby. Jó reggelt mindenkinek, szülinap van, na vagy mi?
3: A hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: Ez aztán a szülinapi buli helyt, Tóta Bigé zenél nekünk, az igen. És persze Accentak Csentős itt van, ez volt a Sugar Daddy. Folytatódik a csoda csütörtök itt mi nálunk, és azért ne feledjétek, hogy ahogy már elhangzott az iménti beköszönőben, ma azért főnyereményes nap van. Na, tehát itt azért eljutni mindenféle fürdőktől, Isztambulig, meg mindenféle plazmatémiken keresztül. Mondjuk aztán szépen sorban, miket lehet nyerni, mert ma minden nyeremény főnyeremény.
1: Konkrétan nyeremény özön van itt nálunk ma. Ez így kezdődik. Mert mi történt a kamera?
2: Hát nem tudom, sem láttam, csak a plafon, de sem baj.
1: Tudod, mit csináltam? Mert nem látom az órát, mert kitakarja képernyőn az órát, úgyhogy kicsit hátrébb mozdítottam, most így jobb, benne vagyok a képen. Szia, Szilárd! Boldog szülinapot!
0: Neked is!
2: Köszi, mind rádió, köszi, akkor ezek szerint. Csak egy enyhe pontosítást engedj meg, Endre. Hát úgy mondtad, hogy a plazma tévén keresztül Isztambulig el lehet jutni. Hát, nem igen. A plazma tévén keresztül jutok el Isztambulig, hanem kaptok LCD tévét is, vagy hogy megkérdem, most mi van manapság, hogy kell mondani ezt?
1: Nagy tévé.
2: Most már nem LCD, már ilyen nem plazma, plazma tévé, hát az mikor igen. volt, hanem valami nagyon smart, valami izé-bizé tévicske, aztán pedig azon kívül van Isztambul.
0: Ja, igen, nem úgy, hogy mutatunk egy videót Isztambulról a tévében. Értem.
1: Nem, és még csak nem is úgy, mint a Narnia krónikáiban, hogy bemászol a szekrényben és hip-hopot vagy a csodavilágban. Oh, mert milyen magány lenne a tévénél. De
0: nyernél egy szekrényt, benne volna egy isztambulos
1: poszter. Hát vagy egy tévét, poszter. Tudod. Hát nem?
0: Igen.
2: Jó.
1: Ilyen szempontból én nagyon a Narniát. Szeretném. Én újra kéne olvassam a Narniát, és most kb. 2-3 hete jutott eszembe. Edőt, amit szeretnéd csinálni?
0: Én egyszer meg kellett nézzem a Narniát. Járulékos.
1: Egyszer, jaj, ne, hogy traumaként emlegesd fel.
0: Nem hely. Nekem való, nem minden mindenkinek való.
1: Mert neked mi való?
2: Milyen bajod volt vele? Hát,
1: az ornitológiai szakkönyv az például, való
0: igen,
1: neked.
0: Látod, jó helyen kapirgálsz.
2: Az a baj, hogy...
1: Csuk vagyok? Lelibáztál?
0: Csak a madarokról ezt tudt eszembe.
2: Igen. Ígérem, hogy nem beszélünk ma fociról, de az a baj, hogy Endre már ahhoz van szokva, hogy a végén dráma van, nem happy end, tudod? Igen. És akkor neki ezek kellenek, az olyan filmek, ami ugye a végén is gyomron vág. Nem lehet ilyet, hogy jaj, de szép lett a vége.
1: Kiderül, hogy Endre már azt se tudja, hogy mi az a happy end, ezért happy end úgy önmagában.
2: Igen, a happy finish. Ja, az más.
0: Az más, Szili. Reméltem, hogy nem te szólod el magad. De. Na, hát kinek mi hiányzik?
1: Igen, és kit milyen ajándékkal lehet pótolni, hogy egy kicsit buhítsa, mint a legények gondolatai, mert hogy még mindig azért ott tartunk, hogy szülinap, nagy buli, és tényleg rengeteg zsenomenális ajándékkal, meg nyereménnyel készülünk. Ennek viszont feltétele, hogy megkérjük a magunkét előtte, úgyhogy játékos lesz a mai hármas szabály is, és nem csak természetesen, és arra fogunk kérni titeket az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ma az utolsó játéknapon tényleg tegyétek oda a csontot kreativitás ügyében.
2: Tortát,
1: pezsgőt nem kérünk, így van. Most már annyi szexi dolgot kaptunk dumadubától elkezdve, wellnessig, meg pihenésig, meg masszázsig, meg nem tudom, jódalig, meg viccig, meg minden, hogy nehéz dolgotok van, én tudom, de próbáljunk meg kreatívnak lenni.
0: És ne feledjétek, hogy csak azért, mert utolsó nap, attól még mindenkinek egyformán lehetőség. 0735488888 mai regisztrálók is bekerülnek a listára, és ma is sorsolunk a listáról egész nap, reggel, délben, délután, szóval délután 3-ig érdemes élni ezzel a lehetőséggel. SMS, WhatsApp, és persze az applikáció, és Nunu Facebook.
2: Nunu Facebook. Már a reggeli műsorunkban 3 nyereményünk van, jó? Tehát, hogy azért már azzal kezdjük, hogy a következő órában valakinek a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hotel felajánlásával egy páros hosszú hétvégét fogunk kisorsolni Gyulán. Tehát azért csak úgy szólok, csak úgy csepegtessük, hogy Gyula, ez lesz már.
1: Fú, annyi szó van elejtve már ilyen korán reggel csepegtetésen innen és túl, hogy szerintem mostáig meghallgassunk egy kicsi jó zenét, aztán jövünk vissza, és ne feledjétek, mindeközben fekete-fehér igennemre is lehet regisztrálni.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Na, te ezt akartuk, hogy Szili lássos, én nem látom így, hogy hány óra. Szóval 7 óra 17 perc van, jó reggelt mindenkinek, igyekezzetek, hogyha fél nyolcra mennétek valahová. Már csak azért is, mert rengeteg dolgotok, feladatotok van, például írni nekünk, ugye túl a játék regisztrációkon.
1: Ha hétre mentetek, mindegy.
0: Akkor inkább gyertek be valamelyik stúdióba, és mit tudom én, egyet csicseregjünk, csacsogjunk közösen. Mi a manót keresnek faforgácsok a farmerem zsebében? Komolyan, nézd ide, mit
1: szedtem. Én vártam tűzifát, tegnap nálad van forgács.
0: Komolyan mondom, valami székről felszedtem valamit. Pinocchio belehet,
1: ez jó.
0: Szülinapi nagyokádás, mert túl sok volt a gin tonic. Na, szóval így igen, a forgács.
1: Azt mondja, a népi bölcsesség, ahol fát vágnak, ott hull a forgács.
0: Ennyi lehet favágós, itt játszottam én is, csak nem emlékszem rá. Szóval, hogy annyi kedves üzenet érkezik már most, édesek, aranyosak vagytok. Ne.
1: Hány pár csokért adják a forgácsot?
0: Jaj, hogy szere, ez a kedvenc népdalom. Komolyan mondom. Hát de most ne... Te mondd meg, hogy az baj-e?
1: Nem, hogy biztos benne, hogy népdal, azon kívül.
0: Mi az? Nem népdal? Műdal lenne?
1: Inkább műcsárdás, igen.
0: Menj már!
2: Műcsárdás!
0: Menj már!
2: Hogy kezdődik ez, melyik az?
1: Ez ahogy ott faragnak az ácsok, s adják a
0: forgácsok. Túlevizen faragnak az ácsok, ide halszik a fejszecsattogásuk. Menj már, hogy ez műdal, hát meghalok, ha ez műdal. Valaki derítse ki nekünk. Szili már üti a billentyűket, tehát itt
1: a mezőségi, vagy milyenféle harmónia inkább?
2: Ez egy Palocsa Szent Ivány menti kis lassú csárdás.
1: Szuper.
0: Tényleg?
2: Szerintem amúgy egy kicsit ilyen, igen, egy kicsit ilyen bűcsárdás hangulata van, de elképzelhető, van az a nép, ahol ezt egyszer találták.
1: Volt.
0: Na jó, én azért meggooglizom zene alatt, jó? Mert engem ez most érdekel nagyon. Összedől egy félvilág bennem, hogyha kiderült ének, hogy műdarról van szó. És mindezt akkor annak apropóján, hogy olyan sokan írtak nekünk, köszönjük szépen, időnk se lesz beolvasni az összes jó kívánságot, meg kedves üzenetet. Boldog szülinapozást, Rádió Gaga, írja Gabriella, alles Gute zum Geburtstag, Rádió Gaga, írja nekünk Zsófi, bármit is jelentsen a dolog. Boldog születésnapot kívánok, hogy sokáig hallgathassunk benneteket, csodaszép napotok legyen, nagy ölelés érkezik Marikától, és még a Ludovik is beköszön. Kalimera, Rádió Gaga!
1: Ma nagyon internacionálok vagyunk, hát hihetetlen. Hunor is ír, boldog szülinapot, Rádió Gaga, Németországból is nagyon jó titeket hallgatni, mert mindig hoztok egy kis erdélyi otthoni hangulatot. Kívánok még több hallgatót, nagyobb adáskörzetet, sok sikert és még rengeteg szép évet, élményeket. Csak így tovább, írja Hunor.
0: Mennyire zseni ez! Hát gondoljunk a nyereményjátékra, ez milyen jó ajándék lett volna a játékon belül. Nagyobb adáskörzetet. Attól boldog a rádiós, hát nem?
1: Hongkongtól New Yorkig legalább.
0: Hogyne.
2: Igen, csak ne a tenger, az óceánon valahol a kettő között, tudod, hogy csendes óceán közepén szólunk. Jó reggelt mindenkinek, ez Árnus szavály.
0: Melyik volt ez a film? A rádiós film, a Kalóz rádiós film, és egy hajóról.
1: A Kalóz rádió.
0: Igen, ez volt a cím, hogy Kalóz rádió? Na, olyanok lennék, az vagány lenne, csak ennyit akartam
2: az
0: mondani.
2: Menő.
0: Mit mondok majd?
2: Azt írja, hogy jó reggelt, hát én itt most nem olvasom el ezt a boldog szülinapot.
0: Olvasd el,
2: nem tudom most hány jó van, minden a lényeg az, hogy elénekli nekünk leírva.
0: Igen.
2: Isten értesen sokáig a Rádió Gagát, a teljes tábot és mindenkit, akinek köze van ahhoz, hogy minden nap egy kis mosolyt, kacagást vigyen az életünkbe, és minden hallgatót, aki együtt ünnepel veletek, kihagytam valamit, valami még volt, beveszem a memória gyógyszert és eszembe jut. Köszönjük szépen, hajrá!
1: Hajrá, és hajrá persze a fekete-fehér igen, mert csak azért, mert születésnapi főnyeremény, ajándék és nyeremény dömping van. Emellett még a hagyományos bögre is vár valakit, és mekkora kincs lehet ez annak, aki megnyeri. Figyeljétek a telefont, ha regisztráltatok, és várjátok a hívást.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Micsoda dalocska ez a Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas, valamint a Masquerada.
1: Hát több mint semmi.
0: Fél. Több. Ez azt jelenti?
1: Igen.
0: Ja igen, én csak azt tudom, hogy na mindegy. Nem menjünk bele a spanyolba. Fél nyolcvan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kilométeres üzenet következik, de nagyon jó. Boldog születésnapot, gaga! Írja nekünk valaki. Születésnapi ajándék gyanát összegyűjtenék jó sok ilyen Dóri Zoli szerelmi sztorit.
1: Ez
0: a tegnapról, igen. És ti ki kellene nyomozzátok jó újságírók lévén, hogy melyik, hogy alakult? Az lehetne a szép szerelmetes szerda egyik témája, hogy szépen feltárjátok ezeket nekünk, kedves hallgatóknak. He, persze, bletykálni mindenki szeret. Ha jól végzitek, a munkátokat, fizetésemelést is kaphattok.
2: Nagyon jó, drága hallgató, ha ezt elintézed a főnökségnél, én leszek az első, aki az oknyomozó nagyítót a kezembe veszem, és rágyújtok egy pipára. Hozzáteszi egyébként, hogy Janka vagyok Svájcból, mindenkinek kívánok egy csodaszép csacsogással teli csütörtöki napot, és kérdezi, hogy kincs a kérdésére a válasz, hogy mit dolgozok Svájcban, csak annyi lenne a válaszom, hogy mi gyártjuk a Bell gyár keretein belül a grill kolbászokat.
1: Grill kolbász Svájcból.
2: Janka, okay. Mikor jösszök hazafele, és mekkora a bőrönd, és mennyi fér el benne? Ha?
1: Így van, és most úgyis tél van, nem melegedik a csomagtartóban, nyugodtan megpakolhatod hazai biztonságban. P. Isti ír, sziasztok, egy szép hűvös reggelt kívánok nektek, jól le van fagyva minden, szép napot nektek, szerencsére semmi nem vagyunk lefagyva, sem az internet.
2: Így van, és a rádió sem, meg a rádiós program sem, meg semmi sem. Igen, a Gaga Rádió, boldog szülinapot, Isten éltessen benneteket, minnyájatoknak erőt, egészséget kívánok, ölelés, írja Margitka, és itt van velünk Simon is. A boldog szülinapi köszöntés mellé érkezik a szokásos kávé croissant adag, de most kaptunk, nézzétek meg, szülinapi torta emojit is. Jaj, köszönjük szépen.
1: 1-2-3. De 27-et kellett volna, vagy nem a gyertyak el.
0: Válogassá. Vártunk vissza szeretettel, írja nekünk Árpád, hogy pálinkás, szép jó reggelt mindenkinek, boldog születésnapot kívánok, írja Évike, Isten tartsa meg a jó kedveteket, ezt Zsófi írja nekünk, valamint boldog szép reggelt, fiatalok, kedves, köszönjük szépen, drágák vagytok.
1: Így
0: nagyon
1: van, és jönnek még üzenetek, Kinga írja, csodás reggelt kívánok, örömökben és szeretetben tele, boldog születésnapot is kívánok, Zsolt írja, hogy Lamulcán, rádió, gaga, ez hiányzott, annyiféle kultúra nyelvén jött már a köszöntés, boldog születésnapot írja még magyarul is, köszi Zsolt.
2: És hogyha többféle kultúra, meg minden más is, na ezt megpróbálom ügyesen kiolvasni. Csaba írja, hogy Bakstalo Anniversaru Rádió Gaga. Ez milyen nyelven van?
1: Bakstalo igazából azt nekejtik.
2: Ez milyen? Ez Donát Kacsa?
0: Milyen nyelven van? Honnan tudjam, hogy az X-et
1: az ugye
0: ejtik?
1: Az román nyelven van te.
2: Milyen nyelven?
1: Cigányul.
2: Jó.
0: Tényleg?
1: Igen.
2: Jaj, de jó. Hát én ma tanultam valamit. Románul,
1: értsétek, jó, de tudjátok nálunk ezt, hogy
2: ne betű nélkül, persze. Köszönjük.
1: Hú, megfogtál, nem tudom.
2: Nem fogott meg, az nem,
0: nem
2: az. De tényleg, na. Tényleg nem tudom. Elmondod még egyszer, hogy kell ezt kiejteni?
1: Bakstalo.
2: Igen.
0: Bakstalo Anniversaru. Így?
1: Igen.
0: Ez így helyesen? Hát Dick, vagy nem tudom, csak ennyit tudok mondani. Nem tudom, pedig úgy megköszönni, utána kell nézni, kicsit beszéltek, megnézem, hogy menjek.
2: Na jó, én addig elolvasom, mit szóltok hozzá például Edina üzenetét, mert nagyon kedves, aranyos, nosztalgikus történet. Azt mondja, jó reggelt, az első rádiós emlékem is veletek volt, 5 éves lehettem, amikor játékból forgattam a kikapcsolt rádió gombjait. Nem is kell mondanom, amikor mamám bekapcsolta, még a 3. szomszéd is hallott titeket. Szóval lassan 20 éve, hogy az életem, mostanában a reggeleim része vagytok, Isten éltessen sokáig, Rádió Gaga. Én libabőrös lettem ettől ezt a köszöntéstől. Nagyon, ez nagyon kedves, köszönjük szépen
1: a hangerőt, és közben jön a nyereményjáték, azonnal az az első, fekete-fehér, igen, nem várunk ide, és figyeljétek a telefonokat, bögre a tét.
3: Mindenről dumál.

0: Reklám.
1: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camo Shoes. Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
0: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
6: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő. Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Annyi mindent kéne.
8: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
9: A Hyperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Október 31-ig 20% extra kedvezmény jár hajfestékekre, 20% extra kedvezmény a szájhigiéniai termékekre és 20% extra kedvezmény a reggelihez alkalmas gabonapelyhekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hyperdoktor Maxban. További részletek a Hyperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
10: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
11: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágere.

0: fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Születésnapi fekete-fehér, igen, nem, jó, de jó. Úgyhogy ma szeretnénk játszani valakivel, akinek adnánk egy bögrét, ha megver minket, persze.
3: Aj, a legnagyobb örömmel és a legjobb szívvel adnánk oda Benjaminnek egész pontosan a bögrét, legyen ez ilyen ajándékozós szülinapozás. Szia, Benjamin, itt vagy velünk, ugye?
4: Igen.
5: Jaj, de jó. Hogy találtunk a mai reggelben? Már aktívan, úton, munkában, vagy még otthoni kényelemben?
4: Két fájdalom között a másik felemben fizioterápiára járok, és egy...
3: Ó, jaj, tehát nem elég, hogy felébresztettünk, még fájdalmaid is vannak.
4: De örülhetek, hogy erre a hívásra ébredhettem.
3: Na látod, azt mondják, hogy a fájdalomnak, a kiküszöbölésének egyik legjobb módszere, ha elterelik a figyelmedet, úgyhogy vagy ez legyen, hogy akkor harad meg a kicsi ujjad begyét, hogy máshol fájjon, máshová figyelj, vagy az, hogy gyere, játsszál velünk, és megpróbáljuk egy kicsit szebbé tenni a reggeledet.
4: Hát reméljük, hogy az lesz, egy kicsit szebb lesz reggel.
3: Így legyen.
2: Na jó van. Figyelj, Benjamin, lenne egy feladatod. Elsősorban még mielőtt nekifognánk a játéknak, kellene válasz egy ellenfelet magadnak. Ma reggel Kincső és Endre közül választhatsz.
4: Itt kemény. Na, fél, akkor legyen Endre.
3: Okay,
5: rendben. Na, lássuk, hogy sikerül ez. Akkor az egy percnek szaladjunk neki. Jön most egy visszaszámláló, utána egy percig a négy szó tiltva van, jó?
4: Rendben.
0: 3, 2, 1. Start!
5: Nehezen induló reggelekhez mi az, ami felszokott téged dobni a leginkább, Benjamin? Mitől lesz jobb a kedved?
4: Szép reggel, a kutya séta.
5: Van kutyád?
4: Régóta tartunk kutyát, feleségem, ebbe örömünk van.
5: Hogy hívják?
4: Óda.
5: Óda? Mint a vers?
4: Az egyik rajzfilmből, kis filmből volt a névválasztva.
5: Ja, egy rajzfilm szereplő akkor?
4: Persze.
5: Ez egy ilyen kedvenc rajzfilm volt? Sokat néztétek együtt?
4: A lányomnak volt a kedvenc filmje.
5: Ez régebb volt, mikor még kicsi volt, gondolom.
4: Most már 24 éves.
5: Attól még meg lehet nézni azt a rajzfilmet. És attól én még gratulálok neked a nagyszerű bögréhez, amit nyertél.
3: Jaj, nagyon
2: jó. Hát meg vagyunk.
3: Hát lejárt meg az idő, vagyunk. Nem tudom, tudatosítottad de Benjamin magadban, de ez egy nagyon ügyes helytállás volt. Szép kerek, bővített mondatokban érkező válaszokat nagyon tudunk szeretni ebben a játékban. Annak ellenére, hogy mondjuk tényleg mennyire vacak a reggeled, és tényleg sajnáljuk, hogy fáj ez meg az, én a kalapomat megemelem előtted. Nagyon ügyes voltál.
4: Próbálkozok, nem sok sikerül, de köszönöm szépen, hogy részt vettél.
5: De most összejött szerencsére, gratulálunk a bögréthez, és reméljük, hogy sikerült néhány percig elterelnünk a figyelmedet, és egy kicsikét jobbá tenni a reggeledet. Gratulál még egyszer
4: nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Hol hallgatsz minket, vagy honnan tudod elvenni a bögrét?
4: Marosvásárhelyen.
2: Marosvásárhelyen, akkor várunk vagy téged, vagy valakit küldjél be a bögréd után, és akkor a neved alapján itt fog várni. Téged gyógyulást kívánni neked, akkor Benjamin, jó minél hamarabbi felépülést, és játszodjunk még sokat.
4: Még egyszer szép napot nektek is, és mindenkinek.
5: Szia.
2: Köszi.
0: Otthon,
6: a fürdőszobában,
0: kocsiban,
6: munkahelyen,
0: vagy bárhol.

0: kérdés.
1: Nagy gratulálok még egyszer Benjaminnak, sikerült ezt a játékot szépen ügyesen összehozni, és mi vagyunk a legboldogabbak, hogy meglephetjük akkor őt egy bögrével, illetve jó egészséget kívánunk még egyszer, gyógyulást, jobbulást, ti pedig játszatok velünk.
2: Így van, és akkor engedjétek meg, hogy megköszönjük úgy, ahogy kell. Nice to ke annak, aki románul írt nekünk ma reggel.
3: Köszönjük szépen a jó kívánságot, bármilyen nyelven is érkezzen, és bármilyen környezetből. Mindeközben hírek jönnek most 8-kor, utána indul, aztán a nyeremény özön, mondjuk mindjárt mit és miket lehet nyerni a következő órákban.
4: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
7: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
8: Mi az?
9: A látásod.
7: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
9: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
7: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
9: Ne csak értékeld.
7: Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
10: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
11: Akkor irány a Camo Shoes!
10: Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
11: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
10: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
11: Várunk a Camo üzleteiben.
10: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
11: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
10: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
12: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
13: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
12: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
14: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Parajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
15: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szovátán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
16: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
17: Metalups, a jó választás.
18: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
0: unod a megszokott kínálatot.
6: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
0: Szupermarket. Fedezd fel a különbséget.
6: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk. Dróntámadás érhette a Komorés-szigetek zászlaja alatt közlekedő Járály J nevű hajót román felségvizeken, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Lucar Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Két ember szorult orvosi ellátásra, miután autóbusz és teherautó ütközött tegnap a 13-as országúton a Maros megyei Zoltánnál. A balesetben összesen 18-an voltak érintettek. A két sérült állapotát sárga kóddal sorolták be, egyiküket a segesvári, másikukat a Marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították. A helyszínre több tűzoltó és mentőegység érkezett. A balesetben érintett 14 utast a segesvári tűzoltók egy közeli panzióhoz vitték, ahonnan egy Brassó felől érkező autóbusszal folytatták útjukat. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket, de a tárgyalások továbbra is nyitottak. A kijelölt kormányfő szerint sürgősen teljes jogkörű kabinetre és költségvetés kiigazításra van szükség, mert ellenkező esetben fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában. Romániának több mint 5 hónapja ügyvivő kormánya van. Dróntámadás érhette a Komorés-szigetek zászlaja alatt közlekedő Járály J nevű hajót a román felségvizeken Szulina közelében. A 17 fős szíriai legénység biztonságban van, a fedélzeten keletkezett tüzet a tengerészek eloltották. A román tengeri életmentő szolgálat tegnap este kapott riasztást és elindította az Apollo mentőhajót, de a központ később visszarendelte a bázisra. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter súlyos incidensnek nevezte az esetet, ugyanakkor közölte, a Védelmi Minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt. A történtek körülményeit vizsgálják, a külügyminisztérium pedig egyeztet az illetékes hatóságokkal. Újabb Roalert üzenetet küldtek tegnap este Tulcsa megye északi részének lakosságának, miután a radaruk drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében. Ez volt a negyedik riasztás a tegnapi nap folyamán. A hatóságok a lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére figyelmeztettek, és arra kérték az embereket, hogy húzódjanak óvóhelyre, ennek hiányában pedig maradjanak a házban, távol az ablakoktól és a külső falaktól.
20: Fordulatos gólgazdag mérkőzéseket rendeztek tegnap este a labdarúgó bajnokok ligájában. Az AEK Athén 3-1-re kikapott a Shakhtar Donyecktől a görög csapatban Vitális Milán kezdőként, míg a sérüléséből visszatérő Varga Barnabás csereként lépett pályára. A Liverpool 6-3-ra győzött a Linz otthonában, Szoboszlai Dominik sérülés miatt hiányzott, Kerkez Milos pedig nem kapott játék lehetőséget. A PSG 4-2-re verte a Manchester City-t, a Real Madrid pedig 4-3-ra nyert az AS Róma vendégeként. A további találkozókon az Aston Villa 6-0-ra kiütötte a Fenerbahçét, a Bodo Glimt 1-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot, a Real Betis 3-2-re nyerte a Porto ellen, a Feyenoord ugyanilyen arányban múlta felül a Komót, míg a Stuttgart 3-0-ra győzött a Slovan Bratislava otthonában. A Román Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága utólag módosította a szeptember 15-én rendezett bukaresti CSM Marosvásárhelyi VSK női kézilabda mérkőzés végeredményét. A találkozót eredetileg 42-26-ra nyerte meg a fővárosi csapat, de egy jegyzőkönyv vezetési hiba miatt a hivatalos eredményt 41-26-ra javították. A tévedésért a mérkőzés megfigyelőt 2 fordulóra eltiltották. A bukaresti alakulat 5 forduló után 10 ponttal áll a bajnokságban, míg az újonc marosvásárhelyiek legutóbb a jászvásári csapat 25-24-es legyőzésével szerezték meg első pontjaikat.
19: Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
8: Most pedig.

0: Elkezdjük a születésnapi játékközönt. Jó reggelt mindenkinek 8 után. Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet és Hotel, egy darab páros hosszú hétvége. Ez a tét. Ez a tét, kérem.
1: Ja, és milyen jó lesz valakinek. Valakiknek párostól, mindenestől benne a nagyon jaj, de jóban. Hárman vagyunk, Berecki Szilit hallottátok, Máté Kincső. Itt van én, Nagy Endre. Indul a mai nagyszüli nap további része.
2: Ó, igen, csobbanunk, és gyertek, csobbanjatok velünk, regisztráljatok a játékra, várjuk a véleményeket, üzeneteket is ugyanakkor, és mindeközben Joel Carré érkezik az óránk legelejére. Szól a Lonely.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Danceteria, Madonna idei albumáról. Van neki ilyen, biza-biza, mekkorát szólt, még júniusban jött ki a Confessions második fejezete. A két Confessions album között, ha jól tudom, egy félen belőltő eltelt, de hát Madonna karrierjét ismerjük. Ez volt tehát a Danceteria, itt vagyunk 8:12.
1: Yes, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, és köszönjük szépen ezt a rengeteg üzenetet, ami itt van az SMS falunkon, tényleg, tehát hogy igazából azt sem tudom, hogy honnan kezdődik, vagy hol a vége, vagy szokták ezt mondani, nem látszik a tömeg vége, na ez van most nálunk itt az SMS falunkon.
0: Csak megnézte, hogy Madonna hányban született.
2: Azt a mindenit, jaj. De alá komolyan bejutottam, és így gyors fejszámolásra kiderült, hogy mindjárt 70 éves, Istenem. Na, de Isten értesse sokáig, csak hogy annak kapcsán, hogy új albummal rukkol elő, Bocsi Szili. Még mindig Bocsi Szili, nagyon szeretünk, meg szeretjük a köszöntéseket küldő hallgatókat is, de közel 70 évesen Tati új albumot nyomni még ki, hát ez zseniális. Na.
1: Hát még kell az unokáknak valami. Máni, vagy valahol, na még
0: igen,
1: kell
0: most egy... Most már lassan a dédunokák is egyetemre készülnek, kell a
1: pénzt. Igen, kell valami sziget, még Korfu mellett, egy lakatlan sziget valahol. Most kellett egy új album. Ezt már egy pára meglovagolták, de nincs ezzel semmi baj, hozzászoktunk már. Olvasottuk SMS-t?
2: Igen, befogtuk. Tam.
1: Jaj, nem kell, csak azért kérdem, hogy akkor menjünk ezzel. Erika írja nekünk, kedves kép, szép jó reggelt, imádlak titeket, annyira jó veletek. Kívánom, hogy dupla fizetést adjon nektek születésnap alkalmából, millió puszi. A 11. kerületből, de jó vagy, Erika. Nagyon még a felhők is szépek felett, olyan szépen kívántál.
2: A legszebb jó kívánság, amit kaptunk szerintem az elmúlt hetekben. Nagyon boldog születésnapot, Rádió Gaga írja Margit. Pont a fiammal egyidősek vagytok, nagyra nőjön a nagyfiad is ez esetben. Köszönjük ugyanakkor Gyurinak, aki Bükk-Zsércből hallgat bennünket. Azt írja, jó reggelt, sziasztok, a reggeli kávét most nem a kotyogóval főztem, két napra hazaszaladtam a családhoz, és egy nagyon jóféle elektromos kávéfőzőről mutat nekünk fotót akkora kávés bögrével, hogy abba még egy frappé is elfér.
0: Mekkora kávé lesz ebből, Gyuri, melyik a kedvenc azért, melyik a szívedhez közelebb ír majd meg? A kotyogós vagy a pittyegős érintő ekrános? Közben Vihar hazaért és ír nekünk, hogy a megmaradt Tök Fesztivál helyszínéről jelentkezik, Szovátáról ölel is, viszont a másik irányba is.
2: Így van.
1: Gyula Kutáról is kapunk üzeneteket. Elképzelhető, drága hallgatók, hogy egy idő után neveket és titulusokat fogunk mondani, csak ahogy mondani szokták, mert tényleg elolvashatatlan ez a rengeteg üzenet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. De tényleg itt van Gyula Kutáról is az egyik hallgató, aki boldog születésnapot kíván és velünk indul mindennapja, illetve Gyöngyi, aki szintén a 27 éve hallgat minket, és ott volt a megnyitón magam részéről. Jó kívánság, hogy még 10 évig hallgathassalak titeket, tisztelettel, Gyöngyi. Mi kívánságunk pedig az, hogy ne 10 évet, hanem még egy következő 27-et, vagy még egy 50-et, vagy még egy bármennyit.
2: Vagy amit itt ne Tomi kíván és ír is nekünk üzenetben, meg se tudom számolni, hogy hány nullást tesz, de hogy ilyen 2 milliárd évig legyen még Rádió Gaga írja. Köszönjük szépen neki is a szülinapos köszöntést, meg a rengeteg szupervagány passzántos emojit. Edith is nagyon boldog szülinapot kíván nekünk, jó, hogy vagytok, írja csak így tovább, illetve köszönjük Anikónak is, aki boldog születésnap mellé írja, hogy csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, csupa szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Ugyanilyen jó kívánságok érkeznek még Csabától, aki ír nekünk, egymásért csak jókat és szépeket halljunk, milyen szép ez a gondolat, kerülő szempárról is köszönjük Jolinak a szülinapi jó kívánságot, és Andrea is azt írja, hogy Isten éltessen sokáig benneteket. Köszi.
1: Mindenkinek egy óriási nagy köszi. 0-30-54-88-88, viszont azt ne felejtsétek el, hogy a sok köszi mellett azért nekünk is van egy-két dolog, amit szeretnénk nektek odaadni, úgyhogy regisztráljátok a nyeremény játékainkra, ma tele vagyunk fődíjakkal, és még az isztambuli nyaralás, meg kirándulás, meg mindenféle, hajjajjaj, úgyhogy hajrá, 3-ig lehet regisztrálni.
3: Székelyföld velünk ébred. 3. szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Nem hagylak egyedül, mondták Honey Beastik és a New Level Empire közösen. Az utóbbi évek egyik legkedvencebb dala, ez muzsikája, nótája, köszönjük szépen a zeneszerkesztő kollégának, és egészségedre, Nagy Endre. Igazat mondtam, mert rátüsszentettél.
1: Le is húztam a mikrofonomat.
0: Hát az én mikrofonom, ha én beszélek,
1: ezt
0: tudod, az beveszi.
1: Igen,
0: ezt még a vásárhelyi mikrofon is hallotta. No, mindeközben gyönyörű, kedves, csodaszép, nagyon aranyos gondolatokkal és köszöntésekkel leptek meg bennünket. Íme itt egy hosszabbacska üzenet, Csille írja, boldog születésnapot, Rádió Gaga. Köszönöm, hogy minden nap mosolycsaltok az arcomra, feldobjátok a napjaimat a jó zenékkel, a vidám hangulatotokkal és a kedves hangotokkal, és idézet következik. Vannak hangok, amelyek nem csak a rádióból szólnak, hanem egyenesen a szívünkhöz érnek. Ti minden nap szebbé és vidámabbá teszitek a napjaimat. Kívánom, hogy még nagyon sokáig szóljatok nekünk, hozzatok örömet, nevetést és rengeteg jó zenét az életünkben. Maradjatok mindig ilyen fantasztikusak. Isten éltesen, Rádió Gaga írja. Tehát Csilla, nagyon szépen köszönjük, drága Csilla. Ez komolyan. Aki ilyen hosszú, kedves üzenetre időt szán, az bemászik a jó értelembe vett, bemászik a bőrünk alá, úgyhogy köszi, pusz.
2: Igen, igen, most ez picit az, aki ilyenkor még a negatív oldalát látja, meg olyan tipikusan ilyen nagyon magyar mentalitásra próbál hozzáállni, persze dicsérjétek magatokat nyugodtan, mert van lehetőség erre, mert erre, de annak hogy kicsit üzennénk, hogy az a helyzet, hogy milyenkor találkozunk azokkal a helyzetekkel, történésekkel, ahol mi igazából megszólalunk, és amit teszünk, az valakihez elér. És ezek azért olyan jó szembenézni ezekkel, és nagyon bízom benne, hogy ez építő annak is, aki ezt hallgatja mind. Erzsébet írja, jó reggelt, Isten érte, azt nem írta, jó reggelt, azt én tettem hozzá, nem tudom miért. Isten értesse sokáig, Rádió Gaga, jó, hogy vagy nekünk. Köszönjük szépen, drága Erzsébet.
1: Dezső is ír nekünk, ők vetőmagcsávázásban vannak, peregjen bőven, legyen jövőre is, amiből Dezső is, persze minden egyéb a reggeli rutinból. Közben Elemér ír nekünk, boldog születésnapot Milton Keynesből, United Kingdom, nélkületek nehezebb lenne az idegen.
0: Jaj, ez de jó, na, de nekem jó. Ez a liba bőrözős mondat ma reggelre. Elemér, köszi nagyon szépen.
2: Illetve a sírás lesz.
0: Komolyan mondom, meg fogjuk bőgetni saját magunkat, illetve ti bőgettek meg bennünket, ami talán egy fokkal még jobb. Köszönjük nagyon. Írja, hogy Bogica írt nekünk, és írja, hogy boldog születésnapot kívánok, a dupla fizetés mellé kívánok nektek dupla szabadságot is, a legszebb jó kívánság, köszönjük szépen. Illetve engedjétek meg, hadd mondjam el Bogica kapcsán, képzeljétek, tegnap műsor után képzelt Szili, tegnap műsor után meglepett bennünket itt a stúdióban, akkora tál saját készítésű zserbó tésztát hozott.
1: Zserbó,
0: úgyhogy mi ma így vagyunk, kedvé vagy zserbó. És elmesélte, hogy ő készítette saját kezűleg, meg hát vele kapcsolatban tudjuk, várandós kismamáról van szó, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki, és köszönjük nagyon szépen.
1: Megkívánta zserbót, megsütötte nekünk.
0: Igen.
2: Nagyon jó. Ez egy nagyon jó opció. Ezt szeretjük, az ilyen opciókat. Közben ide kedves nekünk, hogy kincsű, milyen helyzet az ácsokkal, végül akkor népdal-e vagy nem? Most már engem is érdekel.
0: Tényleg, lemaradtunk, félbe maradt, korán elmaradtam, de most csekkolom. Addig tudsz, nem tudsz olvasni, Endre, úgyhogy tessék,
1: olvasni,
0: akkor olvas.
2: Nem, én tudok.
1: Közben, igen, Sanyi taxis régenből írja, hogy boldog szép napot, a baktáló jelentése jó szerencsét. Igen, de általában jó kívánságra is használják mindenféle környezetben, igazad van egyébként szó szerinti jelentésben.
0: Így van, Csilla írja, Isten éltessen benneteket sokáig, minden szépet és jót kívánok nektek, legyen csodaszép csütörtökötök, illetve boldog szülinapot kíván nekünk Üvegcsőrről Szabi. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, írja ugyanakkor Gyurika, jó, hogy vagytok nekünk, Isten éltessen még sokáig, Rádió Gaga, az autózás könnyebb veletek. Hát könnyebb az idegen, könnyebb az autózás, könnyebb nekünk a létezés.
1: Még a nehéz is könnyebb.
0: Ah, nagyon jó.
2: Így van, így van. Kaptunk még közben egy üzenetet, azt írja az egyik hallgató, hogy remélem, hogy a Gaga sosem egy nyugdíjba, boldog szülinapot, Gaga. Hát 27, hát hol vagyunk még a 27 a nyugdíjtól, aztán addig úgyis kitolják majd a nyugdíj korhatárt. Beszélgetünk még, és várjuk az SMS-eket, 0730 54 88 88, írjatok, hajrá!
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Jaj, 9:30-ig érkezünk.
1: Valaki Lizát csókolja már meg.
0: Szép tortát kaptunk, torta fotót tegyük hozzá, és gyanúm szerint AI-jal generált fényképről van szó, de hát az én olvasatomban mindent visz. Nagyon szépen köszönjük, és egyébként hosszadalmas üzenetet is írt Anikó, amire nem biztos, hogy lesz már idő, hogy érdemben végig is olvasuk, de hadd meséljem el, hogy a torta fotó az a Dumadubát ábrázolja. Oldalán ez a fotó rólunk, amit az életben nem fogunk tudni szerintem már lemosni magunkról. Emlékeztek, drága hallgatók, amikor ilyen drasztanapot tartottunk, és valamiért úgy gondolt a szociális kolléga, hogy mindannyiunknak jól fog állni a jamaikai friszkó. Na szóval, hogy ott vagyunk a Dumaduba oldalára felrittyentve. Én egy ilyen tortát tényleg elfogadnék.

0: jókívánság üzenet, a torta emoji, pezsgő emoji, csokorvirág, minden, azt hír, amikor felkerült egyetemre Vásárhelyre, akkor volt friss, és akkor még csak helyben sugárzott, és állandóan szólt, azóta is mindig szívesen hallgatja. Köszi, Csillú!
1: Köszönjük Csillónak, és köszönjük Melindának, és ugyanakkor a kedves köszöntését, illetve Éva üzenetéből hadd emeljek ki egy gondolatot, azt írja, minden más mellett köszönjük szépen, hogy maradjatok mindig ilyen vidámak, minden reggel sikerült, mosoly csapjatok az arcunkra. Nem csalunk, Tati, mi már oda rittyentjük a vigyort a képetekre, ha tetszik, ha nem. Ez jó, tetszik, tetszik, köszönjük.
0: Oda van a mosoly,
2: Igen, közben írja nekünk Sándor, boldog születésnapot Rádió Gaga, mióta megszólalt, hallgatom, Sándor vagyok, aki ritkán írok, köszönjük szépen, drága Sándor, illetve Réka, Isten éltesse a Rádió Gagát, főleg titeket, akik minden nap szebbé, vidámabbá is elviselhetőbbé teszitek a napjaimat, reggeltől estig velem vagytok. Réka, jaj de jó,
0: köszönjük,
2: tényleg
0: szépen.
2: Olyan jó.
0: Ó, de most már tényleg mi a helyzet az ácsokkal, a forgácsokkal?
1: Jaj, tényleg.
2: Ja. Mondom. A Túl a Tiszán faragnak az ácsok. Egy egyszerű magyar népies műdal, azaz nóta.
1: Ki szerezte? Akkor várjunk, mert ha ez műdal, akkor kell legyen neki a szerzője.
0: Az sem mindig világos, vagy nem mindig maradt fent teljesen a neve egyébként. A műdaloknak sem vannak, akik így a Feledés Baladai homályába eltévednek. De találtam egy népdalt, ami az alapjánál áll. Az eredeti szövege így van a népdalnak, hogy kertek alatt faragnak az ácsok, azt kérdezik, hol van a szeretőm. A rímet képzeljük oda. És a második két sor már rímel, itt van a szobába, rózsás paplanos nyoszójába.
2: Elő van készítve. A vacsoratállal van.
1: Ne haragudj, nekem ebből a hasonlóság az az ács szakma.
0: Az első sor teljesen jó formán.
1: Hát nem, mert túl a vizen faragnak az ácsok, kertek alatt faragnak.
0: A kertek alatt megy a pataks, ott aztán azon túl.
1: Ne, összehozott te a rímet.
2: Kertek alatt a Tisza.
0: Kertek alatt a Tisza, a papan alatt a szeretőm.
2: Megvan a szerző, érdekel?
1: Igen, van szerző, na mondjad.
2: Igen, Matok Béla és Galambos Lajos.
0: Galambos Lajos. Galambos
2: Lajcsi ez a... Nem biztos.
1: Nem,
2: valamelyik felvételnél
0: szerintem fel van tüntetve, mint előadós, lehet onnan suppant ide.
1: Lehet, hogy ő adta elő valóban. Na, megfejtjük itt a dolgokat jobbra-balra, minden esetre az már önmagában egy egész mély csalódás, hogy nem tőzsgyökeres, ősi, székely magyar, vagy éppen magyar népdalról van szó. Mindegy, feldobom a kedvemet egy kis játékkal, mit szóltok hozzá? Sőt, gyertek, legyetek ti is partnerek ebben. Szülinapi játékkal jövünk nem sokára, regisztráljon, aki még nem tette meg.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám.
1: Hallott már a Marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt ön is.
2: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menürendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
3: Új autók, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
4: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
6: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
7: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
8: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
11: ismét lágere.

0: Na kérem szépen, hát hova érkeztünk? Mi van ma? Mi van ma? Mi? Nem hallunk? Október 15. Happy birthday van ma, kérem szépen, menjünk Gyulára, vagy valakit küldjünk inkább.
1: Hát mennénk mi is, jó szívvel, de tény és tagadhatatlan, hogy most Beátának adjuk meg az esélyt annak, hogy részt vegyen egy nagyon jó kis üdülésen, többet magával, hiszen páros belépőről van szó, ugye, úgyhogy megpróbáljuk most Beát elérni telefonon, lássuk, sikerül-e, illetve hát lássuk, hogy mivel lepne meg minket szülinapunk apropóján.
2: Igen, és lássuk, hogy egyáltalán sejti-e, hogy mekkora szerencse az ajtóban. Itt most a kicsi a rakást fordítva játszuk, nagy a rakást nyeremény, és kicsi lesz belőle a nap végére majd.
3: Halló, jó reggel!
2: Halló, Beátához van szerencsénk, szia!
3: Igen,
2: halló,
3: igen!
2: Halló!
1: Szevasz, Beáta, jó reggelt kívánunk neked!
3: Sziasztok!
1: Nagy Endre Berecki, Szili Máté Kincső, szülinapos a Rádió Gaga, a hármas szabály minden egy csomagba gyűrve, úgyhogy valószínűleg sejtett, hogy miért jelentkezünk, miért hívunk téged, ugye? Na miért? De jó, itt vagyunk!
2: Akkor követted a születésnapi nyeremény sorozatot, tudod, hogy hol tartunk?
3: Igen, követlek titeket.
1: Nagyon jó, akkor viszont egyetlen fontos kérdésünk van, milyen nagyon kreatív, eddig el nem hangzott ajándékkal lepnél meg bennünket?
3: Hát azt nem mondanám, hogy el nem hangzott, de viszont én elsősorban egy 27 emeletes tortával lepnélek meg titeket, és egy teljes szabad nappal. Én meg beülnék titeket a stúdióba.
1: Ez tetszik.
2: Tehát igazából te egyensúlyozod a lépcsőn, vagy bejössz az ajtón a 27 emeletes tortával személyesen?
3: Persze.
1: De akkor az ajándék lényege maga, hogy mi foghatjuk a cókmokunkat, miután megettük a tortát persze, és elhúzhatjuk a csíkot szabadnapozni, mert te tartod a frontot helyettünk egész nap.
3: Igen.
1: Szerintem ez a legszebb ajándék. Egy talpra esett vagány belevaló új kolléganő, aki bármikor helyettesít bennünket, a legjobb ajándék, amit eddig kaptunk.
0: Köszönjük szépen. Nagyon drága vagy. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy velünk vagy akkor minden egyes nap. Figyelj, lassan térünk rá nyereményre, arról még azért sokat kell beszélnünk. Ma mai mind ilyen fődíjaink vannak, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy jártál-e már Gyulán?
1: Nem a szomszéd Gyulán, a másik.
2: De?
1: Szomszédországban lévő Gyulán.
3: Voltam szerintem, de még gyerekkoromban.
0: Jaj,
1: de jó.
0: Jaj.
1: Szeretnéd feleleveníteni a gyerekkori élményeket?
2: Egy nosztalgia király.
3: Szeretném.
1: Jaj, de nagyon jó. A bugybarékos vizet szereted?
0: Akkor nyertél egy kézi mixert.
3: Imádom.
0: Na jó, figyelj, hát akkor az a helyzet, Beáta, hogy az a jó hírünk van mára neked, hogy képzeld el, milyen ügyes, mivel ilyen ügyes vagy, és ajándékot adtál meg, fel is vetted a telefont, ezért a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel egy darab páros hosszú hétvégét ajánlott fel neked, úgyhogy irány, Gyula!
3: Wow! De jó, nagyon örülök!
1: De jó. Mi is örülünk veled, hogyha bármit is nyom alatba, lehet, hogy én nagyobb a túljongok, mint most kellene, de nagyon örülünk, hogy örülsz, és annak is nagyon örülünk, hogy akkor ezt érdemben ki fogjátok tudni használni. Egy gyors kérdés, de nem érdekel, a szomszéd Gyulát viszed, vagy a férj uradat, vagy kivel mész?
3: Meglássuk,
1: lehet,
3: hogy
1: csajos
3: hétvége lesz.
1: Csajos hétvége! Te vagy az
0: én csajom. A férjed most hallgatott, ez az menj Gyulára, rá csajos hétvége, nem áll,
2: jó van, figyelj,
0: érezzétek jól magatokat, ez a lényeg. Pontosan érezzétek jól magatokat, és gyertek sok-sok élménnyel haza, és hallgass minket még sokat-sokat.
3: Köszönöm nektek.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a köszöntést, és szép napod legyen. Szia-szia.
2: Szia, Beáta, szia.
4: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének. Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.
5: Mindenről dumálunk.

0: nagy gratuláció Beátának, és köszönjük nagyon szépen a fiktív ajándékot. Így kell szép és boldoggá tenni a rádiós műsorvezető napját, ajánlj fel szüli napjára egy szabad napot. Én kész vagyok mára. Jó.
1: Így van, köszönjük szépen. Ezért nagyon örültünk mi is, igen. És hogyha azt hittétek, hogy ez a fődíjunk, akkor ez az egyik fődíjunk, mert még rengeteg van a mai napon, úgyhogy a következő órában is játszunk majd.
2: És persze nyitva áll a regisztráció délután, 3-ig lehet SMS-ben 0730548888, vagy WhatsAppon, vagy az applikáción keresztül regisztrálni. Várunk, mert még szerencsétek lehet. Hírek jönnek most mindjárt, 9-kor utána folytatjuk a mai kiadást nyereménnyel, meg minden egyébbel.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Reklám.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
11: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
12: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
13: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
14: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
15: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden minden hitelünk mellé, mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
16: Black Friday a Gammában.
17: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
16: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter, és jóváhagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban. Jó reggelt kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. 19 közlekedési javaslatot vitat meg a Marosvásárhelyi Városháza Közlekedési Bizottsága ma. Napirendre kerül a Pápió utca és az 1918. december 1. Sugárút kereszteződésében működő jelzőlámpa újbóli felülvizsgálata, miután a balra kanyarodás lehetőségének bevezetése forgalmi torlódásokat okozott. A bizottság emellett a Pandúrok Sugárúton az EON közelében megtiltaná a balra kanyarodást a Fortuna felől a Domb utca felé haladóknak, és a Dózsa-György utcai Lidl előtti körforgalom forgalmi rendjét is módosíthatja, több utcában sebességcsökkentő küszöbök felszerelését is kérik. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter tegnap késő este. Radomir utca azt mondta, a védelmi minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt, a történtek körülményeit pedig a konstancai kikötőbe érkező hajón vizsgálják ki. A miniszter megerősítette, hogy tegnap este két drón mintegy 7 percre behatolt a román légtérbe, vadászgépeket is riasztottak, de a drónok még az elfogásuk előtt elhagyták az ország légterét. Radomir utca szerint Romániának diplomáciai úton kell fellépnie, és nagyobb szövetségesi jelenlétre van szüksége a Fekete-tenger térségében. Jóvá hagyta a PSD országos politikai tanácsa, hogy az alakulat részt vegyen a Niculescu kormányban, jelentette be Sorin Grindiano pártelnök. A döntést azzal indokolta, hogy a PSD legfontosabb célkitűzései bekerültek a kormányprogramba. Sorin Grindiano szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű, működőképes kormányra van szüksége, mert a politikai válság elhúzódása súlyos gazdasági következményekkel járhat, figyelmeztetett, veszélybe kerülhet a nyugdíjak és az állami bérek kifizetése, és mintegy 50 ezerrel nőhet a munkanélküliek száma. Megszavazza a Niculescu kormány beiktatását, de ellenzékbe vonul a Nemzeti Liberális Párt, jelentette be Jonel Bogdan pártszóvivő. A PNL parlamenti frakciói elvi támogatásukat adták egy Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel kötendő megállapodáshoz is, amely nem koalíciós szerződés, hanem konkrét célkitűzéseket rögzítene. A végső döntést a párt országos vezetősége hozza meg. Jonel Bogdan szerint a liberálisok a több mint 160 napja tartó politikai válság lezárása érdekében támogatják a kormány beiktatását. Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy 5. osztályos diák szülei tegnap Temesváron, miután a pedagógus rendre utasította a gyermeket a tanórai viselkedése miatt. Az incidens a város 15-ös számú általános iskolájában történt, az esetet az 112-es segélyhívón is jelentették. A Temes megyei rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azért alakult ki, mert a szülők sérelmezték, hogy a tanár a szabályok betartására figyelmeztette gyereküket. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a történtek pontos körülményeinek tisztázására és a szükséges jogi intézkedések meghozatalára. Hűvös idővel borongós égbolttal indult a napunk, ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek, elszórtan csapadék is érkezhet, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
18: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.

0: Szülinap, játék, nyeremény, ez továbbra is a hármas szabály, és ebben az órában a Gamma Electronics felajánlásával egy 109 cm-es Full HD okos tévé keresi a gazdáját 1200 leértékben.
1: Megmondtuk, hogy még lesz egy csomó jó nyeremény, és ez még mindig nem minden. Na nem baj, várjátok csak ki, mi itt vagyunk veletek, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: És jó zenénk is van, óra végén is volna, de most óra elején vagyunk, ezért van itt jó zenénk. Tim Burke dalol a következőkben, szól a Seek Romance, romantikusok, ne kíméljetek.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem.

0: Sombre és a My Body Isn't Ready. Köszönöm szépen.
1: Ready 11 percet. 9-15.
0: Így vagyunk, jó reggelt. Október 15-e van, csütörtök, és amellett, hogy naptárilag az ősz kellős közepén vagyunk, csak szólok,
2: tényleg,
0: hogy innen már csak a december 1-ig fogynak a napok, az augusztus végéhez képest. Igen, ezt is kell mondani, hogy mihez képest. Szóval ettől függetlenül ma születésnapozunk, mert a Rádió Gaga 27 évvel ezelőtt, képzeljétek el, 27 évvel ezelőtt, 1999-ben úgy döntött, hogy elindítja magát, és aztán most itt vagyunk még mindig.
2: És elindította magát.
1: Úgy elindult, hogy még mindig megy.
2: És még mindig megy, hál' Istennek, és maradjon is ez így. Engedjétek meg, hogy ide szúrjam Istinek az üzenetét, ugye Isti mostanában rengeteget ír nekünk, visszatérő rendszeres hallgatunk, és úgy emlékszem, ő korábban már jelezte ezt felénk, de ma nagyon is aktuális, hogy a kisfiának is ma van a szülinapja, azt írja, jó reggelt Rádió Gaga, Máriusz szülinapja is van, úgyhogy boldog születésnapot a Rádió Gagának is, és szeretnénk, ha élőbe felköszöntenétek Máriuszt is. 6 éves lett, apa és anya szereti Isti és Beatrix, ilyen alapon boldog szülinapot. Nagyra nőjön. Ugye Isten Máriusz is, boldog szülinapot neki is.
1: Így van, közben el kell azt is mondjuk, hogy itt szünet alatt olyan meglepetésben lett részünk, amit majd meg is mutatunk egyébként, érdemes majd a Facebook oldalra is felkattanni, mert igyekszünk, hogy mindenki lássa ezt. Olyan Rádió Gagás születésnapi tortát kaptunk,
2: én kifondom,
1: hogy én nem merem megenni.
2: Én ki fogom mondani, és bocsánat mindenkinek, aki esetleg nem tudom, akinek borsot török a bajsza alá, hogy cégnév meg márkanév, de tényleg a diószegi pékség munkaközössége, vagy cukrász részlegének munkaközössége egy ilyen hatalmas nagy 27. szülinapos Rádió Gagás tortával lepett meg. A sofőrbácsi érkezett meg itt szünet alatt hozzák, hát azt se tudjuk, hogy nyeljünk-e, köpnyünk-e, sírjunk-e, kacagjunk-e itt Endrével, mert tényleg engem rég lettek meg ennyire, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a teljes munkaközösségnek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Küldünk vásárhelyre is a tortából.
0: Köszönöm,
1: a mester cukrász minden tudását beletette. Tehát olyan gyönyörű, olyan, mintha egy fotó lenne. Kérdezem is, hogy ez biztos, hogy ehető?
2: Tényleg úgy néz ki, hogy az ember fél a kézbe levágni. Igen,
0: valaki nyomtatók, biztos, hogy olyan a készült, nagyon menő. Én csak félfülle kaptam el a beszélgetést, ugye, mert azért van 200 km köztünk, de félfülle elmondta bácsi, hogy már egy hete azon gondolkodnak, hogy na vajon mivel tudnák meglepni. Hogy nem egy ilyen szalaggyártmány, hogy ma reggel az egyik tortára dobjatok fel egy logót, aztán beviszem, hogy szerencsétlenek egyenek tortát, hanem tényleg már egy hete ezen gondolkoznak, hogy akkor hogy lenne, mi lehetne, mi lenne vagány. Úgyhogy nagyon-nagyon drágák, nagyon szépen köszönjük, jól esik az ilyen.
2: Nagyon hálásak vagyunk, és azon gondolkodom, hogy itt ugye a szülinapi nyereményjáték kapcsán olyan sokszor szóba került már, hogy a hallgatók tortával lepnének meg bennünket, és akkor hopp így a semmiből. Tényleg a maga, hát nem hús, vér, de cukros marcipános voltában megérkezik egy valódi torta, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük még egyszer a diószegis csapatnak. Tesszük hozzá, nagyon finomak a sütijeik, ugye, mert nem ez az első alkalom, hogy meglepnek bennünket, köszönjük.
0: Igen, és akkor itt le is zárjuk ezeket a marketing köröket, jó? Tehát minden pékségnek, hogy megérkezzen egy tortával, mert nem fogjuk mindenkinek elmondani, hogy a finom a sütije. Ez nem erről fog szólni. Úgyhogy köszönjük szépen ezt tényleg így ebben a formában is. Drágák vagytok nagyon.
1: Így van, jönnek további felköszöntések, alig tudom sorba venni. Dávid köszön szintén Milton Keynesbe onnan, tehát Angliában alig ismerik, vagy nem ismerik egymást, de mindketten Gagát hallgatnak. Nekik is lehet, hogy könnyebb így az idegen, ahogy korábban fogalmazott valaki. Köszönjük, Dávid, hogy gondoltak egymásra, na meg ránk is. Lajcsi is nagyon sok boldog születésnapot kíván nekünk. Pesgős paharas emojival.
2: Réka üzenete, így szó, boldog szülinapot a Rádió Gaga, Isten éltessen nagyon sokáig minden kedves alkalmazottat, a műsorvezetőket is, meg mindenkit, aki egy kicsit is hozzátesz ahhoz, hogy nekünk hallgatóknak szebb legyen a napunk. Köszönjük nagyon szépen Rékának is, és mindenki másnak is ezeket a kedves üzeneteket. Lassan más műsortémát nem is kell keressünk. Megteszitek ti helyettünk, hogy kitöltitek ezt tartalommal. Megyünk tovább jó zenével, Hooligans érkezik.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Beautiful People, méghozzá David Guetta Sia-val együtt 9:22. Annyi a jó kívánság, hogy lassan nem tudunk kimenni az ajtó, mert elrekesztette a kiáratot. Katalinnak köszönjük a hosszú üzenetét, ugyanígy Józsefnek, hogy rímbeszedte, amit gondol és amit érez a mai gagány szülinappal kapcsolatban. Erikának is köszönjük a köszöntést. Pisti, még egyszer minden jót kíván nekünk, hű, milyen sokan vagytok. És akkor Erika is megint boldog szülinapot kíván. Úgyhogy mindenki itt van, és mindenki szülinapi buliba szeretne részt venni, Katalint és Józsefet is közben olvastam, de mégsem olvastam végig, mert egyszerűen nem fogtok mind sorra kerülni, ha mindent elolvasunk.
1: Így van, tehát az az igazság, hogy ha sorra vennénk az összes üzenet minden egyes sorát, gondolatát, szavát és fontos üzenetét, akkor valószínűleg nem az, hogy a műsoridő nem lenne elég, hanem este a vagány-vágányos fiúkkal együtt köszönnénk el. Nagyon-nagyon zseniálisak vagytok, és tényleg hálás szívvel köszönjük a rengeteg kedves szót. Higgyétek el, minden üzenetet elolvasunk, úgyhogy el is jut a megfelelő helyre. A cél az üzenet és a szándék. Jó ez a szülinap, fiúk, te. Jó, mondom, hát
2: jó, persze.
1: Nagyon szeretem ezt a mai napot, és főleg úgy, hogy közben mi is ugye értékes nyereményekkel egy kicsit viszonozhatjuk ezeket a kedves köszöntéseket, így aztán majd kerek a perec, vagány.
0: Akartok egy cuki hírt? Hoztam egy cuki hírt mára. Olyan cuki ez a hír, a maga a szereplője is cuki önmagában, hogyha nem azt nézzük, hogy mennyi kár tud okozni, de így szól a nem szalag cím, de a lead, akkor fogalmazunk így. Cuki hír, hódok rágták ki a hódok által okozott károkra figyelmeztető táblát.
2: Jaj, de jó, ez annyira magány.
0: Hogy van, tehát a hódok
2: van
0: kirágták,
2: egy tábla?
0: Igen, volt.
1: Kiraktak egy táblát, hogy a hódok itt károkat okoznak, tessenek figyelni.
2: Ja, értem.
1: Aztán mit csináltak a hódok? Például. De mit csináltak az okos hódok? Oda mentek és kirágták a táblának az oszlopját, a cölöpjét, amire fel volt téve.
0: De szerintem ez meghívás volt keringőre, vagyis rágcsálásra azok által, akik kirakták, mert az erdészet minek utána tudja, hogy a helyi tölgyfákat rágcsálják a hódok. Képzeljétek el, tölgyfából készítette a táblát. Akkor mire számítottak?
2: Igen, tehát van egy kicsi ilyen félrecsúszás itt. Ez kb. Olyan, mint amikor a betörő, az kinyomozza előre, hogy hol van a biztonsági kamera, és akkor azt úgy kilövi, vagy kiiktatja, nem? Tehát, hogy ez ellenünk akartok valamit? Na nem, vagy gyere, meg kirágjuk. De olyan szépen, én annyira szeretem, hogy a hódok dolgoznak, mert hogy valószínűleg meg azért nem volt, mert személyes károm belőle.
0: Kisteket patak mellett gyümölcsösed, igen.
2: Ezt akartam mondani, de hogy nézzük, az a tábla is milyen gyönyörűen kerekre, simára, puhára van lerágva.
1: Tehát, hogy nagyon profi, csávokám, mármint csajocskámék is, meg csávocskámék is, mint gondolom a hódoknál is vannak fiú hódok, meg lány hódok.
0: Úgy lesznek a kicsi hódok.
1: Így lesznek a kicsi hódok, pontosan. De egyébként ők, amilyen munkát végeznek a szó legszebb és legnemesebb értelmében, az a legprecízebb, legpontosabban mérnöki precizitással kiszámolt emberi kéz munkáját is felül tudják múlni adott pontokon. Be kell valljam, ott Vargy és környéken nálunk is néhány esztendővel ezelőtt ho-ho betelepítettek egy csomó ho-ho-hódot. Igen. És én ott láttam először, hogy milyen munkát is végeznek ezek a kicsi, én nem is tudom, rágcsálóknak mondjuk.
0: Rágcsálók félék, igen.
1: Nagyra nőtt
0: rá. Vízrágcsálók, igen.
1: Igen, de igen. Tényleg rágcsáló, nem emlős a hód?
0: Hát a rágcsáló
1: mint, hogy úgy érve, hogy a nagyobb emlősök közé sorolván.
0: Attól még rágcsáló.
1: De csak azért, mert hogy rágja a fát.
0: Szerintem azért nevezték el a rágcsálókat rágcsálóknak, mert rágcsálnak, de lehet, hogy meg kéne keresünk egy biológia.
1: De mi van, ha a hódok nem rágcsálnak, hanem faragnak?
0: Rágcsáló faragnak.
2: Persze. Ezek a székely hódok, tudod, egy székely kapunak állítsátok neki hátra.
0: De milyen jó lenne.
1: Kopja fát,
0: gondolj bele.
2: Kicsit olcsóbb munka.
0: Kiraknád így a nagy cserefa gerendát, jönnek hódok. Hoppá, szép tulipán.
1: Nem lehetne valahogy, jaj, nem tudom, ilyet illik-e vagy nem illik mondani, és bocsánat kampány az összes állatvédőnek, hogyha véletlenül rosszat szólok, de értsétek a viccet, kérlek, de hogy nem lehetne valahogy megmutásítani valahogyan a hódokat, hogy tényleg?
0: Írná a székely kapu.
1: A biznisz lenne?
0: Felül, ahol van a nagy fő, Mesterkerenda írná, hogy Isten segedelmével rágcsált a hódjóska az úr 2026. esztendejében.
1: Például. Na, tetszik-e az ötlet, ezt írjátok meg, és hogy egyáltalán mit tudtok a hódokról? 07 30 54 88 88, ide írhattok.
3: Ez a hármas szabály.

Ja, és a Some Say Yes volt a Gagám, nagyon jó mulatunk. Kereken 9:30 a csütörtök délelőttben másodperceken belül ott tartottunk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett. És hát itt, amikor a fagyi visszanyal, vagy ez esetben a hód visszarág, ez úgy néz ki, hogy hazai környezetben is megtörténik, amikor nagyon-nagyon az élet írja az abszurd drámát.

0: De az embereket igen.
1: Miért nem így árulják?
2: Emberriasztó?
1: Igen, ilyen szociófób embereknek, vagy akik esetleg mizantrópiában szenvednek, uh-huh. akkor egyszerűen bedugod szomszéd a konnektorba, és senki nem jön közel
2: igen,
1: hozzá.
2: Szomszéd távoltartó masináta.
1: Én van ezzel... az a bor.
2: És a jó hír, hogy csak egyszer kell megkínálni, jobb esetben belőle szomszédot, és többet arra fele sem megy, ugye. De egyébként most már viccet félretéve is, hogyha ilyen mindennemű rágcsálókat, távoltartó cuccokat kitalálnak, és ez mondjuk elektromosan, vagy bedugva a konnektorban működik, ez emberekre vajon tényleg miért nincs eddig kitalálva, kifejlesztve, specifikusan, hogy a narcisztikusokat szeretném a távol tartani, és akkor programot állítasz.
1: De van ilyen eszköz, ami szelektálja az embereket. Tehát amikor valaki például van ilyen, be kell dugni a konnektorba, és hangosan megengeded a manélét rajta, kevesen maradnak, akik maradnak, mert tudják, hogy miért.
2: Mondasz
0: igen, ilyen indítod a manélét, és kifutsz te is
1: az
0: a házba.
1: Az is egy ilyen nagyon magas frekvenciát nyom, mint ahogy te mondtad, ami zavaró tud lenni.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Tehát a Nikolaj Gucciától után nem mersz bemenni te a házba, hogy kikapcsolt. Ez egy jó megoldás, Endre.
1: Tényleg próbáltak már rágcsálót riasztani manélével, vajon? Nem jönne össze?
2: Te lehet, hogy megtaláltad a piaci részt, Endre. Bár én némi nemű, legalábbis hangulatában, érzésében némi nemű hasonszörűséget vélek felfedezni rágcsálás és manéle hallgatás között. Lehet, hogy sőt, a vártnál jobban kijönnének egymással.
1: De egy kicsit túl könnyen elsiklottunk a fölött, hogy az imént még megpróbáltuk kidomítani a kártevőket, hogy hasznosat végezzenek. Mert így, ahogy már megfaragtattunk egy székelykaput a hodokkal, nem is olyan rég, vagy megpróbálkoztunk vele. Miért ne lehetne, hogyha minden kártevőt tudnánk egy kicsit hasznosabb dologra fogni, a szó is milyen szép dizájnosra tudná rágni az asztallábát, ha tudná, hogy merre kell rágni.
0: Hát az rágja is.
2: Én ezért kérdeztem ezt a mutánsos dis dolgot, de ugye a szó szép és továbbfejlesztett változatában, hogy tényleg annyi mindent tudunk már manipulálni, hogy nem akarjuk ezt egy kicsit bevezetni. Hogy
0: de miért nem tanítjuk meg őket? Miért kell mutálni? Tanítsuk be a hódokat. Hát képzeld el, valaki egyszer neki fogott a kutyát is tanítani az ő pörögjön a farka körül, ha ezt kéred.
2: Nem, azt ösztönből csinálj.
0: Tehát csak az ember tudod csinálni.
2: Ahogyan a hód is.
1: Látom már a népfőiskolai faragóműhely hódoknak.
0: Tehát például, látod, tanítsuk meg őket.
2: Szerintem szép, nem lehet
0: tulipán mindent.
2: De nem tudom.
0: Attól függ, hol született a hód. Tehát, hogyha egy szép kis háromszéki hód születik, akkor ő már valószínűleg zsigerileg érzi azt, hogy székelykaputot kell faragni.
1: Lehet, hogy a lengyeleknél lett a népi minta te.
2: Mire gondolsz?
0: De harmadikos, buzgó iskolás koromban nem tudtam ilyen szépen ceruzát helyezni, mind ők azt a táblát. Tehát, hogy azért ez így jó előnyben vannak. Na, de tanítsuk be, én azt mondom, nem utáljuk.
2: Jó. Jó, csak most van egy kicsit más
0: mondani
2: dolguk.
0: Akarsz valamit.
2: Igen. Hogyha már itt tartunk, akkor rövid szünet erejéig tartsunk, igen, valóban némi nemű gondolkodós percet adjunk magunknak a faragás ügyében, mert hogy feladatunk van, nyereményjáték. Jövünk vissza, tehát nem sokára jó kis nyereménnyel és egy potenciális nyertese.
3: Mindenről dumálunk.

0: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30 indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
2: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
3: Annyi mindent kéne!
4: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
5: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menürendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
6: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét láger.

0: Új a fődíj. Hát ezt is sorsoljuk, és ezt is odaadjuk. Szívesen, nagy-nagy szeretettel nektek. Lássuk, hogy kinek?
1: Jaj, Csongornak szeretnénk, és nagyon-nagyon szeretnénk odaadni ezt az 1200 leértékű Full HD TV-t, amiről korábban már beszéltünk, ugye, a Gamma Electronics felajánlásával. Szerintem ennek nagyon, de nagyon fog tudni örülni Csongor, csak hát érjük elő telefonon.
2: Fel kell venni a hívást, Csongor, haló, szia, halljuk egymást?
3: Haló.
2: Csongorhoz van szerencsénk, szia.
3: Igen.
2: Szia Csongor, a Rádió Gagától hívunk, Máté Kincsőt, Berecki Szilit, Nagy Endrét hallod. Azért hívunk téged, mert a neved egy listán volt, és a szerencse téged nagyon szeret.
3: Köszönöm szépen.
1: Regisztráltál ugye a nyereményjátékunkra, a szülinapos nyereményjátékra. A jó hír, hogy egészen zsenomenális, mondhatni fődi, főnyeremény. Ma mind csak ilyeneket osztogatunk, tehát szóval ez lenne a tied, amennyiben valami jó kis fiktív ajándékkal meglepsz bennünket.
3: Hát egy... Fagyis kürtös kalács, mit szóltok hozzá?
2: Fagyis kürtös kalács?
1: Az nem volt.
2: Te ettél már ilyet?
3: Persze.
1: Igen, és melyik a kedvenced ebből a fajtából?
3: Hát nincs kedvenc.
0: Amikor fagyit eszel, akkor milyen szoktál választani? Inkább gyümölcsös, savanykás, inkább az édes, hát csokis, vaníliás?
3: Inkább gyümölcsös.
0: Uh-huh. Inkább gyümölcsös. Akkor gyere, rakjunk össze egy ilyen kürtös kalácsot, ez lenne a feladat. Adott a kürtös kalács, az milyen? Cukros, fahéjas, diós, milyen?
3: Fahéjdió, az a kedvencem.
2: Fahéjdió, ez akkor a külső része, ez a cső, és mivel töltjük meg?
3: Hát akkor legyen két gombóc, mondjuk ilyen, legyen pisztáciás, és valami gyümölcsös.
1: Mondjuk egy kis málna?
0: Málna, az jó.
3: Málna, az jöhet, igen.
1: Nem más, csak jó, a málna az jól mutat a kürtös kalácson is, mint ugye feltét, vagy minek nevezik ezt. Jó, engem megvettél ezzel az ajándékkal, vagy én abszolút adom, meg tudnám majszolni, sőt, akár ebben a pillanatban is, úgyhogy köszönjük nagyon szépen, szerintem ezt így elfogadhatjuk.
2: Elfogadjuk, jó lesz, finom lesz, úgy, hogy nem csak egyet, hanem egyet-egyet, ugye, mint hármunknak.
1: Természetesen.
3: Csak is.
1: Sőt, hármat a biztonság kedvéért, mert Endre úgyse szereti az édeset, ami azt jelenti, hogy én hatot kapok, én azzal úgy rendben lennék.
2: Jó.
0: Négy és fél. Hello.
1: Messze vagy, nem tudnám odaadni.
0: Nem, baj, van azért. Van, amiért leküzdjük a távolságot. Csongor, van egy nagyon-nagyon-nagyon jó hírünk, ugyanis egész jó volt így az ajándék, és szerencsés is vagy a mai napon, meg ma van a Gaga szülinapja, úgyhogy fődíjakat sorsolunk, képzeld el. Van-e tévé otthon?
3: Van.
1: Szeretnél egy nagyobbat? Az a kérdés.
2: Vagy egy okosabbat.
1: Na, mert hogy az a helyzet, tényleg egy zseniális nyereményünk van a Gamma Electronics felajánlásával. Kérlek, Alásod, egy 109 centis Full HD okos tévét nyertél ebben a pillanatban, úgyhogy gratulálunk neked.
3: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen.
2: Elfér a falra, helyet kell csinálni.
3: Köszönjük szépen.
2: Egy kicsit tedd arrébb a nagy faron a családi csoportképet, és akkor elfér a tévé is majd oda.
3: Így van.
1: Na jó van, Csongor, szép napod legyen, köszönjük szépen még egyszer a köszöntést.
3: Köszönöm szépen, és... nagyon szépen az ajándékot, és istenültesse még egyszer titeket is, meg a Rádió Gagát.
1: Köszönjük szépen. Szia.
3: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Paradi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Paradi, Templom utca 24.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Csongornak nagy-nagy gratuláció, minőségi és jóféle filmeket, meg sorozatokat kívánunk ehhez a tévéhez, hogy legyen igazán sok öröme benne.
1: Így van, ugyanakkor hadd köszönjük meg Beátának azokat a videókat, amiket küldött nekünk Messengeren, egy icipici nagy fiát látjuk, ahogyan gügyögve, gagyogva mondja, hogy a Rádió Gaga, hát ez a cukiságfaktor nagyon kellett a hódok mellé a mai hármas szabályban, tényleg hála köszönet.
2: Azt kell mondani, hogy versenyben vannak cukiság szempontjából, majd nem tudom ki édesebb, a torta vagy a gyerkőc, ez itt a nagy kérdés, ami nem kérdés, hogy hírek jönnek, mert igen, mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb információk, utána folytatjuk.
3: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Sima és mintás üvegek gyártással, majd méréssel, szállítással és szereléssel is. Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészulő utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
9: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
10: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
11: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le,
12: és irány Vármező.
13: November 2-a és december 21-e között 2 éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a Vármezői halászcsárdában.
14: Bisztráng, tópart, dézsa, szauna, a feltöltődés itt kezdődik.
15: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
16: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
17: Annyi mindent kéne.
18: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
19: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
7: Black Friday a Gammában.
12: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
7: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
20: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Ma általában sok lesz a felhő felettünk, de helyenként elvékonyodhatnak a rétegek. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a román védelmi miniszter, és ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 100 munkagéppel és 170 alkalmazottal épül a segesvári kerülőút, a beruházás 16%-a már elkészült, a 13 kilométeres útszakasz Fehéregyházától indul, elkerüli Segesvár belvárosát, majd 7 úr közelében csatlakozik vissza a 13-as országútra. A munkálatok során hidat, felüljárókat és egy viaduktot is építenek. Az 572 millió lejes beruházás a tervek szerint 2028-ra készülhet el. Szász régenben eközben még nem nevezték meg az elkerülő út kivitelezőjét, de a hatóságok szerint napokon belül kihirdetik a nyertest. Az ottani 12,7 kilométeres út megépítése csaknem 496 millió lejbe kerül. Nem biztos, hogy drón találta el a Szulina közelében román felségvizeken kigyulladt hajót, közölte a védelmi miniszter tegnap késő este. Radomir Ruca azt mondta, a védelmi minisztérium radarjai nem észleltek a hajó felé tartó drónt, a történtek körülményeit pedig a konstancai kikötőbe érkező hajón vizsgálják ki. A miniszter megerősítette, hogy tegnap este két drón mintegy 7 percre behatolt a román légtérbe, vadászgépeket is riasztottak, de a drónok még az elfogásuk előtt elhagyták az ország légterét. Radomir Ruca szerint Romániának diplomáciai úton kell fellépnie, és nagyobb szövetségesi jelenlétre van szüksége a Fekete-tenger térségében. Újabb hajón keletkezett tűz a Fekete-tengeren Szulina közelében. A San Marino zászlaja alatt közlekedő, vegyi anyagokat is szállító tartályhajó ma reggel 7 óra körül kért segítséget a román hatóságoktól, a parttól mintegy 14 tengeri mérföldre. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, és az sem, hogy a hajót drón találta-e el. A román védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka hajnali 1:30 után egy drónt észleltek a román légtérben, amely később eltűnt a radarokról. A hatóságok további légtérsértést nem jelentettek. Ma benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket, de a tárgyalások továbbra is nyitottak. A kijelölt kormányfő szerint sürgősen teljes jogkörű kabinetre és költségvetés kiigazításra van szükség, mert ellenkező esetben fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában. Romániának több mint 5 hónapja ügyvivő kormánya van.
22: Új gólrekord született a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, a 18 mérkőzésen összesen 78 találat esett. A Liverpool 9 gólos mérkőzésen győzett, az Aston Villa pedig történelmi 6-0-ás sikert aratott a Fenerbahce ellen. A Real Madrid fordulatos találkozón 4-3-ra verte a Rómát, míg a PSG 4-2-re nyerte a Manchester City otthonában. Erling Haaland megszerezte pályafutása a 60. BL gólját, amivel minden korábbinál gyorsabban érte el ezt a mérföldkövet. Az első két fordulóban összesen 147 gól született, ami mérkőzésenként 4,08 százados, szintén rekordot jelentő átlagot jelent. 4 mérkőzésre eltiltotta a Spanyol Labdarúgó Szövetség Vinicius Juniort, a Real Madrid brazil szélsőjét. A játékost a Villarreal elleni bajnokin állították ki, miután meghúzta ellenfele Nathan Saliba haját. A fegyelmi bizottság 2 mérkőzéses eltiltást szabott ki a szabálytalanságért, további 2 pedig a játékvezetőkkel szembeni agresszív viselkedésért és reklamálásért. A brazil támadó így a Barcelona elleni rangadót is kihagyja, és csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza.
21: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
23: Most pedig

0: Utolsó órája a mai hármas szabálynak, de nem utolsó nyeremény, ami a mai Gagaszuli napot illeti, mert lesz majd még a későbbiekben, de ebben az órában a Smart Business Management felajánlásával egy darab páros, két éjszakás hétvégét lehet nyerni a Bordür Hotelben. Hajrá, regisztráljatok, figyeljétek a telefonokat!
1: Így van, itt vagyunk veletek mind a három ebben az órában is. Máté Kincs a Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: Jó reggelt, szép napot, vidám délelőttöt és boldog szülinapot, mindent is egy kalap alatt kívánunk nektek és magunknak. A mai műsor utolsó óráját a Balkán Fanatikkal indítjuk, ugyanakkor jön a Feljött a nap.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: el a Lefty. És a
1: Boston című dal. Balkezes, mint te.
0: Jéééé! A legkirályabb arcok, mint balkezesek. Na mindegy, 11 perccel, lassan 12 perccel vagyunk 10 óra után, és itt vagyunk veletek az utolsó órájában a mai hármas szabálynak, és ő mindig nagy-nagy köszi nektek azért a rengeteg üzenetért, amit írtok a 27 éves rádiógal a születésnapjára, nagyon vagányok vagytok is. Az egész stáb nevében mondhatom, mindenestől, műsorvezetőstől, értékesítési osztálytól, marketingtől, menedzsmenttől, adminisztráció, mindenkin keresztül hírszerkesztőkig, hogy nagy-nagy-nagy-nagy pacsi és nagy-nagy köszi nektek, hogy ezeket így mind leírjátok, és ilyen vagány kis élménybeszámolókat tartottuk ma reggel.
1: Igen, jönnek itt még fotóval is mindennel egybekötött jó kívánságok, egyszerűen nem győzzük a neveket, azért gyorsan mondjuk el, Zsuzsánna meghívna egy flekkenezésre, Erika is boldog szülinapot kíván, Norbert is azt írja, hogy kíván nekünk egy 2 hónapos fitness bérletet. Ennyi torta után ez a minimum, tehát ő már azért aggódik, hogy hány kilót szedtünk fel a sok tortázásban.
2: Ja, igen, köszönjük szépen Melindának is a nagyon kedves szavakat, Levinek is, Csabinak pedig azt, hogy 1 millió 1 hallgatót minden napra, ezt kívánja nekünk, nagyon jó fejek vagytok. Judit is beköszön, és neki is nagyon szépen köszönjük a köszöntéseket, ahogyan Szabinának is. Szerintem lassan, hogyha a hallgatók nevét kell felsoroljuk csak és kizárólag csak a neveket, akkor sem érünk a végére. Gyulának is nagy puszi, nagy ölelés.
1: Volt még itt egy sztorink előző órában, arról beszéltünk, hogy Lengyelországban a hódok kirágták a táblát, ami a hódokra figyelmeztetett, és elkacagtuk ezt a dolgot egy kicsit, és nem véletlen, van tapasztalat itthonról is. Azt írja nekünk a névtelen hallgató, hogy volt kb. 3 éve az Olt mellett egy kisebb kukoricásunk, és annak 70%-a a hódok úgymond mind learadták, úgyhogy nem csak faragni tudnak, hanem aratni is.
2: Azt mondom, milyen multifunkcionálisak ezek a hódok. Én nem tudtam, hogy ezek ilyen ügyesek, de egyébként most már viccet félretéve is én szeretek ide okosodni, járni a hármas szabályba. A hód, komolyan lehet butaságot kérdezik, de a hódok egyáltalán miért állnak neki fát rágcsálni, és akkor ilyen alapon igen kukoricát.
1: Abból építkeznek, ők ilyen vízi építményeket építenek, és kell a sok faág nekik.
2: Én ezt értem, de hát nézzétek meg ezt a cölöpöt, mert ugye onnan indultunk, hogy mennyire görbe tükröt tart elénk néha az élet. A hódok rágták ki azt a táblát, illetve vannak a táblák a cölöpjét, ami jelezte, hogy itt a hódok károkat tudnak okozni, de nem vitték el a fát.
1: Nem, a cölöp ott volt, a hód volt, és akkor kirágta.
0: Megszokásból.
1: Megtetszett. Lehet, hogy van ilyen...
0: Miért rágjuk a körmünket?
1: Hát kétféle rágás van a hódoknál.
2: Stressz helyzet miatt.
1: Szerintem.
0: Lehetünk is stressz helyzetből.
1: Kétféle rágás van, így van. Van a rendes munkaszerű rágás, amiből építkeznek, és van a rekreációs, kikapcsolódós rágás. Ez az volt szerintem.
2: Igen, de végülis ez olyan, mint nálunk a táplálkozás, hogy eszünk azért, hogy életben maradjunk, rágunk azért, hogy ugye táplálék jusson a szervezetben, de sokszor rágunk azért is, mert mit tudom én, a filmet nézni jobb úgy, hogyha van nachosz és...
0: Lehet csak simán szó szerint berágott az asszonyra. Például, és akkor azt mondta, elment a hódpapa, és azt mondta, hogy felcseszte az asszony a cukromat, elmegy, kirágom ezt a hódtáblát. És akkor elment, és kirágta a hódtáblát.
1: Ja, mert ha a hód berág, akkor valamit kirág.
2: Ilyenkor nem gondoltok arra, nekem van egy ilyen kicsit futurisztikus elméletem, de megfordul a fejembe, el kell mondjam, hogy látom és elképzelem magam előtt, ahogy a hódok egymás közt megbeszélik, hogy láttatok azt a táblát, amit kiraktak ide a sarokra, ember. Gyertek, szedjük ki, aztán nehogy már nem tudom. Igen. Tehát nem lehet az véletlenül, hogy annyira intelligensek, csak nem tudunk erről. Hogy ezt így megbeszélték, és tiszta buszúból csinálták.
1: Azt mondták egyébként, azt írta a lengyel erdészet is a Facebookra, akik feltették ezt a fotót, hogy kirágták a hódok a hódos táblát, hogy egyértelmű, hogy a hódok nem szeretnék, ha tudnák róla, hogy milyen titkos tevékenységet végeznek az erdőben.
2: Hát azért nem titkolják, hogy nagyon szó köztünk maradjon. 07 30 54 88 88, hódokról, rágcsálásról, bármi kapcsán írjatok nekünk még bátran.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ru oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod.

0: Virágok, virágok, ugye, ahogy a Miley Cyrus is mondja, na nem virágokról, viszont fáról fogunk érdemben beszélgetni még a mai hármas szabályban, hiszen okosodunk, és Zitának kell megköszönjem ma reggel, ma délben lassan, hogy ilyen ügyesen elmagyaráz, hogy mi miért történik a nagyvilágban túl a mindennemű szülinnapi történéseken. Mert ugye felmerült, hogy miért mind rágják össze-vissza a fákat a hódok akkor is, amikor mondjuk nem akarnak mondjuk építkezni belőle. Zita azt mondja, hogy koptatják a fogaikat, a rágcsálók mind ezt teszik, mert folyamatosan nőnek a metsző fogaik. Boldogságos szülinapot, Gaga.
1: Mit csinálnak a hódok?
0: Én azon gondolkodom, hogy valamikor 6. osztályban, amikor az állattant tanultuk biológia órán, akkor valószínűleg ez el volt mondva, ugye, hogy a rágcsálóknak nő a metsző foga mindig. Úgyhogy köszönöm Zitának akkor, hogy ezt felelevenítette egy kalap alatt ugyanitt, tisztes bocsánatkérés az egykori biosz tanárnéninek.
1: Igen, ez úgy van, hogy minden tanítanak bioszból, aztán 7. elkezdik tanítani a szaporodás, mindent elfelejtünk, amit előtte tanítottak. Az kisüti az agyunk.
2: Igen, ha megtanítják. Na mindegy. Azt írja Trisztán nevű hallgatónk. Gátat építenek, táplálkoznak, koptatják a fogukat. Ezért van az, hogy aki sokat beszél, azt szokták mondani, hogy koptatja a száját.
0: Igen.
2: Csak aki nem beszél sokat, azért lesz ilyen dúshajka. Mert nem koptatja eleget a száját.
0: Nem, az elment feltöltetni, de az egy másik teltészta.
1: Az két opciótól lehet dagadt ajkad, vagy botox, vagy pofox.
0: Á, meg nem, mert most már a botoxon kívül annyi minden. Egyszer egyébként nem akarunk műsort csinálni ezekről a szájakról. Csak óvatosan kérdezem. A magunk polkorrekt, mindenkire is odafigyelő, kicsit sem cinikus, szarkasztikus módján.
1: Teljesen pozitívan és objektíven állunk hozzá a kérdéshez. Lesz pro, kontra, de főleg...
0: Nem más, én csak nézek egy tévéműsort, az egyik szereplőnek olyan a felső ajka, mint a folyamatosan csipkednék a méhecskék, és ki van fordítva.
2: De lehet az, nem méhész.
0: Nem méhész, az kedves, aki méhész. Hát, de kedvesnek még szép a szája, tehát hogy nem csípték szét a méhek, nem tudom.
1: Ha annyi méhész lenne, ahány dagadt ajkú ember járkál a világban, akkor nagyon olcsó lenne a méz.
2: Jó, de ne sértsük meg őket, mert van, akinek nagyon jól áll. Tehát van, amit nagyon jól eltalálnak, és szépen
0: hát ezzel is az van, gondolom, hogy nem szabad túltolni. Na, de ne vesézzük ki most a témát, hanem akkor egyszer tényleg érdemben beszéljünk akár erről is. Köszönjük szépen, hogy mondtad, Endre, Trisztánnak a tisztán leírt sorait, ilyen szempontból okosodunk, szépülünk az egészen. Fussunk egy kört a szülinapos köszöntések kapcsán újra, hiszen nem tudjátok abba hagyni, nagyon zseniálisak vagytok. Levének köszönjük nagyon-nagyon szépen a köszöntést Edónak, illetve Abigailnek is, és a kislányának, vagy fordítva, nem is tudom, ki lesz itt az anyuka, jaj, Kincső az anyuka írja, Kincső Drusszám küldött fotót a kislányáról, Abigailről és magáról, köszönjük a kedves szavakat nekik
1: így
0: is.
1: Így van, érkezik még köszöntés Kingától is, köszönjük, napsütéses heteket kíván, ez tényleg jól esik, ezen kívül Jócó is boldog születésnapot kíván, Levente is azt kívánja, hadd szóljon az egész világon.
0: Jaj, nagyon jó.
2: Ó, hát szól az egész világon applikáció, meg weboldal, úgyhogy tessék, kérem. Csabának köszönjük szépen a verset, hát egy komoly rimbeszedett dolog, itt beleolvasgattam. Vagány, köszönjük szépen, illetve Irénnek is, aki mindenféle jót kíván nekünk egészségben, boldogságban, szeretetben. Legyen ez így, drága Irén, hasonló szépeket kívánunk.
0: Így, és hasonló szépeket Zsuzsinak is, aki szintén kedves köszöntéssel lep meg bennünket szép hosszú üzenetben. Visszacsatolva csak egy gondolat erejéig itt a fotóra, amit ugye egyrészt Kincső küldött kislányáról és önmagáról, Abigailről, hogy egy nagyon jó ajándékötlettel ruggolt elő. Nézzétek meg, hogy egy időgéppel ajándékozna meg bennünket, amivel visszarepülhetnénk 99-be beszélgetni az akkori énünkkel.
1: 99-ben?
0: Jó.
2: Nagyon jó jelne.
0: Neked a pelenkádat kéne kicserélni saját.
1: Az jó lenne, mert
2: én már nem voltam pelenkás.
1: Én már akkor tudnék pelenkát cserélni.
0: Na, akkor már tudnál.
1: Ja, nem akarom Cilinek, nem. Cili, nem, vissza a stornó, bocs, nem fogom a pelenkádot cserélni.
2: Ezt te voltál.
1: Gyorsan hallgassunk zenét, Regenból menjön, és a Skin.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ezt ilyen akartam, hobbi, ez milyen a komolytalan méhészet?
1: Ilyen hobbi méhészkedésre gondolok én, mert én például nagybátyám, ő éveken keresztül hátul a kertben, ilyen kaptárakban méhészkedett. Tehát lehet ezt így komolynak gondolni. Persze, csak hitem szerint ő is úgy vallaná, remélem, hogy visszaigazol, hogy azért ez nem volt ez egy de komoly. Nem tudom, mi ezt ő hobbi szinten csinálta, viszont sokszor, amikor itt tudjátok, főleg nálunk útszélén ki vannak állva a méhészek, mézet árulnak, stb. Mindig belegondolok, hogy mennyire komoly munka lehet azért emögött, hogy én a vajas kenyeremre rá tudjak csorgatni egy kevéske ilyen fincsi aranyat, szóval, hogy kíváncsi lennék rá. Köszi, Ati, a meghívást.
0: Így van, köszönjük szépen, illetve Edónak nagy-nagy köszi, aki azt írja, boldog születésnapot, én egy életműdíjat ajándékoznék, életműdíjat annak ítéljük oda, aki ennyi éven át képes volt ébren tartani egész Erdélyt is, nem csak. De menő, olyan jók vagytok, nagyon jó, köszi.
2: Ébren tartó életműdíj. Ezen osztozunk, ahányan csak tudunk, szerintem mindenki benne van a pakliban. Egyébként az a vagány, így jönnek a köszöntések, hogy egy-egy üzenetből kiderül, hogy milyen élethelyzetben, vagy milyen mondjuk életfázisban, milyen körülmények között hallgattok, és nagyon vagány, hogy ennyi helyre elmegy ez az egész.
1: És nagyon szeretem egyébként azt is, hogy a kreativitás kreativitást szül. Most nem feltétlen azért, hogy milyen horderejű vagy milyen minőségű ajándékokkal, fiktív ajándékokkal rukkoltok elő, drága hallgatók, de tényleg öröm ezt olvasni. Tehát például Nóra szerintem nagyon rájött és ráérzett arra, hogy bennünket hármunkat a luxus kérdésköre igencsak foglalkoztat, de mindeközben szeretünk rádiózni, mert ő például azt mondja, hogy ilyen 2 hónapos hajós utazást ajándékozna nekünk teljes luxusellátással, de úgy, hogy a világ különböző pontjairól bejelentkezhetnénk a Gagába. Tehát dolgozzunk
0: nagyon
1: ugyanúgy,
0: jó,
1: csak hogy közben mindent is megkapunk nekem. Ez abszolút tetszik. Köszi, Nóra.
0: Igen, köszönjük szépen, illetve köszönjük tényleg a jó kívánságokat Mónikátólnak, Bernadettnek, Orsolyának, akik itt vannak és leírják, hogy mikor hallgatnak minket. Azt azért engedjétek meg, ha még van egy pici időnk, gyorsan elmondjuk, hogy nagyon kedvesek vagytok a játékban, és nagyon sok minden fiktív dolgot kaptunk mi tőletek, de hogy amellett, hogy van 8 olyan műsorvezető, aki reggeltől estig ugye itt van a mikrofonok mögött, mi nagyon kis szelete vagyunk ennek az egésznek, és pont ekkora nagy köszi jár azoknak is, akik hírszerkesztők, akik másfajta szerkesztők, akik tényleg az értékesítésen dolgoznak, marketingen, adminisztráción, nélkülük nem működne ez az egész, és szerintem egy csapatként tud működni ez úgy, ahogy van, úgyhogy nagyon nagy pacsi nekik is, persze.
1: Abszolút, és hadd támasztam alá egy lopott gondolattal, nemrég volt egy ilyen interjús podcast helyzetem, ott tanultam ezt a szót, a filmgyártás kapcsán hangzott el, de hogy azt mondta az illető, akivel beszélgettem, hogy a filmgyártás egy nagyon komoly csapatsport, és ezt érzem én is rádiós ügyben, hogy ez egy komoly csapatsport, hogy akár mi magunk is hebegve, habogva, dadogva megköszönjük a kedves gondolatokat, amiket ti, drága hallgatók, felénk tolmácsoltok, de ezzel a lendülettel és erőbedobással tágítjuk ezt a kört, és üzenjük a kollégáknak is, hogy bátran bárki vegye magára. És üzenem ugyanakkor, hogy olyan kevesen vagyunk itt Sepsin, az a torta nehezen fog elfogyni, tehát aki a környéken van még a csapatból, az persze, jöjjön tortát tenni.
2: A brit királyi tortákat, mennyegzői tortákat évszázadokon keresztül őrzik, úgyhogy nem kell sietni, finom lesz, őrzünk, vigyázunk belőle nektek is.
0: Igen, és talán még ha valakit kértem a csapatból, azok az a technikus csapatunk például, akiknek köszönhetően vagyunk most ott, hogy talán a világon egyedüliként vagy kevésként dolgozunk, úgyhogy több stúdióból egyszerre élőben. Úgyhogy szerintem egész menő csapatunk van így 27 évesen is, hogy köszi nektek. Még van egy vagány nyereményünk erre a mai műsorra, úgyhogy ezt is szeretnénk nektek odaadni. Na figyeljetek csak, és a telefont is nézzétek.
3: Mindenről dumálunk.

0: Megismert.
1: Reklám.
2: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
1: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
1: Melegre tervezve.
4: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
5: Október 17-én Marosvásárhelyen.
4: Pontosan. A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szobáltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
8: Mihes Guarding.
7: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanás.
8: Bies Guarding.
7: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
8: Bies Guarding.
9: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsödétől a 8. osztályig.
10: Annyi mindent kéne.
11: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
18: ismét lágerek és

0: valakit el szeretnénk küldeni nagyon messze, nagyon-nagyon-nagyon messze másodmagával egyet nyaralni, olyan vagány lesz, jó kis pihenés, vagy telelni.
1: Ja, igen, most. Igen. Hát figyeljetek, melegebb éghajlat helyett melegebb hangulat adódhat meg Kingának, egész pontosan őt próbáljuk ugyanis elérni. Telefonon lássuk, sikerül-e konzultálni, értekezni vele.
2: Egy nagyon vagány ajándékot várunk tőle. Persze, képzeletben, haló-haló Kingához beszélünk, jó reggelt.
3: Igen.
2: Szia Kinga, Máté Kincső, Berecki Szilin, Nagy Endre vagyunk, a Rádió Gagától hívunk, mert hogy születésnapi ajándék közön van a mai napra sok-sok főnyeremény, és szerencsés lehetsz te is.
3: Sziasztok.
1: Szuper, tudod-e, kedves Kinga, hogy mi a dolgot? Zavarunk-e nagyon? Igen, ez az első és fontos kérdés.
3: Igen, nem kijöttem a munkahelyemről közben.
1: Ja, jó, nem tehát hogy az igen az annak szó, hogy tudod, hogy miről van szó, a nem pedig annak, hogy jó, hogy ne keverjük, kavarjuk össze a dolgokat. Kedves Kinga, szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon kreatív lennél, meglepnél bennünket valami vagány kis fiktív ajándékkal, mert ma ilyen földi sorsolós jó kedvünk van, és téged is szeretnénk meglepni, nem is akármivel, nyereményként.
3: Igen, én arra gondoltam egy tortát mindenképp, és egy George Clooney, és egy Bruno Mars produkciót.
2: Egy produkciót kettejükkel?
3: Igen.
2: Melyik énekelne, és melyik táncolna?
3: Nem tudom, ez Bencsel Kincső.
1: Na várjál, mert én itt kicsit fennakadtam, nem értettem, hogy Clooney és kicsoda?
0: Bruno Mars.
1: Jaj, Bruno Mars! Jaj, na. Kinga, ezzel a tortával, gyere, engedd meg, hogy őszinte legyek. Ezzel a tortával egy kicsit kezdett felszaladni a szemüldököm, de úgy megállt félutos, úgy visszafordult a két név hallatán, főleg, hogy csak na, hogy ki táncolna és ki énekelne, hát legyen az, hogy Clooney énekel és Bruno Mars táncol, az lesz a legjobb felállás, legalább egyedi lesz. Engem megvettél ezzel a nyereménnyel, vagy ezzel az ajándékkal. Köszönöm.
2: Mi majd nézzük.
1: Mondd azt, hogy nem élveznéd Nagy Endre.
2: Dehogy nem, én aláíratnám magam. Tejszínhabbal írnál rá a nevét Clooney a hátamra.
0: Hova?
1: Azt meg én nem szeretném látni. De írogassák egymás hátára, hogy boldog szülinapot Gaga, és akkor úgy teljes lesz a kör. Drága Kinga, te is Nagy Clooney rajongó is vagy, meg Bruno Mars rajongó is vagy, vagy csak szeretnél nagyon a kedvedben járni?
3: Igen, igen, de főleg szerettem volna.
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük, tényleg. Mondom, nekem áldásom, én adnám az összes fődíjat most neked cserébe.
0: Igen, de csak egyet tudunk adni, viszont azt is hidd el, hogy megéri. Ugyanis képzeld el, nem tudom, mennyire vágysz egy jó kis hosszú hétvégére, feltöltődésre, utazásra, egybekötött valamivel, egy olyan jó pihenős néhány napot eltölteni. Képzeld el, hogy a Smart Business Management felajánlott neked egy darab páros, két éjszakás hétvégét a Bordür Hotelben, és ez a Bordür Hotel ez nem máshol van, mint Békés Szent Andráson, ahajt messzi Nagy Magyarország területén, úgyhogy egy vagány kis páros hétvégét két éjszakára most már a tied, úgyhogy jó pihenést kívánunk neked majd!
3: Köszönöm szépen!
2: Megvan-e már, hogy kiviszel magaddal, barátnőt, pasit, hogy lesz ez?
3: Igen, a páromat.
1: Na, hát pedig gondoltam, elmegyünk ketten, Kinga, ilyen csajos hétvégére, ha már egyszer szóba került a mai műsorban. És meghívjuk, figyelj, meghívjuk Clooney-t, meg meghívjuk Marsot, és nem biztos, hogy ott lesznek, de legalább a szándékot
0: is megvan.
1: Ha ők nem jönnek, visszük Endrét és Szilit. Jó, nekem ez így rendben van. Drága Kinga, érezzétek jól magatokat majd, amikor élvezitek a nyereményt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük az ajándékot, meg én a ránk szánt időt is. Jó munkát neked!
3: Köszönöm, szép napot nektek is!
1: Szép napot!
2: Szia!
4: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga

0: Jaj, de nagyon köszi a mai szülinapi partit, bulit. Ez egy szülinapi buli volt, ez a mai adás egyértelmű, és az is lesz az egész nap. Kingának gratulálunk, lesz még nyertes a mai nap folyamán, mert a főnyeremények nem fogytak még el. Ma van a záró napja a szülinapi játékunknak.
1: Így van, és még egyszer nagy köszi Hajnalnak, Orsolyának, Bernadettnek, Mónikának, illetve Gizellának, valamint Plutiko is azt írja, hogy sok születésnapot, remélem sokáig maradtuk ebben a csapatban így a reggeli műsorban. Mi megtesszük, amit kell, azt találjuk az életet.
2: Rajtunk ez nem fog múlni, jól mondja Szili, és tényleg köszönjük a legőszintébben, a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb csücsökszorítós puszpusszal, meg cuppcuppal, meg nyamnyammal, meg öleléssel. A jó hír, hogy holnap reggel itt leszünk, szürke péntek lesz, majd párban várunk titeket Szilivel, mert Endrét elengedjük picit pihenni. Na de megy minden tovább, legyen szép napotok, csókos csütörtököt mindenkinek. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termék család megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Topfac. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
8: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
9: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutya kozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
10: Sőt, a gazdijel szóval most 20% kedvezmény jár.
9: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
11: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
12: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
11: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
12: Mikrokreditlám.ro.
13: Autógumit keresel?
14: A Marsónál jó helyen jársz.
8: Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
13: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
14: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le, és irány Vármező.
15: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a Vármezői halászcsárdában.
16: Bisztráng, tópart, dézsa, szauna. A feltöltődés itt kezdődik.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként érkezhet kisebb eső. A PSZD kaphatja a miniszteri tárcák többségét a Luka Niculescu vezette kormányban, és végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy. Erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, híreinket hallják. Őrizetbe vettek egy 26 éves férfit, akit kiskorúakról készült pornográf felvételek megszerzésével és pénzért történő terjesztésével gyanúsítanak. A Maros megyei rendőrség és bűnüldöző szervek nyomozása szerint a férfi 2022-től idén október 12-ig több ezer 1 és 14 év közötti gyermekről készült szexuális tartalmú felvételt szerzett meg és adott tovább. A gyanú szerint 4 év alatt több tízezer eurót keresett az anyagok értékesítésével, és mások személy azonosságát is felhasználta a pénz fogadására. Tulcsai otthonában informatikai eszközöket, SIM-kártyákat és mások nevére kiállított bankkártyákat foglaltak le. Az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérték. A Szociáldemokrata párt kaphatja a miniszteri tárcák többségét a Luka Niculescu vezette kormányban, miközben az RMDS várhatóan miniszteri tisztség nélkül parlamenti támogatással venne részt a kabinet megalakításában. A tervezett kormány politikusokból és párton kívüli szakértőkből állna, a tárcák jelentős részét pedig a PSZD irányíthatná. A jelöltek között több korábbi miniszter is szerepel, köztük Alexandru Rogobeti az egészségügyi, Florin Manole a munkaügyi és Radu Marinescu az igazságügyi tárca élére. Kelemen Hunor korábban jelezte, hogy az RMDS a kormány összetételétől függetlenül megszavazná a kabinetet és a programot. Újabb 2 milliárd lejjel egészítik ki a helyreállítási terv projektjeinek finanszírozását, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A pénzből 1,33 milliárd lejt vasúti infrastruktúrára, 409 milliót autópályákra, 53 milliót helyi infrastruktúrára, 353 milliót pedig környezetvédelmi beruházásokra fordítanak. Október 12-ig az állam összesen 44,3 milliárd lejt fizetett ki a program keretében. Az idei tényleges költségvetési ráfordítás meghaladhatja a 46,5 milliárd lejt. Alexandru Nazare szerint az év végéig minden minisztériumnak tisztáznia kell a fennmaradó számlákat és a fizetési kötelezettségeket, hogy a 2027-es költségvetés pontos adatokra épülhessen. Végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy, erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. A jogszabály előírja a magánszféra és az emberi méltóság védelmét az állami és magánkórházakban. A tervezet szerint az újszülött is az édesanyjával maradhat a szülést követően és a kórházi ellátás idején. Külön választásuk csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági jogból lehetséges. A törvénytervezetet korábban a Szenát Tus is elfogadta. Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, és ugyan számottevő csapadékra nincs kilátás, helyenként érkezhet kisebb eső, marad az őszies, hűvös idő az évszaknak megfelelő értékekkel. Adáskörzetünkben 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: És most...
19: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Pompozunk mi is egy jó adagot, hisz október 15-e, és ez a mi napunk.
20: Ez a Rádió Gaga 27. születésnapja, István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Ünneplőbe öltöztünk tehát mi is, és már most is köszönjük az ajándékokat, amikkel elleptetek bennünket, de már előre köszönjük azt is, amit fogtok adni nekünk, és játszunk rengetegszer a mai nap folyamán. Rengeteg értékes nyereményünk van, utazások többnyire.
21: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
22: Színes hírek,
21: helyi aktualitások,
22: interjúk,
21: játékok
22: és sok-sok
21: nyeremény.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Marshmallow és az Another Drink, innivaló az nincs, maximum egy kis víz, viszont üzenetek, jó kívánságok SMS-ben, WhatsAppon, applikáción, Facebookon. Hú, csak így nézzük, mindegyiket még nem is tudtuk elolvasni, és még csak néhány perce jöttünk műsorba, de gyakorlatilag elleptek minket üzenetekkel, és ez már megint nagyon jól esik, így 27-ére is.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a rengeteg köszöntésért, amit tőletek kaptunk. Tényleg folyamatosan jönnek a Facebook oldalunkra, privát üzenetben, a posztjaink alá, SMS-ben, WhatsAppon, és csak kapkodjuk a fejünket, pont most is egy befutott, és jelezte is itt a telefonom. Szóval kapkodjuk a fejünket, hogy kinek válaszoljunk, és előre elnézést, ha valakinek nem tudunk válaszolni, de elolvassuk, jó? És jól esik nekünk.
0: Igen, nagy valószínűséggel azért nem fog mindenki választ kapni, ahogy Csaba mondja, de ettől eltekintve nálunk ünnepi a hangulat, és gondolom reggel a hármas szabályban a műsorvezetők már elkezdték, most itt nálunk folytatjuk, illetve a délután folyamán is, hát csak erről fog szólni nálunk a műsor, és hogyha mi születésnapozunk, akkor természetesen nem üres kézzel vagyunk itt, mert hogy lesz játék jócskán, és főnyeremények, értékes nyereményeket fogunk osztogatni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, minket hallgatni, és akár még így az utolsó 100 méterben is regisztrálni.
1: Úgy vártalak, ez már a Back to Black dala.

0: Wiz Khalifa és a See You Again itt a Rádió Gagán Sáripóttal együtt. 27 év, nem olyan kicsi idő azért egy ember életében, és itt a Facebook oldalunkon feltettük például azt a kérdést is nektek, hogy 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, amikor indult a Rádió Gaga, ki hány éves volt? Itt rengeteg minden kirajzolódik ebből, mármint a válaszokból, és az is látszik, hogy így együtt telt az idő, együtt öregettünk veletek, drága hallgatóink.
1: Közben azon kezdtem el én gondolkodni, hogy 27 év, azt mondtad, hogy nem is olyan kicsi idő, de ha visszamegyünk 1999-ig, akkor így nagy vonalakban mi történt a világban? Hát szerintem majdnem azt lehet mondani, hogy teljesen átalakult. Ugye volt itt időközben egy ezredforduló, hát megérkeztünk a 2000-es évekbe. Valamikor a 2000-es évek elején megjelent a Facebook is, ma már annyira természetesnek vesszük, de amikor a Rádió Gaga alakult, akkor még nem volt Facebook. Aztán közben, nem tudom, megjelentek az Apple telefonok, Oroszország elfoglalta a Krímfélszigetet.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy egyáltalán megjelentek a telefonok. Nekem az első telefonom 2002-ig nyúlik vissza. Persze nem volt akkor még okos telefonom, tehát egy Nokia 3310-es volt. Nagyon-nagyon jól éreztem magam a telefonomban. De hát ez is az elmúlt 27 évben alakult, mint ahogy mi is alakultunk, mi is változtunk és csiszolódtunk.
1: Igen, és reméljük, hogy még egy 27 év távlatában is azt tudjátok ti mondani, és ezeket a visszajelzéseket kapjuk, úgyhogy igen, kicsit megvan a kérdésünkre a válasz is, de hogy még mindig elfogadtok minket, még mindig szerettek velünk ébredni, velünk menni munkába, velünk ebédelni, és hogy nagyon-nagyon sok élethelyzetben azért ott van a Rádió Gaga az életetekben, ezt pedig köszönjük nektek, és természetesen hálával tartozunk ezért, úgyhogy játékra fel, nem sok áram, csörög a telefon.
0: A nyeremény pedig, itt említettük óra elején, utazás lesz, kirándulás, kikapcsolódás, a Hőforrás Hotel Gyula jóvoltából érkezik, úgyhogy lehet majd menni pihengetni.

0: Arról van szó, hogy Gyula egy olyan fürdőtelepülés, amit szerintem nem nagyon kell bemutatni. Ott van a Várfürdő, rengetegen felkeresik, gyógymedence, termálvíz, minden, ami kell, jó kis szállodák Gyulán, és ide küldünk valakit hamarosan.
1: Igen, az lett volna a kérdés, hogy miért beszélünk mi most erről pont a Gyulai Várfürdőről? Azért, drága hallgató, mert hogy lehet, hogy pillanatokon belül pont a te kezedbe fog kerülni ez az utalvány, hiszen születésnapozunk, és ez alkalommal ismételten értékes nyereményeket adunk, ezekkel lepünk meg titeket, és így fejezzük ki hálánkat, hogy az elmúlt 27 évben itt voltatok mellettünk.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva.

0: de hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
1: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
1: Melegre tervezve.
3: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumi abroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menü rendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, sauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
6: A reklám után
7: ismét lágerek és új

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: 4 Street, és a tudom, hogy mire vártál. Hogy Alida mire vár, azt nem tudjuk, de hogy fog örülni? Szerintem ez nem kérdés. Hello, szia, György Dávid, Csaba István, Szidóni, a Rádió Gogától hívunk, Alida.
1: Sziasztok, jaj, de jó.
2: Na hello, na hogy vagy, mi a helyzet?
1: Jaj, nagyon jó, feldobtátok a napom, köszi.
2: Nem is mondtuk el, mit nyertél, de mindjárt
0: ez
2: elmondjuk azt is.
0: Ez csak a kezdet, Alida. Reméljük, hogy tényleg tetszeni fog majd a nyereményünk, de addig is, mivel foglalkozol éppen, mi a munkád?
1: Rezidens vagyok.
0: Rezidens
1: orvos. Feltöző klinikán, Vásárhelyen.
0: Műszakban.
1: Igen.
0: Nem fogunk sokáig zorgatni.
2: Nem, csak még engem érdekelne, hogy mennyi idő a rezidens év, hány év volt az egyetem, stb. Na jó, csak viccelek. Na figyelj, ez egy olyan játék, ami a születésnapi játékunk, valójában pont ma van a Gagának a születésnapja. Na, de a lényeg, hogy...
1: De jó.
2: Nagyon jó szerintünk is. A lényeg, hogy várunk valamilyen képzeletbeli ajándékot tőled, és mindjárt elmondjuk, hogy ezért cserébe mit adunk. Na, mit adnál nekünk, ha tehetnéd például?
1: Hát én orvosként inkább ilyen egészségügyi ajándékot adnék nektek, a nőknek ingyenes ményakrák szűrést, és a férfiaknak
2: prostata
1: pedig ingyenes prostatarák szűrést.
2: Így van, egyből tudtam, látod.
0: Jó, hát akkor jó. Majd csapatosan megyünk, a nők beállnak egyik sorba, a férfiak a másik sorba, és mondjuk, jöttünk. Egy prostata szűrésre, ményakrák szűrése. Köszönjük szépen az ajándékodat, ugye a mai világban fő a prevenció és az elővigyázatosság, úgyhogy ha nem is kapjuk meg ajándékba, de azért időközönként el szoktunk járni ilyen szűrésekre.
1: Mindenképp.
0: De akkor jöhet a lényeg. Készen állsz?
1: Igen.
2: Jó, na figyelj, a nyereményünk Gyula ismerős, ugye nem a férfi, nem az ember a Gyula, hanem a határon túli üdülőváros Gyula városa.
1: Igen.
0: Gyulai hőforrás, üdülő szövetkezet és hotel jóvoltábor. Egy darab páros hosszú hétvége. A tiéd.
1: Azt a mindenét, wow! Azt a nagyon szépen köszönöm, hát megleptetek.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Ez volt a célunk, hogy meglepjünk, és a másik persze, hogy örömet okozzunk, úgyhogy egy 3 csillagos szállodába nyertetek a kedves pároddal egy hosszú hétvégés lehetőséget. Jó kikapcsolódást kívánunk neked, és akkor kitartást a
1: műszakban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Szia, Lida, vigyázz magadra!
0: Hello, hello. Szia, minden jót kívánunk
1: minden
0: neked.
1: Jót.
3: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének. Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.

0: NSYNC és a Bye Bye. Hát Bye Bye 26, Isten hozott 27. És hogyha kérhetek valamit az égiektől, vagy attól, aki gondoskodott arról, hogy 27 évig működjön ez a Rádió Gaga, hogy akkor a továbbiakban is álljon mellénk, és segítsen a munkánkban. És köszönjük nektek is a hűséget. Természetesen nem üres kézzel jöttünk ma munkában.
1: Nem, rengeteg dolgunk van. Sok-sok nyereményt adunk, például majd újabb hotel ajánlatát szórjuk szét a hallgatóink között.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
7: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mol közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Büntető eljárást indított a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, és katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Mintegy 147 ezer látogató kereste fel a marosvásárhelyi Weekend telepet a 2026-os nyári szezonban. A komplexum idén többek között a Diáknapoknak, a Medifannak, a Maris Festnek, az Evernessnek és a Pool Partynak adott otthont, a labdarúgó világbajnokság közvetítései pedig szintén sok érdeklődőt vonzottak. A szezont szeptember végén zárták koncertekkel. A Városháza szerint az idei rendezvények szervezői 2027-ben is visszatérnek. A következő szezon előtt folytatják a vízi szabadidős rész fejlesztését, befejezik a Gyerekszigetet, és további korszerűsítéseket terveznek. Várhatóan október 19-én hétfőn tartanák a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig október 20-ára, keddre tervezik. A 17 minisztériumból 11-et a Szociáldemokrata párt kapna, a fennmaradó 6 tárcát független jelöltek vezetnék. A Nemzeti Liberális Párt és az RMDS jelezte, hogy támogatja a kormány beiktatását, de a liberálisok ellenzékbe vonulnának. Az USZIRÉ vezetője ezzel szemben azt javasolja, hogy pártja ne szavazza meg a kabinetet. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazat szükséges. Büntetőeljárást indított júliusban a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, miután több mint 600 feljelentés érkezett. A vádhatóság most erősítette meg az eljárás megindítását. A feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület nyújtotta be, többek között bűnszervezet létrehozása, hivatali visszaélés és a választójog gyakorlásának akadályozása miatt. Jelenleg a feltételezett bűncselekmények megalapozottságát vizsgálják, egyelőre konkrét személyek megnevezése nélkül. Egy C-130 Herkules katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Radomir Ruca ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy ez a 8. ilyen típusú gép a román flottában, és a közelmúltban karbantartáson esett át. A repülőgép csapatok és felszerelések szállítására, sérültek evakuálására, valamint a pilóták kiképzésére is alkalmas. Az amerikai nagykövet szerint az adomány növeli Románia légi szállítási kapacitásait. A gép az amerikai védelmi eszközök átadását célzó program keretében érkezett az országba.
4: Magabiztos 38-28-as győzelmet aratott a Van Veszprém a szerb Partizan Belgrád ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. A magyar csapat már az első fél időben vezetett, a szünetben 18-15 volt az állás, majd a második játék részben fokozatosan növelte előnyét. A Veszprém 4 győzelemmel vezeti csoportját, következő ellenfele a német Füchse Berlin lesz. A közelmúltbeli támadások miatt elhalasztották a jövő hétre tervezett Riyadi Six Kings Slam férfi tenisztornát. A szervező közlése szerint a verseny december 27-e és 30-a között rendezik meg, többek között Carlos Alcaraz, Novák Djokovic és Alexander Zverev részvételével. A torna győztese mintegy 6 millió dolláros pénzdíjra számíthat. Alasztás hátterében a jemeni huszi lázadók támadásai állnak, akik a múlt hét óta 4-szer mértek csapást a Riyadi repülőtérre.
10: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
7: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, köszönjük szépen, hálásak vagyunk a rengeteg üzenetért. Pont ma vagyunk 27 évesek, és aki hallja a mai napon a műsorainkat, az egy kicsit részese is lehet ennek a születésnapnak.
0: Én úgy szeretnék most énekelni.
1: Jaj, most? Csak,
0: várd, hogy fejezzem be. Nem tudok énekelni, úgyhogy nem is fogok. Rábízom ezt azokra, akik sokkal jobban értenek a műfajhoz, mint én. Úgyhogy itt is van Diaz és Menta. Jön a méreg egy újabb óra nyitányában. A mikrofonoknál Györnevi Csaba és István Szidóny.
7: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
7: helyi aktualitások,
9: interjúk,
7: játékok
9: és
7: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: szemben.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Mi a teendő, ha éjszaka vagy mondjuk hétvégén megbetegszik a kis házi kedvencünk? Van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás? Hogyha igen, akkor hova fordulhatunk, és mikor nem szabad megvárni mondjuk a másnapot? Többek között ezeket a kérdéseket teszem fel Burger Ős állatorvosnak, a Muresvet munkatársának. Szia, köszöntelek újra!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És kezdjük a legfontosabbal, van-e Marosvásárhelyen állatorvosi sürgősségi ellátás, és hogyha igen, akkor ezt hol kell keresni?
2: Igen, van egy ilyen sürgősségi ellátás. Ez úgy működik, ezt mindenki kell tudja, majd a később majd el is fogom ezt magyarázni, miért. Tehát ez úgy működik, hogy van 10 rendelő, és felváltva mindegyikünk egy hetet bevállalja a sürgősségi eseteket. Hétköznap este 8-tól másnap reggel 8-ig, és hétvégén pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig. Sürgősségi ellátás az úgy működik, hogy van egy telefonszám, azt most el is mondanám, ez a 0733 449966. Lényegében ez egy telefon, ez nem egy rendelőhöz fog becsörögni, hanem ez egy telefon, amit mindig a következő rendelőnek továbbadja az, aki azon a héten volt az ügyeletes.
1: Tehát, hogyha a héten te vagy az ügyeletes, akkor a telefon hozzád kerül, és nálad fog csörögni.
2: Így van. Uh-huh. Így van. Ez a telefonszám a legtöbb rendelő ajtaján is megtalálható. Gyakran előfordul, hogy telefonálnak, hogy itt vagyunk a rendelő előtt, de hát be van zárva, és akkor ez kínos, mert nyilvánvalóan a sürgősségekről van szó, és akkor el kell mindig mondjam, hogy, vagy a kollégák el kell mondják, hogy jó, de hát ez azért van kitéve, hogy mindenki tudjon róla, hogy ezt a számot lehet bármikor hívni, viszont felváltva ezt bevállaljuk, de a hét az nagyon fárasztó.
1: Tehát mielőtt valaki még útnak indulna, és például a Muresvettet keresni fel valamelyik éjszaka, amikor mondjuk Isten őrizze, probléma van a házi kedvenccel, mindenek előtt telefonálni, és akkor megkérdezni, hogy most ezen a héten, ezen az estén, ezen a napon melyik rendelő működik non-stop vagy 0-24 ellátásban.
2: Így van, így van. Ez, uh-huh. Ez így kell csinálni. Mindig kell tudni, hogy mivel ezt önkéntesen csináljuk, mi ez a 10 rendelő, Romániában még egy ilyen fajta sürgősségellátás nincs, tehát Vásárhely az egyetlen az országban, ahol ez így működik, és már éveken keresztül szerintem ez már több mint 10 éve van. Az elén kevesebb rendelő volt, azt hiszem 3-4 rendelő indult, most 10-en vagyunk ebbe a rendszerben.
1: Hogyan alakítottátok ki akkor ezt a rendszert, ezt az együttműködést, ezt a kollaborációt? Volt rá igény?
2: Úgy kezdődött, vagy ez annak a igénye volt, hogy a rendelők általában 7 és 8 körül már bezárnak. Viszont este 8-tól vagy este 7-től másnap reggel 8-ig nem volt kihez fordulni, hogyha valami sürgősségi eset jelentkezett. Legtöbben vagy Kolozsvár, vagy Brassóba, ahol van még ilyen éjjel-nappali rendelő, vagy sürgősségi ellátás, szoktak menni. És akkor ennek az igénynek akartunk eleget tenni. De ennek sok hátul ütője is van, mivel sürgősségi ellátás nem egy részükről, nem egy kötelező valami, hanem önkéntesen csináljuk.
1: Tehát nem egy kötelező szolgáltatás.
2: Így van. Lemondunk a szabadidőnkről, lemondunk az éjszakákról, lemondunk sokszor a családról, a családi rendezvényekről, tehát ezek kimarad, hogyha pont karácsonykor vagy szilveszter, vagy ünnepkor kerül valamelyikünk sorra, akkor ezt legtöbbször rendelőbe töltjük, és nem mindig van ez meghálálva.
1: Lehet, hogy anyagiakban nem, viszont ilyenkor az a tudat motivált titeket, hogy mégis valami jót tesztek. Élő lényekkel, jelen esetben házi kedvencekkel, amelyek nagyon sok esetben egy-egy család tagként foglalnak szerepet bizonyos emberek életében. Mindjárt mesélsz nekünk arról is, hogy mit jelent a sürgősségi eset, illetve mi magánemberként, laikusként, hogyha észrevesszük, hogy valami baj van, akkor hogyan segíthetünk a házi kedvenceken, de mindenről csak a soron következő sláger után.

0: Bizony egy állatnál is vannak olyan helyzetek, amikor minden perc számít, de mit tehet egy gazdi, amíg eljut egy állatorvoshoz? Melyek azok a dolgok, amelyeket jobb elkerülni, de mégiscsak hogyan tudnánk beavatkozni? Erről beszélgetek a Muresvet munkatársával, Burger Őrs állatorvossal. Melyek azok a dolgok, amelyek valóban arra utalnak, hogy most sürgősségi eset van, minden perc számít, és azonnal nem számít, hogy ének évadján vagyunk, hétvége van, de állatorvoshoz kell fordulni.
1: Sürgősség az azt jelenti, hogy az állat élethalál között van.
0: Ezt hogyan döntsük el, mi átlag emberek?
1: Tényleg van ennek is egy hátránya, hogy a gazda sokszor nem tudja eldönteni, viszont autóbalesetek, ha két kutya összeverekedett, mérgezés esetén.
0: Tegyük fel, történt egy autóbaleset. A kutya vagy a macska feláll, ugyanúgy viselkedik, mint az eddigiekben. Akkor is javallod felkeresni egy állatorvost?
1: Igen. Habár legtöbb esetben rögtön a baleset után, ha az állatot úgy érte az ütés, hogy nem tört el semmi, lábra áll. Viszont ilyenkor majdnem mindig van belső vérzés, ami vagy egy aortát ért, vagy máj, vagy lép, vagy sőt a húgyhőeg is megrepedhet, elrobbanhat, hogyha meg van telve. Per pillanat az állat jól van, de ha túl későn jönnek már, mikor a tünetek már nagyon nyilvánvalók, lehet, hogy túl késő, és nem tudjuk őket megmenteni. Viszont ha időben jönnek, akkor nagy az esély, hogy az állat életben maradjon.
0: Például a kutya, itt említetted a mérgezést, vagy a macska lenyel, megeszik, megiszik valamilyen mérgező anyagot, folyadékot, akkor kell várni a tünetekre, esetleg meg kell próbálni hánytatni az állatot, vagy ismételten azonnal állatorvoshoz kell fordulni.
1: A legfontosabb, hogy 3 órán belül meghánytassuk kutyát, macskát. Ez be kell hozni a rendelőbe.
0: Ja, hogy akkor ezt állatorvos végzi,
1: vannak
0: nem
1: otthon. Ilyen házi kogyfasztások is, mint az oxigénes víz, vagy sós víz, de inkább behozni, mert miután a hatóanyag felszívódott, utána a legtöbb esetben már túl késő. A beavatkozás is már legtöbbször sikertelen, mert lényegében a méregnek az a szerepe, hogy hasson, ha nem hat, akkor az nem jó, akkor nincs mire a piacon legyen, és nem megvárni a tüneteket, tehát rögtön, minél hamarabb hozni.
0: Embereknek szánt gyógyszert fájdalom esetén adhatunk-e az állatoknak?
1: Vannak bizonyos gyógyszerek, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, amiket lehet adni, nem mindegy, hogy kutyáról vagy macskáról van szó, viszont amit kihangsúlyozok, és mindig, amikor lehetőség van, elmondom, az ibuprofen hatanyagú gyulladáscsökkentőket sem esetre se adunk se kutyának, se macskának, mert kis mennyiségben is halálos lehet.
0: És ha már állatsürgősségi, akkor a legjobb lenne az imént elhangzott telefonszámot hívni. Most van-e lehetőség ezt megismételni, mert lehet, hogy van, aki később csatlakozott be, úgyhogy kérlek szépen, hogy ezt még egyszer mondd el, csak azok kedvéért, akiknek talán a jövőre nézve szükségük lenne erre a telefonszámra.
1: Jó, tehát akkor ez a telefonszám a 0733-44-9966. Szerintem könnyű megjegyezni.
0: Milyen esetekben hívható ez a telefonszám?
1: Ezt a telefonszámot este 8-tól reggel 8-ig, hétköznap, hétvégén, pénteken este 8-tól hétfő reggel 8-ig lehet hívni élethalál esetekben. Amit még hozzá szeretnék fűzni, hogy ez nem olyan, mint a SMURT. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beugrunk a mentőautóba, és kimegyünk az esetekhez. A sürgősségesteket be kell hozni a rendelőbe, mindegy kollega a saját rendelőjébe fogadja majd a sürgősségi eseteket. Nyilván a 10 rendelő nem ugyanúgy van felszerelve, de itt az a lényeg, hogy az első segélyt kutyáknak, macskáknak, pacienseknek meg tudjuk adni. Amit még kell tudjanak, akik a sürgősségi számot hívják, hogy ilyenkor felszámolunk egy sürgősségi díjat, ami egyesek számára tudom, hogy sokat jelent, anyagilag megerőltető, viszont az általánosok ezt kell tudatosítsák, hogy ezt mi önszántunkból csináljuk, tehát erre nem vagyunk mi kötelesek. És van mindennek úgymond egy ára, hogy mi éjjel vagy hétvégén bennülünk a rendelőbe, és a sűrűség esteket vállaljuk. Itt az a fontos, hogy mindenki tudatosítsa, hogy van egy szám, amit bármikor lehet hívni, és tudnak számítani egy állatorvosi szakkivizsgálásra, szolgálatra.
0: Tehát ez nem egy díjmentes segélyszolgáltatás, hanem egy bizonyos összeggel jár az, aki igénybe veszi ezt a sürgősségi ellátást. Ős, nagyon szépen köszönöm ezt a mély beszélgetést is. Burger Ős állatorvossal, a Muresvek munkatársával beszélgettem az elmúlt percekben.

Külföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Eluk Éva Max-el közösen ez a Car Keys. Közben autók jönnek-mennek, itt például Marosvásárhelyen, a Kossuth utcában, és most állt meg valaki, nagyon-nagyon hűségesen integetett, észrevettem, és akkor mondta, próbáltam leolvasni a szájáról, hogy boldog születésnapot, Rádió Gaga. Hát köszönjük akkor az Opel tulajdonosának, így intettem vissza a szívecskét neki, remélem, hogy eljutott hozzám, és köszönjük nektek is, akik nem tudtok a stúdiók előtt elvonulni, de írjátok az üzeneteket egyre másra.
1: A 0730548888-ra, és hamarosan egy újabb jó kis kiruccanást, magyarországi kirándulást sorsolunk. Hogy miről van szó, majd elmondjuk a megfelelő időben.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzijáték és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a

0: Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
1: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
2: A reklám után ismét lágere.

0: Zanzibár is, a szólj már, egyre másra még mindig szól a telefonunk. Igen, október 15-én ünneplünk és ünnepeltetjük magunkat, és szerintem ritkán szervez, vagy ünnepel az ember olyan nagy társaságban, társasággal születésnapot, ahogyan azt mi megtehetjük itt évről évre, azért pedig köszönet nektek. Na de a lényeg az, hogy amíg mi itt nagyban bulizunk és 27 gyertyát fújunk el a tortáról, addig történt valami lapföldön
1: is. Ami történt, előkerült a Mikulás? Más nem tudok elképzelni.
0: De, hát ott a Mikulás, lehet, hogy most kezd magához térni, és akkor nézem, október 15-én nem sokára munkába kéne állni. Na lássuk, hogy akkor a to-do lista hogy néz ki. Nem tudok amúgy erről, nincsenek friss beszámolók, viszont lehavazott.
1: Ha ne hülyeskedj.
0: Megjött a hó, de tegnap bizony.
1: Szóval akkor a Mikulás tényleg előkerült, mert lepalta, vagy ellapátolta a havat a házikója előről. Ez szerintem arra fele Finnországban nem rendkívüli, hogy a október 14-én mondjuk lehull a hó. Nálunk fura lenne egy kicsit, de biztos vagy benne, hogy volt már olyan év, amikor itt havazott, vagy lehullott az első hó október közepén.
0: Hát ugye most igen, október közepén még nem kell fűteni, szerintem ez is nagy dolog, ha bár ott Csíkszeredában biztos,
1: hát
0: hogy már.
1: Bebegyújtogat az ember már.
0: Tüzelnek, mi még nem kellett, és ahogy elnézem az időjárást, következő hetekben sem kell még. Viszont, hogyha havat akartok, így október közepén, hát akkor lehet menni lapföldre. Biztos, hogy van az az ember, aki azt mondja, hogy mit nem adnék most egy kicsi hóért.
1: Lapföldre lapátolni a havat. Hú,
0: nem
1: tényleg.
0: Lapátolni, szánkózni, hógolyózni, hóangyalt készítette.
1: Jó, nem kell havat lapátolni, tényleg nem kell, csak szánkozni, meg szórakozni. Na jó, gyere, zenéljünk tovább, jön most a To Love Somebody.

0: A Well Hello és a Disco Club Tidenivel együtt készült ez a dal. Apropó diszkó, apropó ilyen klubok, nem nagyon vannak diszkók a környékünkön. Elkopott. Régen voltak.
1: Szerintem mi vagyunk már túl vén legények, leányok ahhoz, diszkók, hogy tudjunk arról, hogy hol lehet diszkózni. De azért a mai fiatal hol szórakozik?
0: Házi bulikban, meg nem tudom, valami más helyen. Mi diszkóban nőttünk fel, bocsánat,
1: mert
0: sokat voltunk.
1: Mert hogy diszkó klubban a helyünk, van egy ilyen dal is, hogy hogy van? Nem, most mindegy. Drága hallgatók, arra akarunk titeket megkérni, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen egy igazán jó fergeteges szülinap a ti szemszögetekből. 0730 54 88 88. Következő színes órában erről beszélünk, de addig is most újra hírek.
2: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám. 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Keresed a tökéletes ízeket? A marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menürendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
8: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
9: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként kisebb eső érkezhet. 8 tengerészt eltűntként tartanak nyilván, miután ma reggel tűzütött ki egy olajszállító hajón a Fekete-tengeren, és őrizetbe vettek egy 39 éves férfit és egy 16 éves fiát, akiket egy temesvári iskola testnevelő tanárának bántalmazásával gyanúsítanak. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Őrizetbe vettek egy 26 éves férfit, akit kiskorúakról készült pornográf felvételek megszerzésével és pénzért történő terjesztésével gyanúsítanak. A Maros megyei rendőrség és bűnüldöző szervek nyomozása szerint a férfi 2022-től idén október 12-éig több ezer 1 és 14 év közötti gyermekről készült szexuális tartalmú felvételt szerzett meg és adott tovább. A gyanú szerint 4 év alatt több 10 000 eurót keresett az anyagok értékesítésével, kérésével és mások személyazonosságát is felhasználta a pénz fogadására. Tulcsai otthonában informatikai eszközöket, SIM-kártyákat és mások nevére kiállított bankkártyákat foglaltak le. Az ügyészek 30 napos előzetes letartóztatását kérték. 8 tengerészt eltűntként tartanak nyilván, miután ma reggel tűz ütött ki egy olajszállító hajón a Fekete-tengeren, Sulina közelében. Mint arról már beszámoltunk, a román hatóságokhoz reggel 7 óra körül érkezett a segélyhívás. A San Marino zászlaja alatt közlekedő tanker a parttól mintegy 14 tengeri mérföldre tartózkodott. A fedélzeten a kezdeti információk szerint 12 tengerész volt, közülük 4-et egyelőre nem soroltak az eltűntek közé. A mentésben egy hajó és egy helikopter vesz részt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. A közelben tartózkodó hajók tengerészei szerint a tankert 2 drón találhatta el, ezt azonban a hatóságok nem erősítették meg. Közös Fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehúzását javasolta Radomir utca védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének a közelmúltbeli térségbeli incidensekre hivatkozva. A két ország közös levélben fordulhat a NATO vezetéséhez. A tervek szerint a parancsnokság irányítása rotációs rendszerben váltakozna a Fekete-tengeri NATO tagállamok között. Románia 2028-tól vállalná az irányítást és a székhely biztosítását. Radomir utca szerint a drón és hajó incidensek, valamint a tengeri aknák összehangolt fellépést tesznek szükségessé. Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit és 16 éves fiát, akiket egy temesvári iskola testnevelő tanárának bántalmazásával gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus azután kezdődött, hogy a pedagógus figyelmeztette az 5. osztályos tanulót a tanórai magatartása miatt. A gyermek hazament, majd családtagjaival visszatért az iskolába, ahol a vita tetlegességig fajult. A két gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, ellenük garázdaság és test kísértés, illetve más erőszakos cselekmény miatt indult eljárás. A Temes megyei tanfelügyelőség elítélte az iskolai erőszakot és támogatásáról biztosította a bántalmazott tanárt. Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, és ugyan számottevő csapadékra nincs kilátás, helyenként érkezhet kisebb eső. Marad az őszies, hűvös idő az évszaknak megfelelő értékekkel. Adáskörzetünkben 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk tovább, és a kérdés aktuális. Szerintetek milyen egy jó születésnap? Legyetek házigazdák, vagy csak résztvevők, írjatok, meséljetek egy kicsit.
1: Vagy milyen volt a születésnapotok, amikor 27. életéveteket töltöttétek be? Most hirtelen ennyiben én nem tudnám megmondani, de jöhetnek az üzenetek. 0730 54 88 és 88. György Dávid Csaba, István Szidónia színes órák mikrofonjánál. Az órát nyitjuk Tim Impalával, ez a Dracula.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
10: interjúk,
2: játékok
10: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes órák.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Hozier, Too Sweet, itt a Rádió Gagán. A kérdésünk így a Gaga születésnap apropóján adta magát, milyen egy jó szülinap házigazdaként, vagy résztvevőként. Akkor én mesélek egy kicsit házigazdaként, milyen egy jó szülinap. Én abban járok, hogyha a vendégeket ugye össze sikerült trombitálni, és minden klapol, és mindenki megérkezett, már ugye előtte megy a tervezés. Tudod, hogy vannak férfiak, akik alkoholmentes italt fogyasztanak. Van, aki vörös bort kedvel, van, aki fehéret, van, aki sört, és így azért próbálok egy kicsit, hogy is mondjam, kedveskedni számukra, és figyelek ezekre is. Na, te hogy vagy?
1: Igen, innivalón kívül még azért enni is kéne valamit.
0: Jó, azt megbeszéljük el most.
1: Vagy az asszony feladata?
0: Nem is, ha van vegetáriánus, mert olyan eset is volt, akkor arra is figyelünk.
1: Persze, tudod, meg laktózérzékeny, meg gluténérzékeny, meg
0: persze,
1: különböző diétákat követő vendégek, hát ez így most már sok.
0: Hát neked.
1: Én amúgy elég gyakran szoktam szervezni, és itt azért beszélek első személy egyes számban, hogy szoktam szervezni ilyen kis összeröffenéseket, ami már majdnem felér egy születésnappal, mert hogy a férjem azt mondja, hogy jó, rendben van, tessék itt a bankkártyám, és akkor menj, old meg, én majd részt veszek rajta. És neki nincs kedve, türelme, úgy, mint neked, hogy ő elmenjes, bevásároljon,
0: nem vagyunk egyformák,
1: gondolja, hogy hogyan kell ezt a felhozatalt megoldani. És akkor ilyenkor nálunk általában az történik, hogy az egész előmunkának az oroszlán részét, azt én viszem a hátamon, és az utómunkában hát lehet, hogy marad egy-egy személy, aki még besegít.
0: Na de most...
1: De általában...
0: Igen, nem a férjedről beszélünk, hanem rólunk, rólad meg rólam. Ja, megérkeznek hozzád a vendégek. Akkor mi történik? Megkínálod őket, gyere ki, mit iszik, vagy ott a pult, és szolgáljátok ki magatokat.
1: Utóbbi, én azt szeretem, megmutatom nekik itt a hűtő, nézzétek meg, tele van pakolva, és önkiszolgáló ettől arrafele.
0: De az első kört azért odaadodna, vagy megkínálod
1: az
0: elsőkört?
1: Persze, amikor megmutatom, hogy így néz ki a hűtő, akkor mindenki eldönti, hogy mit akar inni, vagy hogyha koktélt kell készíteni, például nagyon szeretem az aperolt. És akkor megkérem, na aperolt kikér, és a folytatásban azt még elkészítem, mikor ürül a pohár.
0: Én pedig lesem, hogy ki mit, mennyit ivott meg, és én vagyok az, aki kiszolgálja újra és újra.
1: Folyamatosan?
0: Igen, nagyjából igen. Jó, fárasztó
1: ez
0: a dolog.
1: Ez elég fárasztó, így pontosan tud lenni.
0: Valamit valamiért.
1: Néhány órás buli alatt. Közben írja nekünk a hallgatónk, hogy egy jó bográccsal és hazai pörköltem. Ez is egy jó szülinap lehet, amikor ott 2-3-4 órán keresztül készül a bogrács, aztán pedig eszik egy jót a társaság. Jó ötlet.
0: És valamit még, hogy is mondjam, a szomját is oltja, ha érzitek, mire gondolok.
1: Erre vagy rácuppanva, de nagyon.
0: Nem, ugyanolyan fontos az étel is, az ital is. Az ital alatt most vízüdítő, meg ilyenekre is gondolok, nem feltétlenül alkoholra.
1: Finom, forrás víz.
0: Van, aki azt szereti, igen, többnyire a hölgyek, mert hazafelé ők szeretnek vezetni. Na.
1: Én pedig szeretem közben a jó zenét is, hogyha egy-egy összeröffenésen van zene. Ezt pedig biztosítjuk nektek a folytatásban is. Bob Sinclair, ez a Love Generation.

0: Luis Capaldin, Someone You Loved. Köszönjük a szeretetet és a rengeteg jó kívánságot, amivel elhalmoztuk minket így a mai napon. És arról beszélgetünk, hogy milyen egy igazán jó fergeteges szülinapi parti. Vagy mondjuk van, aki nem szereti ezt a fergeteget, és csak szeretne egyet csillezni és lazulni, az is teljesen rendben van. Akkor itt próbáljuk kihámozni az üzenet egyvelekből azt, ami a témához vonatkozik. Például szerintem egy jó születésnap a szülinapos számára laza kéne legyen. Ne aggódjon a kaja, pia, süti és minden más miatt. Úgy volna igazi, hogy ne ajándékot kapjon, hanem kiszolgálást, lazulást. Legfontosabb, hogy mindezt olyan emberek társaságában, akik tényleg őszintén szeretik is őt. Figyelj, Edum, a szívemből szóltál, ezt ennél jobban, ennél precízebben én sem tudtam volna megfogalmazni. Pont az idei születésnapomon azon gondolkodtam, hogy de jó lenne, hogyha nem nekem kéne sürgülődni, forgulódni a vendégek körül, mert hogy az egy igazi szülinap lenne.
1: Így van, de azzal sincs baj, ha sürgülődni, forgulódni kell. Nyilván embere válogatja. Én korábban elmondtam, hogy szeretek házigazdáskodni, de vendégként is úgy gondolom, hogy az is egy jó helyzet, tudod? Szépen leülsz, szolidan beszélgetsz, nem követelőzöl. Valamikor kicsit jelzett, hogy elfogyott az ital, jó lenne kicsit tölteni rá, attól függ, milyen közösségben. Tehát, hogy
0: üres a pohár.
1: Így van, nyilván egy közeli család esetében ezt megteheted, hogy poénkodsz. Ha nem vagy annyira közeli, akkor nyilván kiválod a sorodat, amíg olyan a házigazda, mondjuk mint én, hogy újra előttbe teszi, hogy kitölti, vagy megkínál, vagy megkérdezik, érsze még társai. Meg van ugye az a verzió, amikor, amit mondtál te, hogy ott a pult intéz. Na, hát az is teljesen jó, az önkiszolgáló vonalon végig szaladsz, és megoldod magadnak.
0: Melinda szerint a legjobb szülinapozás az, amikor sok-sok-sok virágot kapsz, akkor ebből pedig azt olvassuk ki, hogy Melinda, szereted a virágot. Hogyha ismeritek, vagy ismertek Melindákat, akkor minden alkalommal virágot vigyetek neki.
1: Oké, így lesz. Jó, na, köszönjük szépen az üzeneteiteket, a témához, illetve a születésnapiakat nem győzzük köszöngetni, annyian írtok, és ez olyan jó. Folytatjuk tovább Tiesto és Tét Megrédalával.

0: Tóth Abigail Hackcsent és a Sugar Daddy, nem sokára pedig irány, kisúj szállás, hogy mi van ott?
1: Ez hol
0: hát
1: van?
0: A Kumánia Hotel, hogy hol van? Berettyó Újfalut követve Szolnok irányába. Megvan?
1: Tehát akkor határmenti
0: településre
1: küldünk el egy szerencsés hallgatót másodmagával, méghozzá megy hétvégére, ne sorsoljuk ki azonnal.
2: Reklám. Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. hotelpacsirta.ro
3: A Beketstán Színház új évada elkezdődött. Összesen

0: Szerdában.
1: Jár át Szerdában a hátralévő 4 előadásra, mindössze 120 lej, Szobátán 5 előadásra pedig 150 lej a bérletek ára. Foglalj most 0755 289 832. Új évad, új színházi élmények, két helyszínen. Te ott leszel?
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
5: ismét lágerek.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújj meglátni az újabb hallgatónkat, aki nem más, mint Csilla.
1: Szia! Igen, sziasztok!
0: Dávid Csaba, István Szidónia, Rádiókagától vagyunk, és éppen nagyban születésnapozunk, mert hogy október 15-e van, ez a mi napunk.
1: Igen, boldog szülinapot!
2: Szia Csilla, köszönjük szépen a sziasztok. Kedves szavakat! Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék, mindjárt adunk mi is nyereményt, előtte viszont, mekkora zaj van ott körülötted, előtte viszont szeretnénk mi is legalább szóban valamit tőled kapni a jó kívánságok mellett, vagy jó kívánságok között, ha tehetnéd, mit adnál
1: hát
2: nekünk?
1: Először is egészséget kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen.
1: Hogy tudjátok, a mindennapokat a rádióba vele tölteni, és kívánok minden jót nektek, az egész szerkesztőségnek is. Örülök annak, hogy hallgathatlak titeket, és feldobjátok a mindennapjaimat.
2: Nagyon köszönjük, nagyon-nagyon-nagyon kedves, hogy tényleg nagyon köszi.
0: Köszi, puszi, Csilla. És akkor, izgulsz? Mert mi igen?
1: Igen, nem minden nap kapok efajta telefonálást.
2: Nagyon-nagyon jó nyereményünk van, ott van a gyerkőc is veled, azt halljuk, ugye?
1: Igen. Most jövünk az oviból.
2: Egyből éreztem.
0: Koncentrálj ránk, akkor jó, most egy 10 másodperc erejéig figyelj, hogy jár neked a Smart Business Management jóvoltából egy darab páros két éjszakás hétvége a Kumánia Hotelben. Elköltünk téged.
1: Azt a mindenit. Ez igen. Ez nagyon szuper, pont a tegnap volt a házasság évfordulónk.
2: Hú, de jó ajándék, kisúj szállás Magyarország, tehát itt van az a Magyarország romániai részén, úgyhogy a nagyon-nagyon sokat nem is kell utazni.
1: Hú, hát ez nagyon-nagyon szuper.
2: Csilla, nagyon örülünk, hogy örülsz. Köszönöm. Veled együtt örülünk mi is. Vigyázzatok magatokra, kellemes napot, minden részletet mindjárt megbeszélünk, jó?
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.

0: Benson Boone, vele zártuk ezt a 60 percet, és a következő órában is játszunk. A változatosság kedvéért a célállomás újra kis új szállás lesz.
1: Megyünk?
0: Persze.
1: Nem vég.
0: Küldjük a hallgatót, a nyertest
1: te
0: majd.
1: Te hallgató, aki regisztráltál, lehet, hogy eljutsz ide. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy most a következő percekben nagyon szorítsd a kezed, és bízz abban, hogy a szerencse rád tekint. Addig is most fésírekkel lépünk tovább itt a Gagán.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
6: Blautek.
5: Melegre tervezve.
7: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 leértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Annyi mindent kéne!
9: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Borongós égboltra őszies időre számíthatunk a folytatásban. Büntető eljárást indított a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, és a tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 100 munkagéppel és 170 alkalmazottal épül a segesvári kerülőút, a beruházás 16%-a már elkészült, a 13 kilométeres útszakasz Fehéregyházától indul, elkerüli Segesvár belvárosát, majd 7 úr közelében csatlakozik vissza a 13-as országútra. A munkálatok során hidat, felüljárókat és egy viaduktot is építenek. Az 572 millió lejes beruházás a tervek szerint 2028-ra készülhet el. Szász régenben eközben még nem nevezték meg az elkerülő út kivitelezőjét, de a hatóságok szerint napokon belül kihirdetik a nyertest. Az ottani 12,7 kilométeres út megépítése csaknem 496 millió lejbe kerül. Végig a kismamák mellett lehet a vajudás és a szülés alatt egy általuk választott személy, erről fogadott el törvénytervezetet a képviselőház. A jogszabály előírja a magánszféra és az emberi méltóság védelmét az állami és magánkórházakban. A tervezet szerint az újszülött is az édesanyjával maradhat a szülést követően és a kórházi ellátás idején. Külön választásuk csak dokumentált egészségügyi, járványügyi vagy biztonsági jogból lehetséges. A törvénytervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Büntetőeljárást indított júliusban a legfőbb ügyészség a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítésének ügyében, miután több mint 600 feljelentés érkezett. A vádhatóság most erősítette meg az eljárás megindítását. A feljelentéseket a Szabadságért és Társadalmi Egyenlőségért Egyesület nyújtotta be, többek között bűnszervezet létrehozása, hivatali visszaélés és a választójog gyakorlásának akadályozása miatt. Jelenleg a feltételezett bűncselekmények megalapozottságát vizsgálják, egyelőre konkrét személyek megnevezése nélkül. A tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. A katolikus egyház fő vér- és mellkasi röntgenvizsgálaton esett át, légzési gyógytornát végez, és már járni is elkezdett a római Gemelli Klinika kórtermében. A pápa újrakezdte a rendszeres étkezést is. Mint ismert, kedden 90 perces műtéttel rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. Az orvosok szerint egy hétig kell kórházban maradnia, a biopszia végleges eredményére még várni kell. 14. Leó novemberben dél-amerikai apostoli látogatásra készül.
6: Kacsó Endre szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK Székelyudvarhelyi 4, a sepsi szék pedig 2 játékost ad a válogatottban. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. Péter Csíki Csanáda, a sepsiszentgyörgyi Sportol sportklub sportolója is részt vesz a lengyelországi korosztályos karate világbajnokságon. A fiatal tehetség az MTK Budapest színeiben Magyarországot képviseli és a junior fiúk 61 kg alatti kategóriájában versenyez. Csanád sikeres kvalifikációs versenyek után a Budapest Open-ön szerzett ezüstérmével biztosította a helyét a válogatottban. A világbajnokságon 114 ország több mint 2000 sportolója indul, az éremmérkőzéseket szombaton rendezik, olvasható a Székely Sporton.
10: Borongós égboltra, őszies időre számíthatunk ma. Napközben ugyan elvékonyodhat a felhőzet, de huzamosabb ideig tartó napsütésre nincs kilátás, bár számottevő csapadék nem várható, elszórtan érkezhet kisebb eső. 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, hello mindenkinek, elmúlt 2, és újra a Kumánia Hotelbe küldünk el egy szerencsés hallgatót nem sokára.
1: Gyertek, szálljatok be a buliba, aztán pedig ráhúzzuk azt, hogy Hajmási Péter, vagy a cintányíros, vagy Szidonya teljesen más világon van jelen pillanatban. Nem, ezeket a dolgokat éretesszük, és elővesszük Taylor Swift-et.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
9: interjúk,
2: játékok
9: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

Akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Halott pénz és Olá Helena, ez a Szétszeretlek. Épp befutott hozzánk egy kürtös kalács, nem ide a stúdióban, hanem a WhatsApp oldalunkra.
1: De kár, hogy csak oda.
0: Írja Beáta, boldog születésnapot, hallgassunk még sokáig. Köszönjük szépen a jó kívánságot neked is, és mindenki másnak, aki írt a nap folyamán. És akkor lépünk tovább, itt Amy Winehouse.
1: Azonnal, még csak egy fél mondatot engedj meg, ma is van sport, ma is van foci, ma is van Európa Liga például, és a
0: elfelejtettem.
1: Szinte, szerencsére itt vagyok, a Székely Sporton ott vannak az infók. Na most akkor jön Amy Winehouse.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Tekertünk egyet az időkerekén Csabával, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mi minden történt az idők során október 15-én. Hát például 1815-ben Napóleon megérkezett számüzetésének helyszínére, a távoli messzi-messzi Szent Ilona szigetére. Aztán tudjátok, Mata Hari, a híres táncos nő, őt pont ezen a napon, hogy is fogalmazok, tragikus sors érte, mert hogy kémkedéssel volt vádolva.
2: Ajaj, vagy milyen büntetése lehetett annak idején, az 1900-as évek elején. Aztán 51-ben, szintén ezen a napon elindult az I Love Lucky, az egyik legendás amerikai televíziós vígjátéksorozat, és egy picit jövünk ide a jelenfele. 1997-et írtunk, amikor útnak indult a Cassini űrszonda, hogy felfedezze a Szaturnusz és annak a holdjait is. Tudtátok, hogy ezen a napon született a többi között a világhírű német filozófus is?
1: Friedrich Nietzsche is, bizony, ezen a napon látta meg a napvilágot, de október 15-e bármennyire érdekes és rengeteg történelmi pillanatot, momentumot, nagy embert adott nekünk, azért mégiscsak számunkra az esemény, amely mindennél fontosabb ma, ami a legközelebb áll a szívünkhöz, hát ez nem más, mint 1999. október 15-e, a nap, amikor először megszólalt a rádiókagam.
2: Igen, és ez úgy rég is volt, meg nem is volt rég, de minden esetre 27 év, és azóta is itt vagyunk a mindennapokban veletek, a reggelekben, a délutánokban, az éjszakákban, és a nap bármely órájában. Megpróbálunk mosolyt csalni az arcotokra, és reméljük, hogy közösen írjuk tovább ezt a szép történelmet.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Gagán hamarosan újra játszunk, a célállomás kis újszállás lesz.
1: Megint meglepünk egy hallgatót, aki másodmagával mehet egy hétvégére lazulni, pihenni, kikapcsolódni. Ez lesz az ajándékunk.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
9: ismét lágerek,

0: Baby Rexham és Faithless közösen, ez a New Religion. Egy újabb játék, egy újabb hallgató, egy újabb szerencsés nyertes. Szilamér.
1: Szid hívja Szilét.
0: Mi csinálhat ebben az órában? Szilamér.
2: Halló.
0: Halló. Szia. György Dávid Csaba, István Szidónia. Rádió Gagától vagyunk. Halló.
2: Honnan?
0: Halló, halló, Rádió Gaga. Szilamér. Tudod, regisztráltál egy játékra.
2: Igen.
0: Most már megvan összeálltok.
2: Nem értettem, jó, igen, megvan.
0: A darabok. Mit csinálsz, Szilamér? Hol vagy, hol hallgatsz minket?
2: Most jelenleg dolgozok.
1: Szia, Szilamér.
2: Autót bontok.
1: Autót bontasz. Milyen autót bontasz?
0: Rossz.
2: Egy Ford Mondeo.
1: Aha, és meg szoktuk kérdezni néha a hallgatóinktól, hogy lássuk ki, merre mozgolódik Székelyföld, Románia szerte. Te honnan hallgatsz minket?
2: Brassó megye.
1: Brassó megye.
0: Meg ott is hallgatnak, de jó.
1: Na, szuper, jó. Figyelj, Szilamér, egy kicsit a bontással, hogyha meg tudsz állni és velünk szóba elegyedni, akkor mindjárt tudunk neked adni egy jó kis nyereményt, de előtte, mint mindenkitől, tőled is megkérdezzük, hogy mi lenne az a nyeremény, amit, mi lenne az az ajándék, amit te születésnapunkra nekünk szánnál, ha tehetnéd. Mert hogy azt mondta, egy jobb oldali lámpa.
2: Mindenkinek egy jó kéthátás szabadságot, egy nyaralást.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen. Hová megyünk?
2: Kicsit pihányjátok.
1: Hova? Hova megyünk?
0: Hova küldenél minket nyaralni, pihenni? Valóban messze, meleg éghajlatra.
2: Hát, messze, meleg éghajlatra.
0: Jó, és egy helyszínt meg tudsz nevezni?
2: Például Dalföldbe.
1: Jó, jó,
0: jó, megyünk,
1: jó,
0: megyünk, jó.
1: Köszi, na akkor mi csomagol neki.
0: Küldheted a repjegyet is.
1: Jó, na figyelj, Szilamér, mi is elküldünk téged valahová, nem Tájföld, hanem a szomszédos Magyarország kisújszállás egészen pontosan, ugyanis a Kumánia Hotelbe nyertél egy páros, két éjszakás, hétvégi kiruccanást.
2: Jaj, de jó.
1: Nagyon jó.
2: Jó, mennyit jelentkeztem, hogy nem nyertem most, az nagyon, nagyon örülök.
0: Jobb
1: jó.
0: Később, mint soha. Most jött el a te pillanatod, Szilamér. Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz ott a műhelyben minden nap jó hangosan.
1: Igen.
0: Halló.
1: Mondd, hogy igen.
2: Halló, megfakadt.
0: Jó, hát én inkább csendben maradok, jó? Akkor szerintem mindenki jobban jár, és hagyunk téged is dolgozni, mert ugye a nap végén végül is ezért fizetnek. Örvendezz egy kicsit ennek a nyereménynek, és aztán majd a következőkben még jó szokásodat, hogy regisztrálsz a játékunkra, megtarthatod, mert sosem lehet tudni.
1: Szia, Szilamér, további
0: szia,
1: jó munkát.
0: Szia.
1: Hello, hello.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.

0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Elköszönünk, elengedünk, további jó születésnapozást kívánunk számotokra. A játék folytatódik, hiszen a srácoknál is maradt még nyeremény, kisorsolják ezeket a délután folyamán.
1: További szép napot nektek, György Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 percé. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Trans.
6: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profil gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
7: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
8: Annyi mindent kéne.
9: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, helyenként kisebb eső érkezhet. Elérhetővé váltak az új 9-es tankönyvek digitális és PDF változatai 63 tantárgyból és a gázolaj kereskedelmi enrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgetik a szakmai szervezetek. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Medvét filmeztek le a 13 A-jelzésű országúton Sóvárad és Szováta között, amint az úttesten sétált az autók előtt, majd letért az útról. A környéken élők szerint ezen az útszakaszon, valamint Hármasfalu és Erdőszentgyörgy között szinte naponta felbukkannak medvék. A hatóságok arra figyelmeztetik a gépkocsi vezetőket, hogy különösen sötétedés után vezessenek óvatosan. Medve észlelésekor lassítsanak, tartsanak biztonságos távolságot, és várják meg, amíg az állat elhagyja az úttestet. Kiszállni az autóból, dudálni vagy megközelíteni a medvét nem ajánlott. Az esetet az 112-es segélyhívón is lehet jelenteni. A gázolaj kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő IMM Románia. A két szervezet azt kéri, hogy sürgősen fogadják el az erre vonatkozó törvénytervezetet, amely a finomítókat és az importőröket is érinteni. A javaslatot annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása előtt, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték. A szervezetek szerint a gázolaj ára jelentősen befolyásolja a szállítás, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem költségeit, ez pedig a fogyasztói árakban is megmutatkozhat. A fuvarozók a kőolajválsághoz kapcsolódó intézkedések jövő március 31-éig történő meghosszabbítását kérik. Elérhetővé váltak az új 9-es tankönyvek digitális és PDF változatai 63 tantárgyból, közölte az Oktatási Minisztérium. További 9 tantárgy esetében óvást nyújtottak be, ezekről később döntenek. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter szerint a tankönyvbeszerzési eljárás időtartamát átlagosan 10 hónapról mintegy 7 hónapra csökkentették. Az iskolák október 15-e és 28-a között választhatják ki a használni kívánt kiadványokat, és leszhetik, hány példányra van szükségük. A 10-es tankönyvek beszerzését is előkészítik. A cél, hogy ezek 2027. augusztusáig eljussanak az iskolákba. Újabb 2 milliárd lejjel egészítik ki a helyreállítási terv projektjeinek finanszírozását, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A pénzből 1,33 milliárd lejt vasúti infrastruktúrára, 409 milliót autópályákra, 53 milliót helyi infrastruktúrára, 353 milliót pedig környezetvédelmi beruházásokra fordítanak. Október 12-éig az állam összesen 44,3 milliárd lejt fizetett ki a program keretében. Az idei tényleges költségvetési ráfordítás meghaladhatja a 46,5 milliárd lejt. Alexandru Nazare szerint az év végéig minden minisztériumnak tisztáznia kell a fennmaradó számlákat és a fizetési kötelezettségeket, hogy a 2027-es költségvetés pontos adatokra épülhessen. Délután általában közepesen felhős lesz az égbolt, és ugyan számottevő csapadékra nincs kilátás, helyenként érkezhet kisebb eső. Marad az őszies, hűvös idő az évszaknak megfelelő értékekkel. Adáskörzetünkben 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: Most pedig.
8: Értitek, a világ vége az sosem péntekre esik. Tudjátok, mi esik péntekre? Mindenféle ünnepnap, például a Rádió Gaga 27. születésnapja, ami a mai napon van. Na ennek a jegyében indítjuk a vagányvágányt. Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött, hozzuk nektek a nyereményeket nagyon-nagyon nagy számban.
11: Bence, az nem probléma, ugye, hogy ma csütörtök van.
8: Ó, tényleg? Ne, ez a kis péntek.
11: Így van, a kis péntek. Figyeljetek ránk! Ebben az órában a Smart Business Management ajánlott fel egy darab páros két éjszakás hétvégét a Bordőr Hotelbe, ezt lehet megnyerni, úgyhogy mindenképpen még lehet egy rövid ideig regisztrálni. Kezdünk Omival, itt a Hula Hop.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
13: Vagányvágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: A mai nap 27 éves a Rádió Gaga, és tényleg rengeteg minden történt. Attól a pillanattól, hogy először megszólalt Marosvásárhelyen a Rádió Gaga, én úgy érzem, tudom, nem mindenki ért vele egyet, és nem is haragszunk azért, ha valaki nem ért velünk egyet, ez teljesen rendben van. Én úgy érzem, hogy az a lépés, hogy egy rádió túlnőtt egy város határain, és egy egész régiót lefed, az egy olyan dolog, ami megkockáztatom, hogy 20 évvel ezelőtt kellett volna legalább megtörténjen, ha nem több. Az erdélyi magyarságnak kellett egy ilyen átfogó valami, és azt hiszem, hogy még mindig nem vagyunk elég nagyok, függetlenül attól, hogy most hogy hívnak. Lehet, hogy nem egy Rádió Gaga kéne ez legyen, hanem valami teljesen más. Ezt nem tudom megmondani, de kéne egy olyan médiaorgánum, ami minden erdélyi magyarhoz el tud jutni. Lehet ez tévé, lehet ez rádió, lehet ez újság. Az internet ugye az sok mindenre rásegít. És ha már szülinapunk van, el kell mondjam, hogy elfogyasztottam a tortáról a cseresznyét.
1: Jaj, de jó neked.
0: Mert
1: nekem
0: hogy
1: itt volt egy csoki.
0: Igen. Így van. Köszönjük szépen a diószegi cukrászatnak, hogy behoztak neki bazi nagy Rádió Gaga logós tortát. Egy Rigó Jancsi torta amúgy. És nem vagyok rigolyás, de nagyon szeretem a különböző, vannak ezek az ilyen cukrozott cseresznye, nem tudom, az egy kicsit átlátszóvá válik, hogy az tényleg cseresznyéből van, vagy valami édesség, nem tudom, de megettem az egészet, 4 darabot.
1: Jaj, úgyhogy én most nem hagytál nekem semmit belőle.
0: Nem kapsz belőle semmit, ezt mind én ettem meg, nem osztozom.
1: Hát, hihetetlen vagy. Na és hogyha már szülinapról beszélünk, azaz szülinaposok vagyunk, akkor úgy döntöttünk Bencével, hogy ebben az órában, aztán majd meglátjuk, hogy a következő órában átsúszik ez a téma, a hallgatók bármit kérdezhetnek tőlünk, rólunk, mi meg válaszolunk, bármire. Mindenről is véleményt mondunk. Hogyha, jaj, te, tudod, mi jutott eszembe? Hát a születésnapunkon hoztunk egy román kormány, nem? Lassan meg fog alakulni, ha minden igaz.
0: Hát attól félek, hogy az, nem akarok genya lenni, de szerintem az halottak napjára lesz meg, és ez egy kicsit azért elővetíti.
1: Ne csinál. Születésnapozunk, ne roncsd el, most mindenki kedvét. Szerintem meg lesz az a kormány most már.
0: Na nézd csak meg, Enikőnek olyan szép üzenete van. Olvasod, ahogy olvasom én.
1: Olvashatod nyugodtan.
0: Kívánok a Rádió Gagának, nagyon sok, csak ne játszottadjatok ezzel. Nem tudok így olvasni, közben a monitorom mozog a kép. Szóval,
1: igen.
0: Nagyon sok boldog születésnapot, hogy még sok éven keresztül legyen a mindennapi életünkben. Utólag írom, az én ajándékom a Rádió Gaga minden alkalmazottjának egy neon színű pizsamát ajándékoznék, hogy vagy 27 éven keresztül hajnal 5-kor kell, és megérdemli, hogy pizsamába vezessen műsort. Megszabna bennünket, valóban ráadásul a sötétben is világítana, így technikus is látna őket. Még fél álomban vannak, boldog születésnapot.
1: Köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük, Enikő. És sajnos kapunk közben ilyen nagyon-nagyon jó szöveget, és nem tudja mindenki elmondani nekünk ezt egy játék keretében, de hát a mai nap még 3 komoly nyereményünk van.
1: Nagyon-nagyon.
0: Ilyen hasznos és jó kikapcsolódást nyújt. Egyelőre csak ennyit, aztán beszélünk majd részletesebben erről.
1: Így van. Úgyhogy feltettek olyan kérdéseket is, hogy Bence esténként miért van latex cuccban kint a kertben egy ostorral a kezében? És ehhez hasonló kérdések egész nyugodtan elhangozhatnak. Mi mindenre válaszolunk. Hogy őszintén-e, az majd kiderül. De szerintem őszintén lesz.
0: Sosem hazudunk. Kivéve, amikor igen. Na de mindegy. Jó, Gábor, kérdezhetek én tőled valamit?
1: Legyere.
0: Mi volt a kedvenc születésnapi ajándékod? Volt-e ilyen dolog? Amit te kaptál.
1: Igen. Én akkor törtem el a lábam. A gyerekkoromban kaptam, nagyon vágytam egy BMX-re. És meg is kaptam. Megkaptam születésnapomra. És az történt, hogy hát második vagy harmadik nap, amikor BMX-eztem itt körbe keresztül Kassul, én nem vettem észre, hogy egy parknál körbe volt kerítve a park, de nem volt rendes kerítés, hanem csak dróttal volt körbe kerítve, és én ezt a drótot nem vettem észre, annyira vékony volt. Na és akkor a BMX-el be akartam menni a parkba, mármint a füves felületre, és hát a küllő és a sárvédő közé beragadt ez a
0: drót.
1: Hát én olyan fejest vetettem, ott érted, hogy a lábam igen, nem is tört el, de a bokám az kiment. De ez volt a legnagyobb ajándék. Mármint amire vágytam, és meg is kaptam aztán végre. Neked?
0: Nincsen annyi időnk már, hogy elmondjam.
1: Ja, igen.
0: Volt valami adalékod ezzel a dallal kapcsolatban?
1: Igen, 99-ben jelent meg a Backstreet Boys-szól az I Want It That Way, amikor megszületett a Rádió Gaga, úgyhogy ezt hallgatjuk.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Rózsa Magdolnát hallgattuk, és közben jönnek az üzenetek, várjuk a további kérdéseket is felénk. Bármit kérdezhettek ma tőlünk, és mi Bencével próbálunk nagyon őszintén válaszolni ezekre. Orsi írja nekünk, boldog születésnapot kívánunk, remélem még az ők unokáink is hallgatnak majd titeket, a Rádió Gagát. Nektek pedig fizetés emelést minden második hónapban, nekem pedig egy jó kis nyereményt az egész család imád hallgatni. Köszönjük szépen!
1: Ez jól esik, nagyon szépen köszönjük, de tényleg kérdezzetek dolgokat, lehet még huncot abba, ezt most újra fogalmazom, lehet olyat is kérdezni, ami nem egyértelmű.
0: Írta is a hallgató amúgy, hogy kezdődik, rákérdezem, hogy micsoda, a hülyeség, hogy miért állsz te a kertben, a latex cuccban.
1: Ja, igen. Jó, hát ez itt az a helyzet, ez nem kell komolyan venni. Nincsen latex cuccom.
0: De várjál, is ne tagad, jó,
1: van latex kesztyűm.
0: És az minek?
1: Hát abból csináltam.
0: Gyere beszélgess, igen, mit csináltak abból?
1: Mondom, ma például vásároltam jalapeño paprikát, bele akartam tenni kolbászba, nem fogom, mert
0: de ezt eszméletlenül.
1: Most igen? Te.
0: Jó, oké, igen.
1: És azért használtam ezt a vékony latex kesztyűt, vékony latexből készült, hogy ne csípje az ujjam, mert utána biztos belenyúlok a szemembe, és kicsit nehéz lesz úgy műsort vezetni, hogy patakzik a könnyem.
0: És nincs olyan, hogy reflexzerűen a kesztyűvel úgyis a szemedbe nyúlsz?
1: Nagyon figyeltem, hogy ne csináljak ilyet, ja, de előfordult, megnyaltam. Hát figyelj,
0: mármint én...
1: Ne. A halapenyós kesztyűt tedjük ér.
0: Emese kérdi tőlünk, sziasztok, mindig is érdekelt, hogy amikor kikapcsoljátok a mikrofont, ugyanolyan sokat beszéltek, vagy végre csendben maradtok? És nagyon kacak.
1: Érdemes lenne eljönnöd egy cégbulira. Az a helyzet, hogy a rádiós szakma, az én szerintem mindenki nevében beszél, ez olyan embereket feltételez, akik, tehát mindig olyan embereket feltételez, akik sokat beszélnek. Nem ismerek hallgatag rádiósokat, egyet se.
0: Szevasztok, boldog szülinapot írja egy másik hallgatónk. Mekkora a fizetésetek? Van felvétel? Mennyit kell dolgozni?
1: Hát... A fizetésünk az sajnos nem olyan, hogy elmondhatjuk hangosan,
0: igen.
1: De kapzsik vagyunk, úgyhogy mindig többnek van hely. Igen. És mennyit kell dolgozni?
0: Sokat.
1: Sokat, de...
0: Kell szenvedni.
1: Őszintén? Tehát mindenki azt mondja, hogy hát 4 órát vagytok műsorban, és az kevés. Nem.
0: Hát jó, de azon kívül interjúkat is készítünk, stb.
1: Figyelj, 4 óra úgy le tud fárasztani, hogy tehát, amúgy tényleg...
0: Hát főleg Bencével nem.
1: Kösz. Valahol ott van mellette Zsolt, sugafületben van.
0: Ne, Zsoltot nem akartam mondani, mert nincs műsorban akkor most.
1: Igen, tehát csak azt hívatjuk, aki itt van, ez jogos.
0: Így van.
1: Tehát, hogy vannak ilyenek, mindig nem biztos, hogy a legjobb hasonlat. Egyik haver az Európai Parlamentben tolmács, egy ír csávi, és ő mondja, hogy ők maximum 2 órát dolgoznak. Egyébként nagyon jól fizetik őket. Nyilván, mert ott mellé megy a fordítás, akkor az régen rossz. Egy kicsit az van a rádióval is, tudjátok, hogy ha valami, egy kicsit olyan, mint a nem tudom, mihez hasonlítsam, mint amikor Pluschenko nekiáll, és tényleg valami olyan mozdulatot nyom le a jégen.
0: Ja, Pluschenko, igen.
1: Könnyűnek tűnik, tudod, de nem az. Kicsit velünk is így
0: van. Igen. Emese nagyon beindult, mert jön még egy kérdés a Facebook oldalunkra. Ki az, aki a legtöbbet beszél a stúdióban, de a magánéletben már nem hallgatja meg senki? Na jó, nekem van egy sztori. Itt sem kapok mindig szót. És képzeljétek el, Sepsiszentgyörgyön voltunk, kijöttünk műsorból, elmentünk Bencéikhez egyet vacsorázni, vagy már nem tudom, ebédelni. És hát ki nem kapott szót az asztalnál? Hát én. Mert ez a 2 okos annyit beszél, hogy hihetetlen. Mármint Bence is volt.
1: Gábor azt mondta, B plusz, az egy dolog, hogy műsorban nem hagytok, de legalább itt hagyjál szót.
0: Igen.
1: Tessék neked egy Lorin.

0: Mi volt a legdurvább dolog, ami valaha történt veletek élő adásban? Kérdezi Tibi.
1: Röhögő görcs. Semmi egyéb. De az viszont gyakran fordul elő mai percig.
0: Az hát azért volt olyan ó-ó is.
1: Meséld el az ó-ót akkor, ne én legyek. Bár rólam szól a történet, ezt be kell vallani.
0: Elmesélheted? Tényleg?
1: Elmesélheted, igen. Itt az alkalom.
0: Az történt, hogy volt a megszólalásunk, és hát Bence nagyon sietett lezárni azt a megszólalást.
1: Konkrétan a gyomrom az nagyon-nagyon tiltakozott, és így éreztem, hogy már a homlokom gyöngyözött, olyan szinten éreztem, hogy én most futva kell menjek a WC-re, mert ha nem, bekövetkezik a tragédia.
0: És azóta elneveztük ezt az állapotot ó-ónak.
1: Mert mondtam, hogy
0: Bence csak ennyit mondott, ó-ó. Ha már láthatunk élő sportközvetítésben is ilyent, amikor talán MotoGP volt, és hirtelen leparkolt a motorversenyző, és futott a toj-tojhoz, úgyhogy na, ez nem meglepő. Minden szakmában megtörténhet az ilyesmi.
1: Igen, Margó, itt gondolom bejavította a szöveg, hogy ti mindig ilyen mókusok vagytok, ez mókásak akart lenni.
0: Mókusok is lehetünk.
1: Margó, az a helyzet, hogy átlagban jó hangulatú emberek vagyunk, igen, köszönjük szépen a kérdésedet, és örvendünk is neki.
0: Közben jön egy újabb üzenet, kérdés.
1: Ez szerintem kisvörös lesz, ha jól sejtem, de nem tudom biztos. Csak kérünk egy nevet is tőled, vagy scrollozunk vissza, valahol előkerül.
0: Hát. Nem nagyon írja a nevét az üzenetekhez, vagy de nem
1: Leila,
0: baj.
1: Nem minden. Tudom, az a baj, nem. Kicserélted a profilképed, nem ismerünk meg, elmegyünk az utcán melletted.
0: Sziasztok, skacok, sok boldog szülinapot. Hogy született meg a vagányvágány? Mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élőadásban is zavarba jönne? Hogy hogyan született meg a vagányvágány? Hát, egy személyes műsor volt régebb a vagányvágány,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és adott ponton, amikor megtörtént az, hogy összeboronáltak ezt a sok vidéki, vagy sok kicsi rádiót egy nagyobbá.
0: Helyi rádiót, mondjuk így.
1: Így van, a helyi rádióból tényleg lett egy erdélyi rádió, akkor az volt az elképzelés, hogy minél több emberhez jusson el, és nyilván két olyan sáv van, ahol nagyobb hallgatottságot lehet elérni, vagy olyankor csúcsosodik a hallgatós. Egyértelműen a legtöbben reggel hallgatnak, ez nem is kérdés, de van egy ilyen délutáni csúcs, amikor az emberek mennek hazafelé, általában ennek is nagyobb létszámú műsorvezetőt szoktak szentelni. Hát így jött létre ez a változás.
0: És hogy mi az a kérdés, amitől egy rádiós még élő adásban is zavarba jönne? Hát véleményezhetek, hogyha egy rádiós zavarba jön élő adásban, akkor nem biztos, hogy a legjobb rádiós. Valahogy kell kezelnünk minden helyzetet, minden kérdést, nem?
1: Nem, egyébként szerintem gyakran fordul elő, zavarba jövünk, vagy elveszítjük a mondandónkat, vagy valami ilyesmi, tehát ez benne van. És megkockáztatom, hogy akár heti rendszeresség előfordul. Ideális esetben nem veszitek ti észre, de ez az ideális eset. Nem tudom, Rokmalacot így, annélkül, hogy meghallgatnánk előre, bemeljük el.
0: Rokmalac, beengedhetjük a hanganyagot? Írd meg nekünk, kérlek. Nem merjük amúgy. Közben ír nekünk Andrea is, nagyon boldog szülinapot kívánok a Rádió Gagának, még sok évet tudjuk hallgatni a kedvenc rádiómat, egy szívhez közel álló ajándékkal lepném meg a Gagát, na vajon mi lehet?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés. Figyelj, akkor jöjjön a Rokmalac üzenete, kapaszkodjunk.
2: Igen. Sziasztok, titánok! Engedjétek meg, hadd köszöntsek fel én is a 27. születésnapotok alkalmából egy kis énekkel. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot.
0: Nagyon köszönjük, Rokmalac!
1: Köszi szépen!
0: We love you!

0: Reklám.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
3: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
4: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
3: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz,

0: Jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
1: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
2: Black Friday a Gammában.
3: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
2: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
4: A Bekecs Táncszínház új évada elkezdődött. Összesen még 9 előadás vár rátok ebben az évadban. Jár át szeredában a hátralévő 4 előadásra, mindössze 120 lej, Szovátán 5 előadásra pedig 150 lej a bérletek ára. Foglalj most 0755 289 832. Új évad, új színházi élmények, két helyszínen. Te ott leszel?
5: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágerek.

kedvenceid sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: természetesen a mai nap a születésnapunkon.
1: Happy birthday to you!
0: Nem, happy birthday to us! Igaziból így kéne. Na kérem szépen, így van, boldog szülinapot magunknak. Van ebben azért némi elfogultság, de nem baj. A Smart Business Management részéről egy darab páros, két éjszakás hétvége vár a Bodőr Hotelben.
1: Ez a piculája.
0: Igen, hát a Smart Business...
1: Ez Békés Szent Andráson van, igen.
0: Így van, meg a Smart Business Managementök marketinggel, sales-szel, hálózatépítéssel foglalkozó ügynökség. Nézzétek meg őket, hogyha ilyesmi érdekel benneteket. Mi pedig sorsolunk.
1: Ágotát fogjuk hívni ebben a pillanatban. Ágota lehet a szerencsés, hogyha felveszi a telefont és felköszönt bennünket.

0: Szia, Ágata.
1: Szia, Ágata. A Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mi jót csinálsz most?
2: Úristen, sziasztok!
0: Hello. Na, ezt még nem mondták nekünk, de rendben van.
1: De hogy nem, nekem sokszor mondták, hogy úristen.
0: Ki ez a paraszt?
2: Bocsánat, de nem jutott
0: szóhoz. Semmi baj, nem is kell. Ágota, tudod, hogy működik a játékunk, ugye?
2: Igen, igen, tudom, persze. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Akkor azt kellene nekünk elmondanod, hogy a 27 éves Rádió Gagát, ugye ma van a születésnapunk, mivel köszöntenéd fel, milyen ajándékot szánnál nekünk?
2: Hát mindenek előtt egy 6 számjegyű csekkel mindegyiketöket, mind a 8-atokat megajándékozni.
1: Ez az! Végre valaki!
0: Honnan tudtad, hogy a kedvencünk az a pénz?
2: Hát, mert nekem is az.
0: Oké, rendben. Hallod, ette fene én vállalom az anyagias jelzőt, te se szégyeld.
2: Aztán ki mit szeretne, azt lesz belőle, és tudni fogja, hogy igenis ez tőlem van, és a 27. Gagaszüli napra.
0: Tökéletes.
1: Imádunk Ágata, köszönjük szépen.
0: Na tudod, Emit, ne haragudj, kell ilyen személyes kérdéseket feltegyek, hogy van-e párod?
2: Van, párom is, gyerek is. Család, minden, kerek.
0: Na, hát a gyereket azt lehet, hogy le kell
2: kutya is, szólni. Kocsi is, minden volt.
0: Az jó. Mondjuk, hogy mit nyertél. Az a helyzet, hogy a Bordőr Hotelben egy darab páros két éjszakás hétvégét
1: a Smart Business Management ajánlott fel, és ez Békés-Szentandráson van ez a Bordőr Hotel. Oda tudtok majd elmenni és szórakozni. Úgyhogy gratulálunk, és köszönjük, hogy felköszöntöttél.
2: Úristen, köszönöm szépen. Életemben ez az első nyeremény, amit megnyertem mostanig. Soha semmit eddig nem nyertem. Úgyhogy millió köszönet, és Isten éltessen sokáig titeket.
3: Gratulálunk a Smart Business Management által felajánlott páros hétvégi utazás nyertesének. Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
4: Sírja tesszük a délutánokat. Vagány.

0: 27 éves a Rádió Gaga, és ez annyira jó, mint hogyha péntek lenne. Az előbb egy kicsit ezt benéztem.
1: Igen, beköszönőben, igen.
0: Elmondom az őszintét. Senki nem kérdezte, de elmondom. A fejemben kolbászt töltök. Vasárnap kolbászt fogunk tölteni a barátaimmal. Teljesen lefoglalja ez a gondolataimat.
1: Hát... Na de nézzük, hogy a következő órában mit lehet nyerni, mert értékes nyeremények vannak, még van 2 darab. A következő órában pedig a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hoteltől 1 darab páros hosszú hétvégét nyer valaki itt a Vagányvágányban. Úgyhogy figyeljetek, és most menjünk tovább a hírekkel.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg a szerszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
8: Annyi mindent kéne.
9: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
10: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is. Várhatóan hétfőn tartják meg a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig kedden, és tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Helikopter segítségével ellenőrizték a közúti forgalmat Maros megyében október 12-e és 14-e között. A légi megfigyelés során észlelt szabálytalanságokat valós időben továbbították a földi rendőregységeknek. Október 14-én 8 büntetést szabtak ki szabálytalan előzés miatt. 3 sofőr különösen súlyos kihágást követett el. Egyikük a folytonos vonalat átlépve előzött, másikuk gyalogátkelőhely közelében, egy 23 éves fiatal pedig 2 alkalommal is tiltott helyen előzött. Az érintett járművezetők fejenként 1730 lejes bírságot kaptak, és 60 napra felfüggesztették a vezetési jogosultságukat. A rendőrség a következő időszakban is folytatja az ellenőrzéseket. Várhatóan október 19-én hétfőn tartanák a szakbizottsági meghallgatásokat, a kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást pedig október 20-ára, kedre tervezik. A 17 minisztériumból 11-et a Szociáldemokrata párt kapna, a fennmaradó 6 tárcát független jelöltek vezetnék. A Nemzeti Liberális Párt és az RMDS jelezte, hogy támogatja a kormány beiktatását, de a liberálisok ellenzékbe vonulnának. Az USZIRÉ vezetője ezzel szemben azt javasolja, hogy pártja ne szavazza meg a kabinetet. A kormány beiktatásához legalább 233 parlamenti szavazat szükséges. Egy C-130 Herkules katonai szállító repülőgépet adományozott az Egyesült Államok a román légierőnek. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy ez a 8. ilyen típusú gép a román flottában és a közelmúltban karbantartáson esett át. A repülőgép csapatok és felszerelések szállítására, sérültek evakuálására, valamint a pilóták kiképzésére is alkalmas. Az amerikai nagykövet szerint az adomány növeli Románia légiszállítási kapacitásait. A gép az amerikai védelmi eszközök átadását célzó program keretében érkezett az országba. A tervek szerint halad 14. Leó pápa műtét utáni lábadozása, közölte az őt kezelő orvoscsoport. A katolikus egyház fő vér- és mellkasi röntgenvizsgálaton esett át, légzési gyógytornát végez, és már járni is elkezdett a római Gemelli klinika kurtermében. A pápa újra kezdte a rendszeres étkezést is. Mint ismert, kedden 90 perces műtéttel rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből. Az orvosok szerint egy hétig kell kórházban maradni. A biopszia végleges eredményére még várni kell. 14. Leó novemberben dél-amerikai apostoli látogatásra készül.
12: Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter magyar labdarúgókapu spanyolországi otthonába, ahonnan közel 200 ezer euró értékű zsákmánnyal távoztak. A csuklyás elkövetők a kikapcsolt riasztórendszert kihasználva jutottak be a házba, majd fegyverrel fenyegették meg a kapust és feleségét. Rolex karórákat, luxustáskákat, ékszereket és készpénzt vittek el, miközben a házaspár két gyermeke az épületben aludt. A spanyol sajtó szerint a rablás mintegy 40 percig tartott, és az elkövetők a család telefonjait is elvették. Gulácsi végül a szomszédoktól kért segítséget, a családtagjai pedig szerencsére nem sérültek meg. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
11: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete, napközben 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
13: Most pedig.
1: Születésnapja van a Rádió Gagának itt a Vagányvágányban is. Ünneplünk 16 óra múlt néhány perccel. Itt van Kis Bence és Horváth Gábor. Mondjuk el, még egyszer, mit lehet nyerni ebben
0: mondjuk
1: az órában?
0: Mondjuk el, mert jó dolgok vannak.
1: A Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel ajánlott fel egy darab páros hosszú hétvégét, már kiráz a hideg, én már ott is lennék.
0: A következő órai díjunk pedig én azt hiszem, hogy azért ez nagyon jelentős, a Panoráma Turista által felajánlott egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás idén november 10 és 15 között. 5 nap Isztambul, az jó lesz. Na, nevezzetek a 0730588888-on, mi pedig indulunk Jason Mraz-zel. Have it all, nyerjétek meg mind!
13: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
9: Vagányvágány.
13: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Temper City és Self-Aware. Egyébként majdnem csúnyát mondtam.
1: Igen, fel vagy véve. Igen,
0: azt akartam, hogy egy bados nagy sláger, de annak, hogy nincs értelme. Valószínűleg más irányba is elmetett volna a dolog, de mindegy. Nézzük Aliz üzenetét. Olyan hosszú, mintha a parkolási büntetésemet látnám.
1: Igen.
0: Jó, hogy én olvasom. Jó, rendben. Várjál, mert
1: ahogy gondolod.
0: Csak rá kell másszak a monitorra.
1: Tudjátok, hogy Bence már idősebb, és ő már nem lát annyira.
0: Én azt mondtam, hogy megvárom a 45-ös születésnapomat mielőtt. Valami fuka, ezért tettél? Mákos tettél, Gábor?
1: Ne.
0: Nézd meg magad egy kicsit a képernyőbe, a fogínyed. Felsőt. Még fenn nem?
1: Nem tudom, mit tettem, mi a jóisten. Nem, na mindegy, majd meg.
0: Na jól van. Jó. Aliz írja. Boldog szülinapot, Gaga Rádió. Nem arra gusztok, Rádió Gaga, de köszönjük szépen. Azért sok-sok boldog születésnapot kívánok nektek, rengeteg sikert, örömteli pillanatot, és még nagyon sok közös évet. Köszönöm a sok jó zenét, mosolyt és a vidám perceket, amelyeket nap mint nap adtok nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy így érzitek. Ez tényleg, amúgy tényleg jól esik. Ha ajándékozhatnék nektek valamit, folytatja Aliz, akkor egy hatalmas doboz boldogságot adnék tele szeretettel, egészséggel, sikerekkel és rengeteg jó kedvel, mellé pedig egy soha ki nem fogyó zenedobozt, amelyből a legjobb dalok szólnak, és amely még nagyon sokáig eljutatja a Gaga Rádió hangját minden hallgató szívéhez. Maradjatok mindig ilyen csodálatosak, és szóljon a Gaga még nagyon-nagyon sokáig, és rendetesen Rádió Gaga szeretettel, Aliz. Aliz!
1: Köszönjük, Aliz! Egy nagy ölelés! Egy nagy ölelés!
0: Elnézést, hogy nyikorgatom ezt a mikrofon, de közben visszahajtottam, mert egy az egyben rámásztam a monitorra.
1: És a továbbiakban is várjuk a kérdéseiteket. Ugye említettük Bencével, hogy a mai napon kérdezhettek bármit tőlünk, és bármiről, hogyha a véleményünket szeretnétek hallani, akkor írjátok meg, hogy akár a jelenlegi román politikai helyzetről, bármiről megalkotjuk a véleményt.
0: Azt is megmondjuk, hogy milyen színű bugyi van rajtunk.
1: Igen. Csilla azt írja nekünk kérdésként, hogy mi volt az első benyomásotok egymásról, amikor megismertitek egymást. Nagy képű.
0: Jó, és Stéber, aki kötik a főnöknek.
1: Én?
0: Igen.
1: Nem már.
0: Tényleg ezt hát gondoltam.
1: Ez új nekem.
0: Nem szerettelek az elején.
1: De a Stréber, hogy jön össze azzal, hogy köpök a főnök?
0: Hát aki árulkodik, tudod.
1: Én értem, de a kettőt hogy hozod össze? A Stréber az ugye az, ami mindent megcsinál.
0: Igen, és, igen. És akkor utána
1: böcsköd, tudja kezelni a táblázatot, utána a tématáblázatot.
0: Böcsködik, és utána mondja a főnöknek, hogy de én megcsináltam, de ezek nem.
1: Jaj, te majom. Na én ezt is... Nézzük. Azt gondoltam, hogy már egyből lejött, hogy én mennyire jó csávó vagyok.
0: Nem, kellett.
1: Na, jó.
0: Több idő kellett hozzá.
1: Én pedig azt gondoltam, az hogy egy igazság, képű vagy, aztán rájöttem, hogy igaz.
0: Hogy rájöttél. Az a helyzet, hogy mindezek mellett azt tudni kell, hogy a munkahelyen belül a BFF-em az Gábor, tehát ezt most milyen csúnya szavakat mondott BFF, ez a Best Friends Forever, mondja az amerikai. Mindenkinek megvan a munka barátja, vagy tudod, az a kolléga, akivel ilyen nem beszélnek, csak így egymásra néznek, és már tudja ezt. Igen. De egyébként nagyon furcsa, mert nekem a jó barátságai mindig úgy kezdődtek, hogy én ki nem állhattam az illetőt. Éreztem, hogy van ott valami.
1: Ellentétek hozzák egymást? Igen, lehet valami is.
0: Hát a franc, nem tudom, nem vagyunk annyira ellentétesek.
1: Egyáltalán. Nézem, hogy ki írja, Edit írja nekünk. A nagyobbik lányom egyidős veletek, még most is elevenen ott van az emléke, az érzés, ahogy egy kis rádióban megy a zene, a drága kis babám. Tartson még nagyon sokáig a belőletek áradó jókedv, boldog születésnapot. Edit, köszönöm.
0: És Isten éltesse a lányodat is, Edit, az így az igazság, hogy pedig azt gondoltam, hogy Edit, ja, kinegyítjük a képét, akkor látszik, hogy több mint 20 éves. Nelly Furtado, I'm Like a Bird szól mindenkinek.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiógaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Na nézzük, hogy miket írnak a hallgatók. Az András kérdését nem olvasom fel, de a válasz az, hogy mínusz tartományban mozog.
1: Trendálom mínusz 10 perc.
0: Igen, rendben vagyunk.
1: Jó, jött egy újabb kérdés. Van olyan dal, amit titokban imádtok, de a kollégáitok előtt soha nem vállalnátok fel?
0: Biztos, igen.
1: Hát az a baj, én már felvállaltam. Backstreet Boys szott.
0: Ne, a Backstreet Boys az szerintem most már a coolba átlépett, tehát a nyárból.
1: Na jó,
0: coolba.
1: Akkor vallok, Zámbó Jimmy, ugye nem bántad meg. Meg tudom majd napig hallgatni.
0: Mi?
1: Főleg amióta kijött a feldolgozás, Dr. Béres és Veri Tamás.
0: Jó, gyere, akkor köpök, kedves hallgató. Amennyire az elején utáltam, annyira beleült a fülembe a Nicasio Perimeno.
1: Ne hülyéske!
0: Komolyan.
1: De Rusa John?
0: Nem, az ez eredeti. A feldolgozás, a megmocskolt.
1: Aha. Igen. Na de jött egy jó kérdés, Árpád írja, pontosabban a Kémenes család a Facebook oldalunkra. Boldog szülinapot, Rádió Gaga, mit kértek az idén szülinapra?
0: Őszintén, azt, hogy hallgassatok, és írjatok.
1: Így van.
0: Ennyi, tehát
1: mármint úgy hallgassatok, hogy a rádiót hallgassatok.
0: Így van, így van. Az a helyzet, hogy lehet, hogy ez így nem jön át, de tényleg nagyon jól esik, ha kapunk visszajelzést. A mi munkánknak az átka, hogy mondjuk amíg egy asztalos, vagy mit tudom, egy kazánszer, vagy olyasmit csinál, ami kézzel fogható, a miénk nem. Ha van sok SMS, akkor azért az jól szokott esni a lelkünknek.
1: Van rengeteg, az biztos, igen.
0: Van egy üzenetünk Zolitól, de ezt rábízom, hogy megválaszolt. Sziasztok, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit szívtok mindhárman?
1: Hát semmit.
0: Hát de, néha cigarettáztok.
1: Igen.
0: Én még
1: jó, de gondolom a kérdés nem erre irányul.
0: Hanem
1: a jó kedvünkre.
0: Naturban vagyunk, hülyék, nem fogyasztunk drogokat. Tényleg ezt tudom mondani. Nem azért, mert rádióban vagyunk, hanem mert tényleg nem.
1: De mit kattingatsz össze-vissza? Látjátok, ezt nem tudjátok még Bencéről.
0: Igen.
1: Össze-vissza kattingat, hogy ha kell, ha nem.
0: Zsófiát olvashatom el?
1: Persze, meg van engedve.
0: Na, nem egészen értem, hogy ez most hogyan ide, de felolvasom. Sziasztok, idősek, 12-es bagyok és sokan mások, készülök a holnapi gólyagálára, és tanulom a Mikó Rádió felvételi második, hát ha másodikat írtál, az már nem jó, az második fordulójára a dalt, amit el kell szavarnom majd. Sok elérés puszi a Székely Mikó Kollégium 9. A-osztályából. Sok sikert neked, Zsófia!
1: Hajrá, hajrá! Aztán van egy másik üzenetünk is SMS-ben. Boldog születésnapot kívánok nektek, legyetek mindig ilyen vidámak, jók vagytok a nap 24 órájában. Köszönjük szépen ezt!
0: Nem tudhatod, hogy milyenek vagyunk. Júliától. Ha van időn, Gábor, akkor kezdhetsz is. Neki van egy percünk, ebbe szerintem belefér.
1: Sziasztok, drága rádiógagások! Elsősorban még legalább annyi boldog születésnapot kívánok nektek, amennyi év van még addig, míg én 100 éves leszek, 44 vagyok. Másodszorban imádlak hallgatni titeket, felvidítjátok a reggeleimet, veletek vagyok, valahogy jobban, könnyebben indul, és folytatódik, telik el egy munkanap. Reggel, amikor indulok dolgozni, beindítom az autót, de csak akkor indulok el, amikor már sikeresen bekapcsoltam a rádiógagát a telefonomon. A kérdésem pedig az lenne hozzátok, hogy hogyan tudjátok megoldani ugyanolyan vidámsággal vinni a műsort azokon a napokon, amikor épp bal lábbal keltetek, vagy épp valami lehangoló problémátok van. Imádat van, éljetek és csináljátok még sokáig ugyanígy, puszi mindannyiatoknak, és egy hatalmas szívbéli ölelés, Júlia.
0: Egyébként a dologra egyszerű a válasz, hogy amikor valami igazán kellemetlen, vagy hogy mondjam, nagyon rossz dolog történik, mert belünk is történik, mint bárki mással, olyankor általában szabadságon vagyunk, és próbáljuk összeszedni magunkat. A többieken pedig a saját hülyeségünkön meg röhögünk, úgyhogy ezért így le vagyunk fedve egészen. Mindig Blood Poopot olvasok, de igaziból csak Blood Papa kénekel.

0: nem csak Blood Pop volt itt, hanem Justin Bieber is a Rádió Gagán, ezt még azért hozzátenném, hogyha a főszerkesztő szeretnél lenni. Ha főszerkesztő szeretnél lenni a Vagányvágányban, akkor ezeket meg kell tanulni, érted?
1: Igen, megértettem főszerkesztőt. Rendben vagyunk.
0: Edith írja.
1: Igen.
0: Ha minden igaz. Az Isten értesse a Rádió Gagát és vele együtt titeket. Én oktató vagyok, és sokszor mondom a diákoknak, hogy ha hibátlanul vezet, felhangosítom a rádiót. Nagyon szeretlek hallgatni, sokszor, mikor hamarabb végzek, mint ti. Rosszul esik, amikor a kulcsot kiveszem, és elhallgattok. Szülinapotok alkalmából annyi jót kívántak ma. Én nem is ismerlek, nem láttalak, nincsen Facebookom. Egy esküvőben a hangjáról felismertem Endrét, és olyan érzés volt, mintha sok év után találkoztunk volna. Az a kívánságom, hogy legyen lehetőségünk egyszer találkozni.
1: Közben szoktunk ilyen eseményeken részt venni, és olyankor tényleg amúgy örvendünk, hogyha oda jöztök, és tudunk két szót váltani. Ez benne.
0: Simán.
1: Vannak még kérdéseink. Következőket írja az egyik hallgató, mégpedig Zsüli. Na hát, ilyen is van. Mi volt a legdurvább dolog, amit élő adásban mondtatok ki, mert azt hittétek, hogy le van halkítva a mikrofon?
0: Jó,
1: ezt nem merem hát elismételni, az a helyzet. Tehát, hogy...
0: őszintén, láttátok volna, hogy utána hogy izzadtunk, hogy vajon hányan hallottak?
1: Isten igaziból általában az szokott lenni valami csúnya szó. A leginkább az a baj. Aztán, hogy milyen kontextus. Nem volt olyan, hogy valakit szittam volna, akit nem szittam volna az arcába, vagy valami hasonló. De tényleg volt olyan, hogy nagyon szégyeltem magam. Azért benne van.
0: Júlia kérdi tőlünk, hogy melyikötök keres rá saját magára Google-on, és melyikötök nézi meg titokban, hogy hányan lájkolták a Facebook posztját. Hát ez én vagyok. Google-on nem kerestem magamra rá, de meg szoktam nézni, hogy hányan lájkolgatják a Facebook posztját. Hát persze.
1: Nagyon ritkán posztolok mostanában, bő egy éve. Ugye tavaly volt egy ilyenünk Zsolttal, hogy telefonnál lekorlátozni a közösségi médiát, és Isten igaziból átszoktam az Instagramra, de csak ríleket nézek. Elkerülök mindenféle helyi vagy politikai tartalmat, mert tényleg azon mérgelődni, hogy most egy bicikliút mellett hol van a pad, én erre nem vagyok hajlandó. Tehát én nem ezért akarok dili házba kerülni, úgy érzem, hogy van erre egyéb másokon, inkább azokat.
0: Júlia még érdeklődik, hogy melyikötöknek van a legfurcsább zenei ízlése a rádióban.
1: Zsolt.
0: Szerintem Benci. Nem.
1: Mert? Mi furcsa az enyémem? Zsolt szokott mindenféle ilyen ízéket hallgatni. Tehát ő képes olyanokat...
0: Hát nem, ő countryt hallgat inkább.
1: Meg mit tudom én, ilyen kísérleti zenéket, meg minden anyagaját.
0: Ja. Igazad lehet, így van. Hát csak te vagy az olyan alter, olyan... Habár nem.
1: Én aztán végig.
0: Láttátok, milyen arcot vágott Bence? Nem is alter, inkább a hard rock fele.
1: Mondhatod, hogy nyugodtan metálnak is, de tudom, hogy Zsolt is hallgat elég sok metált, ezzel nincs semmi gond körül. Én blues-t, nem tudom, én amúgy minden evő vagyok tulajdonképp. Uh-huh. Szerintem már előtt egyik se hallgat. Ennyi, ami jó.
0: Szerencsére, igen. Mi az a tulajdonságotok, kérdi Tibor, amit a hallgatók imádnak, de a családtagjaitok már kevésbé tolerálnak?
1: Az, hogy beszélünk, hát egyértelmű.
0: Az, hogy beszélünk, és mindenben igazunk van, igen, ez. Igen, ezt nagyon nem szeretik.
1: Érdekes, de igazunk van mindenben.
0: Viszont know it all, igen.
1: Igen, olyan is van. Jól van. 0730 54 88 88. Itt lehet kérdezni tőlünk, vagy a Rádió Gaga alkalmazásban, vagy a Facebook oldalunkon. És hát az az igazság, hogy már még kettő nyereményünk van hátra. Mind a kettőt érdemes elmondani. A Gyulai Hőforrás üdülőszövetkezet részéről van nekünk egy gyulai kiruccanások, egy hosszú hétvége, és 5 nap Isztambulban a Panoráma Turiszt jó voltából, úgyhogy érdemes bennünket
0: 4200 fülelni. Leértékű isztambuli utazás, képzeljétek el. Játszatok!
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
3: Csak 250 hely, egyetlen éjszaka. Szilveszteri szuperbuli Korondon, a Zöld Arany rendezvényteremben. Svédasztalos vacsora, korlátlan koktél és italfogyasztás, candy bar, élő zene, tűzi játék és egy fergeteges kabaré a Pittyes 2-es és Gyufával. November 15-ig csak 520 leért. A rendezvényt a Phoenix Pizzázó szervezi. Részletek a Facebookon. Jegyfoglalás 0744 106 099.
4: Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
5: Unod a megszokott kínálatot?
6: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14. Amuresmol közelében.
5: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
6: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
7: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét lágerek

0: még két darab nyereményünk van. Ebben az órában a Gaga szülinapi játékában meg lehet nyerni a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hoteltől egy darab páros hosszú hétvégét, úgyhogy fel kell készülni, valakit magatokkal kell vinni, és jól kell majd érezzetek magatokat, mert hát mit lehet csinálni egy szállodában?
1: Milyen dolog most lenne az, hogy elmész Gyulára egy hosszú hétvégére, és rosszul érzed magad? Hát a gannyerevel itthon is ülhetsz.
0: Hát figyelj ide. Na, Melindát hívjuk.
1: Igen?
0: Mert ő csorsolta ki a számítógép, igen, közben itt, miközben duruzsoltunk, meg is van Melinda.
1: Hát, sajnáljuk. Hát
0: sajnos akkor...
1: Így megy el egy nagy nyeremény, de nézzük, hogy kinek lehet még szerencséje. Akkor a sorsológép Áront sorsolta ki. Amúgy furcsa cseng időnként a telefon, azt észrevettétek?
2: Igen.
0: Igen.
1: Szevasz, Áron!
0: Hello, Áron!
2: Szia, Bence!
1: És van még egy Gábor.
2: Sziasztok.
1: Is. Akkor, szia, Gábor. Nem, akkor nem mutatkozunk be, ezek szerint tudod, hogy kik vagyunk. Mi jót csinálsz, igen, Áron?
2: Most értem az a munkából.
1: Nagyon jó. Figyelj, Áron, a játékunk ugye elég egyértelmű. Egy nagyon nehéz kérdést teszünk fel mindenkinek, aki érdekelt a kérdésben, hogy születésnapunk van, mégpedig a 27-dik, és hát ilyenkor azt várjuk, hogy valami szépet mondjál nekünk, hogy mivel lepnél meg bennünket. Nem kell megtenned konkrétan, csak egy gondolatot.
0: De megteheted, hogy a gondolat.
2: Figyelj. Nektek mi fiúk, striptiztancosokat, a lányoknak meg csipérdékiukat gondoltam.
1: Jó van, oké, rendben.
0: Elfogadjuk, hát most ebben nem kötünk bele. Hát
2: mindenki tortat, meg ilyen-olyan ajándékokat, szerintem az
0: elmenne lehet. Feldobná a napunkat.
1: Én láttam, hogy valaki tud egyszer azt mondja, hogy kiugrik egy csaj a tortából. Még olyant is láttunk filmen. Nem tudom, hogy ezt így... Manapság, ha berakják a sütőbe, hogy jön ki a csaj, na mindegy, nem értek én ehhez. Áron, az a helyzet, hogy van egy kis ajándékunk a te számodra is.
0: Igen. Áron, nyertél a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hotelbe egy darab páros hosszú hétvégét.
2: Nagyon szépen köszöntöm.
1: Voltál már Gyulában? Volt ilyen hőfürdő?
2: Nem voltam még.
1: Kit viszel magaddal?
2: Feleségemet.
1: Én úgy érzem, hogy a Gyógyvizes medencében egészen november végéig lehet menni, vagy pedig ugye tavasszal, úgyhogy jó dolgotok lesz. Gratulálunk hozzá!
2: Oké, nagyon szépen köszöntöm!
3: Gratulálunk a Gyulai Hőforrás Hotel nyertesének! Hőforrás Hotel Gyula, ahol minden korosztály jól érezheti magát.
4: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.
6: Dr. Béres!
7: My name is Victor, you can take a picture.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Ide figyeljetek! Következő órában jön az utolsó Gaga szülinapos nyeremény. A Panoráma Turisztról egy darab kétszemélyes 4200 lei értékű isztambuli utazás lehet megnyerni, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor. Úgyhogy figyeljétek a telefonkészülékeket.
1: És remélem, hogy örvendeni fog az élető annak. Néha azért, hogy gondolom, hogy szomorúan reagál.
0: Ne.
1: Nem lehet. Erre széles.
0: Olyant robbantunk, figyelj.
1: Hát figyelj, vagy ha 5 napig engem elvinnének Isztambulba, én nagyon jól érezném magam. Tudod, amikor a múltkor elküldtek melegebbre, akkor is lebarnulva sütőmágnesekkel jöttem vissza.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkon.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
4: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
5: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Kamosúz! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
6: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványa, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kamo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kamosúz! Cipők mindenkinek elérhető áron.
2: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
8: Ne csak álmodj a pihenésről, foglald le!
9: És néhány vármező!
10: November 2-a és december 21-e között két éjszakás foglalásnál a második éjszakát féláron töltheted a vármezői halászcsárdában. Bisztráng, tópart, Dézsa, szauna, a feltöltődés itt kezdődik.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Holnap is marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. A gázolaj kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgetik a szakmai szervezetek, és ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Medvéd filmeztek le a 13 A-jelzésű országúton Sóvárad és Szováta között, amint az úttesten sétált az autók előtt, majd letért az útról. A környéken élők szerint ezen az útszakaszon, valamint Hármaspalu és Erdőszentgyörgy között szinte naponta felbukkannak medvék. A hatóságok arra figyelmeztetik a gépkocsi vezetőket, hogy különösen sötétedés után vezessenek óvatosan. Medve észlelésekor lassítsanak, tartsanak biztonságos távolságot, és várják meg, amíg az állat elhagyja az úttestet. Kiszállni az autóból, dudálni vagy megközelíteni a medvét nem ajánlott. Az esetet az 112-es segélyhívón is lehet jelenteni. A gázolaj kereskedelmi árrésének teljes ellátási láncra kiterjedő korlátozását sürgeti a Romániai Fuvarozók Szövetsége és a kis- és középvállalkozásokat képviselő IMM Románia. A két szervezet azt kéri, hogy sürgősen fogadják el az erre vonatkozó törvénytervezetet, amely a finomítókat és az importőröket is érinteni. A javaslatot annak ellenére visszavonták a képviselőház végső szavazása előtt, hogy a parlamenti szakbizottságok kedvezően véleményezték. A szervezetek szerint a gázolaj ára jelentősen befolyásolja a szállítás, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem költségeit, ez pedig a fogyasztói árakban is megmutatkozhat. A fuvarozók a kőolajválsághoz kapcsolódó intézkedések jövő március 31-éig történő meghosszabbítását kérik. Ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai a képviselőház által most elfogadott törvénytervezet szerint. Az inkontinencia termékeket szakorvosi recept alapján a referencia árhoz viszonyítva 80%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a patikákban. A támogatás azokra is érvényes, akiknek az állapota ideiglenes, és azokra is, akik tartósan érintettek. A jogszabály célja, hogy megkönnyítse a betegek, a fogyatékossággal élők és az idősek hozzáférését ezekhez a termékekhez. A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Elutasította a nagyváradi ítélőtábla a Halmi határátkelőnél feltárt korrupciós ügy 8 gyanúsítottjának fellebbezését, így továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak. A jogerős döntés 30 napra szóló kényszerintézkedést tart fenn a határrendészet vezetőjével, a vámhivatal vezetőjével, valamint 6 korábbi határrendésszel és vámtisztviselővel szemben. A gyanú szerint szervezett korrupciós hálózat működött a román-ukrán határon, ahol az áthaladó járművezetők 50 és 1900 euró közötti összegeket kérhettek. Az október elejé házkutatások során több mint 300 ezer eurónak megfelelő pénzt találtak. Az ügyben a korrupció ellenes ügyészek nyomoznak. A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete, napközben 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést a Marsó gumiabroncs forgalmazó támogatta. Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Most pedig.
1: Isztambul. A panoráma turiszt ezt jobban elő tudja adni. Egy darab, 2 személyes, 4200 lei értékű, 5 napos november 10 és 15-e közötti kiruccanást lehet nyerni. Pont akkor, amikor itt ronda az idő, de Isztambulban nem.
0: Ez így igaz, itt van Kis Bence és Horváth Gábor, megyünk tovább a vagányvágánnyal, 0730548888. Várjuk üzeneteiteket, írhatok bármit, ami a születésnapunkat illeti, ezen kívül hozzá lehet szólni a témáinkhoz. Jonas Brothers, köszöntjük itt a Sucker.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
9: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Vagánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Búvádat.
1: Ó, mama.
0: Igen, na, hát figyelj, ez van, ha az ember nem figyel oda, akkor ilyeneket csinál. Ha már rádiónál tartunk, igen, ezek azok a dolgok, amiért például a kollégánk nem szokott szeretni. Joggal.
1: Bocs. Robert írja nekünk, sziasztok gagások, nagyon boldog születésnapot kívánok, köszönjük, hogy kicsit nagyon elviselhetőbbé, otthonosabbá teszitek a külföldi életet, még 10-szer ennyi évet kívánok egészségben. Köszönjük, Robert.
0: Örvendünk, hogy ott tudunk veled lenni. Az a jó, hogy most van a határokon át, sok minden átmegy a rádió appal, amivel valóban volt néhány döccünk, de ez most már azt hiszem, hogy megvan oldva, vagy legalábbis egyelőre úgy tűnik. Igen. Így van. Szilvia üzenetével folytatom. Na például az ilyenek, mondtam, hogy naponta bakizunk. Sziasztok! Először is nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönjük! A kérdésem pedig az, hogyha nem rádióban dolgoznátok, milyen szakmában tudnátok elképzelni magatokat, és miért pont abban?
1: Hát Soros Gyuri bácsi jobb kezele lennék azért.
0: Asztalos. Én
1: asztalos lennék?
0: Asztalos, igen.
1: Szeretsz barkácsolni?
0: Igen, nem nagyon van nem nagyon van tudásom hozzá. Szerintem volna amúgy, de a lényeg, hogy ez az én esetemben olyasmi, amiben látom. Mondtam, hogy ugye a mi szakmánkban az a rossz, hogy nem mindig látjuk, hogy merre tart, vagy egyáltalán mi történik vele. Na, itt látszana. Ránézek, és akkor tudom, hogy na, ma csináltam egy asztalt, vagy nem.
1: Kaptunk egy bókot Beátától az alkalmazásunkba, azt írja Beáta. Jó sokat kívánok még, legyen lehetőségetek, egészségetek, kedvetek gagázni. El sem tudom képzelni a forgalmi dugókat nélkületek, de bármikor rátok lehet hangolódni, gratulálok. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Próbáljuk elképzelni az életet forgalmi dugók nélkül. Az mennyivel jobb lenne azért.
1: Igen. Azt írja nekünk Ildikó. A párotok mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgoztok? Van olyan, hogy otthon is úgy beszéltek, mintha adásban lennétek?
0: Igen.
1: Hát de van,
0: Időnként kijön belőled is a rádióhang meg belőle. Egy picit másképp beszélünk rádióban, nyilván inkább azért, hogy hangsúlyozunk dolgokat, meg ilyesmi.
1: Igen, de nem. Otthon én amúgy nem szoktam úgy beszélni, mint a rádió. Nem affektálok otthon. Vagy orrhangon nem nagyon szoktam beszélni.
0: Rád szólnak mi?
1: Na de arra a kérdésre mit válaszolunk, hogy a párunk mennyire viseli jól, hogy a rádióban dolgozunk? Nincs gond ezzel.
0: Nem hiszem, azt hiszem, hogy kedveli. Legalábbis.
1: Remélet, hogy kedveli.
0: Igen, Zsoltnál egyszerű lenne, mert neki még a felesége is rádióban dolgozik. Enikőtől elkattantál, pedig igazán felolvastam volna azt az üzenetet, de akkor is visszajövök, igen.
1: No, oké.
0: Okay. Sziasztok, két kérdésem lenne. Az egyik, mi volt a legcikibb dolog, amit élőadásban mondtál? Második, volt már olyan vendéged, akit legszívesebben reklámszünetre küldtél volna? Köszi, ha mindkettőre válaszoltok.
1: Hát... Én nem tudom, általában a vendégeink, pontosabban az interjú alanyaink, hogyha arra gondol Enikő, azokat mi válogatjuk meg, nem?
0: Igen, de volt például olyan, tudod mi volt? Amúgy egy nagyon okos interjú alany volt, csak beszédhibás.
1: Nálad okosabb?
0: Igen, lényegesen okosabb, mint én. Beszédhibás volt, és szegény attól, hogy izgult, adott ponton beírt az egyik kolléganő, hogy te, valami nem jó, kiakadt a stream. Válaszoltam neki, hogy nem a stream.
1: Ja.
0: Tehát az ember beakadt egy ilyen, én nagyon sajnáltam, egy nagyon okos dolgot, és nagyon okos ember azóta is, és nagyon okos dolgot mondott. Nem mindig jön ez jól össze, sajnos.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Michael Bublé-t hallgattuk itt a rádióban, a szülinapi külön kiadásában, a Vagányvágányban. Enikő ír nekünk, na meg
1: Enikő
0: a csajok.
1: És a csajok.
0: És a csajok, így van. Isten éltessen nagyon sokáig benneteket, egészségben, és még sok-sok évig hallgathassunk titeket. Mondhatom a nevét? Ja, mondhatjuk. Mondjad a cukinak a nevét. A Mokka cukiban mindig titeket hallgatunk veletek, kezdjük a napot, és veletek is végezzük. Köszönjük, hogy vagytok nekünk, Enikő és a csajok.
1: Így vagyunk üdv veletek.
0: A Mokka cukiba cukik vagytok, mondjuk így.
1: Így van, köszönjük szépen. Jó, nézzük. Igen, az előbbi kérdésről akartam egy kicsit beszélni, hogy van-e olyan, hogy a vendéget elküldenénk reklámszünetre? Nagyon ritkán. Isten igaziból az szokott probléma lenni. Vannak különböző, tehát milyen nagy dolgot mondok, nem vagyunk egyformák. Van, aki izgul, és ezt úgy akarja megoldani, hoz magával egy lapot, hogy ő majd felolvassa. Most az a helyzet, hogy még néha rajtunk is hallatszik, hogyha olvasunk. Pedig azért igyekszünk ezt úgy gyakorolni, hogy ne tűnjön fel, hogy olvasunk, meg már jó ideje csináljuk. Sajnálatos módon, aki nincsen nagyon-nagyon profi szinten ebben a dologban, azon fog hallatszani, és hülyén veszi ki magát. Ráadásul én nekem meggyőződésem, hogy teljes rádiós karrierem alatt nem volt olyan, hogy valaki ahhoz a dologhoz ne értett volna, amivel kapcsolatban a rádióban volt. És onnantól arrafele úgy gondolom, hogy a lap megfölösleges. Sokkal jobb, hogyha szabadon mernek beszélni. Nagyon-nagyon kevés embernek nem megy ez. De egyébként már ott is inkább időkérdése. Kell egy negyed óra, amíg fellazul, vagy ilyesmi.
0: Igen, de hadd védjem meg magam, mert azért nekem is szegeződött ez a válaszod, hogy ugye sok esetben van, amikor olvassuk a kérdéseket. Persze próbálunk eltekinteni a számítógéptől, hogy ne onnan olvassuk fel a kérdéseket, viszont én olyankor olvasom a kérdéseket, amikor nem vagyok szakavatott az adott témában, akkor inkább előre megírom a kérdést, mert másképp nagyon hülyén jönne ki, vagy adná ki magát az, hogy laikusként én úgy kérdezek, mintha a szakértője lennék annak a témának, vagy területnek.
1: Szerintem az egyébként nem baj, hogy az ember készül az interjúra, sőt.
0: De persze.
1: Azon nagyon gázva nem készül. Tehát, hogy
0: Andrea.
1: Nem mondom, hogy igen. Nem találtam magam olyan. Volt olyan, hogy felkészületlenül mentél interjúra? Biztos neked is egyszer vagy kétszer fordult elő.
0: Te az a helyzet, hogy mondtad rám, hogy stréver vagyok, de ez igaz is. Nem volt ilyesmi.
1: Nekem volt olyan, hogy
0: annyira izgulnék egy olyan interjútól, hogy inkább mindegyikre készülök.
1: Tudod, hogy mi az, amire nem voltunk rá készülve? Volt egy ilyen Endrével, nem tudom, valami rendezvény kapcsán, most mindegy, nem tudom, hogy már milyen kapcsán, szakma volt, igen. Hogy jött a vendég, elmondtuk, hogy érkezik, nem tudom, Kovács Ákos énekes, és akkor jött Nagy Levente, nem tudom, szobafestő.
0: Igen.
1: És akkor volt a nézésem, hogy elküldtem volna, nem a vendéget, ő nem volt hibás ebben a dologban, hanem azt a gyükeret, aki ezt nekünk leszervezte, tehát meg tudtam volna folytani. Elsősorban azért, mert értetted, hogy egy ekkora hibát, hogy elmondod, más név, más szakma. Valahogy megoldottuk az interjút, hát azért a dezodorosz dolgozott biztos rendesen. Hú, de ezt így Endrével így néztünk egymásra, és ott az, amikor a másikon látod a kicsit.
0: Nem szeretem az ilyen helyzeteket, igen.
1: Nem, ez annyira szégyeltem magam a másikkal szemben, meg hát a pár ezer hallgatóval szemben. Na, az például rossz volt.
0: Hű, jönnek még üzenetek, csak nézem, van-e időnk beolvasni őket. Zoltán, ha jól sejt, nem, Róbert írja nekünk.
1: A párotok, nem pártok, de elütött.
0: Ja, igen.
1: Úgy van értelme a dolognak.
0: Sziasztok, legények, a párotok azért nem szól semmit, mert tudja biztosra, hogy dolgozni vagytok. Hát ez ilyen.
1: Figyelj, nehéz lenne ebben a szakmában egy szeretőt tartani ugye a munka közben, hogy ne tűnjön fel. Ezt mi is így gondoljuk. Ó, köszönjük szépen a Happy Birthday Rádió Gagát, mégpedig ki az, aki Csabi, aki ért. Jól van. Coldplay-el folytatjuk.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Mit figyeltél annyira? Olyan mutúj fejed volt, valamit nagyon nézek.
1: Ilyen van. Nézegettem itt diszkréten, hogy miket írnak. 6,5 milliárd eurót veszítettünk el mezőgazdasági támogatásban. Nagyon ügyesek vagyunk.
0: Most ez pont a születésnapunkkor kell beköptizni.
1: Nem tudom, hogy mikor lesz. De mindegy.
0: Na figyelj, Andrea kérdezi Facebookon, engem az érdekelne, hogy mennyire vagytok magabiztosak a magánéletben, mert a rádióban sokszor úgy hangzik, mintha minden kérdésre azonnal tudnátok a választ, és semmi sem tudna zavarba hozni benneteket. De mi történik akkor, amikor otthon elromlik valami, meg kell szerelni egy csapot, össze kell rakni egy bútort, vagy a párotok feltesz egy olyan kérdésre, amelyre nincs kész válaszotok, akkor is ilyen profin rögtön összök? Hát nem.
1: Hát például csapcsere az nem egy nagy kihívás. Ennek ellenére én nem tudom megcsinálni. Bútort azt tudok összeszerelni.
0: Igen.
1: Az IKEA-nál azt hiszem, hogy...
0: Én a peletes kandalomban, amikor a begyújtó kiment, hát azt nem olyan nehéz kicserélni. Ettől függetlenül egy szakembert kell hívni. Én szépen olyankor a Facebookot használom, kiírom. Hogy kit keresek, mit keresek, mire keresek.
1: Én is.
0: Úgyhogy mindenben nem vagyunk annyira magabiztosak.
1: A fölcsavaros kérdéssel még mindig problémám van, ha valaki véletlenül tud olyan céget, aki Kovászna megyében nálam elvállalna 10 darab fölcsavar lefúrást, én nagyon örvendenék, ha megmondanátok. De hogyha nem oldódik meg hétfőre 100%-ig, akkor még ismételem. Bár Alpárban bízom. Lássuk, mi lesz ebből. Jó. Figyelj, van még itt egy jó kérdés. Azt írja az egyik hallgató, Sanyi. Kávé függők vagytok, azt tudom. Hány liter kávé fogy el egy átlagos héten a stúdióban, és ki az, aki kávé előtt jobb, ha meg sem szólít senki?
0: Hát literben nem tudom, kell-e számolnunk. Mert te például, ha jól tudom, akkor te a rövid kávét szereted.
1: Igen, tehát, én
0: sokat nem iszol meg.
1: Ma elfelejtettem kávét inni, de cserébe ittam kólát, tehát hogy...
0: Látszik is rajta.
1: Na, az a baj üres. Na, vannak ilyenek.
0: Na, úgyhogy liter számra nem számoljuk a kávét naponta, de...
1: Hát figyelj...
0: Egy felett lehet, hogy bevágunk műsor közben.
1: Műsor alatt Zsolt szokott hosszú kávét ítni egyébként, ő jelentősen ilyen vedres kávét iszik, én keveset, mármint, hogy mennyiségileg, tehát, hogy literben kifejezve keveset, a mennyiség az relatív. Én napi, hány kávét iszol egy nap úgy amúgy?
0: Naponta? Uh-huh. Hát egyet délelőtt megiszok, vagy reggel, amikor felkelek, és utána itt a rádiónál még egyet. Tehát kettő kávét
1: iszok. Én a 3-4 körül mozgok átlagosan, egy átlag napon. Azt állítólag még benne van az egészségesben. Igen.
0: Petra ír nekünk. Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy a páratok szerint mennyire vagytok jó hallgatóságok? Mert az egy dolog, hogy a rádióban órákon keresztül másokat hallgattok, de otthon is ilyen türelmesek vagytok, amikor a páratok elkezd mesélni valamit a napjáról, tényleg odafigyeltek minden szóra? Hát én úgy vagyok sokszor, hogy amikor hazamegyek, akkor egy kicsit a csendre vágyom.
1: Hát,
0: ez az igazság. Aztán persze meghallgatom.
1: Az a helyzet, hogy nem vagyok jó hallgatóság, igyekszem az lenni, és köszönöm.
0: De olyankor is mindig közbe vágsz?
1: Kevésbé talán.
0: Nem volt
1: a hangomban elég meggyőzés, ugye? Igyekszem kevésbé. Inkább azt próbáltam valahogy megoldani, hogy ne az legyen, hogy nincsen időnk. Egy kérdés, ki szokott lenni hármatok közül a kicsi kifli? Hát, Sapka.
0: Mikor, hogy?
1: Gábor, te vagy a kicsi kifli, ezt ugye eldöntöttük. Jó.
0: Köszönjük a kérdéseket. A
1: kérdéseket ezennel befejeztük, illetve a válaszolást. Most mi fogunk feltenni kérdést, mert hogy van nekünk egy bazi nagy nyereményünk, 4200 lesz kiruccanás Isztambulba. Így van, nézzük, ki viszi azt el. Addig is zenét hallgatunk.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro. Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
3: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos mosolygos nőből helyi rendőr, nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
4: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
5: Akkor irány a Camo Shoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
4: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
5: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
4: Várunk a Camo üzleteiben.
5: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
4: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
5: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most

0: engedménnyel.
1: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
0: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
3: ismét lágerek és

0: Van egy nagyon-nagyon tuti díjunk. Az a helyzet, hogy tuti, hogy mennénk Törökországba, ha nekünk tuti lenne ez felajánlva. Az egy más jellegű magazin volt, de ez egy 4200 lejes érték. Nem az
1: úrban, pont az üdítőre gondoltam.
0: Jó, figyelj. A Panoráma Turist partnerünk ajánlott fel egy darab, két személyes, 4200 leértékű isztambuli kiruccanást. Nyomd meg a sorsoló gombot, légy szíves.
1: Közben valamit hallok a fülemben. Noémit fogjuk hívni.

0: Szia Noémi! Kis Bence és Horváth Gábor a Rádió Gagától keresünk. Mit csinálsz?
1: Halló?
2: Szia Noémi, hallasz bennünket?
1: Igen.
2: Horváth Gábor és Kis Bence a Rádió Gagától. Mi ott csinálsz?
1: Éppen csinálom a mákos nudlit a gyereknek.
0: Júj! Jövünk hozzátok.
2: Hány éves a gyerek? Megkérdezhetjük-e?
1: 4 éves.
2: Isten éltesse. No, Noémi, az az igazság, hogy van nekünk egy játékunk, a szülinapi játékunk. Tudod, hogy működik?
1: Igen.
2: Na akkor mesélj el, mit adnál egy 27 éves rádiónak? Nyilván nem egy olyan dolog, amit tényleg kell adjál, de hát egy elméleti kérdést teszünk fel.
0: Mi lenne az ajándék? Igen.
1: Hát én egy tortával készülnék, szeretek sütni is.
2: Igen? Milyen tortával?
1: Hát... lehet gyümölcsös, vagy csokis.
2: Mi a specialitásod?
1: Hát inkább a csokis.
2: Elhisszük neked. Nagyon szépen köszönjük. Az a helyzet, hogy meg akarjuk neked hálálni. Voltál az idén nyaralni?
1: Nem volt lehetőség.
2: Szabadságod van-e még egy kevés? Egy olyan 5 nap?
0: Ebben az évben.
1: Itthon vagyok, majd gyerekekre vigyázok.
2: Na figyelj csak, azért elmondjuk, hogy mit nyertél. És hát, hogyha tudsz élni a lehetőséggel.
0: Reméljük, hogy örvendeni fogsz ennek az ajándéknak, Noémi, mert te nyerted meg a Panoráma Turista által felajánlott egy darab kétszemélyes, 4200-re értékű isztambuli utazást, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor.
2: És nyilván nem egyedül, hanem másod magaddal, mondjuk a férjeddel.
1: Rámban, nagyon szépen köszönöm.
2: De reméljük, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Voltál már Törökországban?
1: Nem, soha.
2: Na akkor itt az alkalom. Gratulálunk!
0: Remélem örvendesz, mert úgy hallom, hogy nagyon meg vagy lepődve.
1: Hát örvendek, igen. Nem tudok szóhoz jutni.
2: Nem baj, jó. Hagyunk, hadd pihenjél meg.
3: Gratulálunk a Panoráma Turist nyertesének. Nyereményed egy 2 személyre szóló kirándulás Isztambul csodálatos városába. Panoráma Turist. Utazz velük élményekben gazdagon. Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.
5: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

0: Gratulálunk! Na ez a nyeremény. Úgy érzem, hogy a Panoráma Turiszt azért nagyon-nagyon boldoggá teszi azt a két embert, aki most már biztos, hogy Isztambulban fogja tölteni a november 10 és 15-ei közötti periódust. Mennénk szívesen mi is, de helyette itt leszünk veletek.
1: És nagyon köszönjük a cégeknek, akik felajánlották a nyereményeket a Gaga szülinapi játékába. Értékes nyeremények voltak, és rengeteg regisztráció érkezett erre a játékunkra is. Úgyhogy köszönjük még egyszer, menjünk tovább most a hírekkel.
2: Reklám.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új pult meg az elszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185. Autógumit keresel? A Marsónál jó helyen jársz. Több mint 10 márka, óriási árukészlet és szinte bármilyen gumiabroncs elérhető. Legyen bármilyen autód, a Marsónál megtalálod a megfelelő abroncsot. Akár azonnal, akár hosszú távon tervezel. Marsó. A megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
6: Az ősz tele van finom pillanatokkal. Egy terített asztal, egy közös vacsora, a kedvenc sütid, vagy egy emlékezetes lakoma. Örökítsd meg, és küldd be az őszi gasztrokrónika fotópályázatra, hiszen a fődíj egy 400 lejértékű e-mag vásárlási utalvány. Ne feledd, foto.kronika.ro. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
8: Keresed a tökéletes ízeket? A Marosvásárhelyi Passion étteremben most mindenből a prémium minőséget kapod. Hétfőtől péntekig minden harmadik napi menürendelésed után a negyedik ingyenes. Vasárnap 30% kedvezményt kapsz az étlapról. És nálunk vár a város talán legjobb túrófánkja is. Passion étterem. Szenvedéllyel az ízekért.
9: Black Friday a Gammában.
10: Novemberben hatalmas leárazásokkal és ajándékokkal várunk. Látogass el hozzánk Parajdon, a Bucsin felé vezető úton, vagy nézd be a Facebook oldalunkra.
9: Gamma Electronics, ahol a legjobb ajánlatok várnak.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Holnap is marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Közös Fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehozását javasolta a védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének, és ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Helikopter segítségével ellenőrizték a közúti forgalmat Maros megyében október 12-e és 14-e között. A légi megfigyelés során észlelt szabálytalanságokat valós időben továbbították a földi rendőregységeknek. Október 14-én 8 büntetést szabtak ki szabálytalan előzés miatt. 3 sofőr különösen súlyos kihágást követett el. Egyikük a folytonos vonalat átlépve előzött, másikuk gyalogátkelőhely közelében, egy 23 éves fiatal pedig 2 alkalommal is tiltott helyen előzött. Az érintett járművezetők fejenként 1730 lejes bírságot kaptak, és 60 napra felfüggesztették a vezetési jogosultságukat. A rendőrség a következő időszakban is folytatja az ellenőrzéseket. Mintegy 147 000 látogató kereste fel a marosvásárhelyi Weekend telepet a 2026-os nyári szezonban. A komplexum idén többek között a Diáknapoknak, a Medifannak, a Maris Festnek, az Evernessnek és a Pool Partynak adott otthont, a labdarúgó világbajnokság közvetítései pedig szintén sok érdeklődőt vonzottak. A szezont szeptember végén zárták koncertekkel. A Városháza szerint az idei rendezvények szervezői 2027-ben is visszatérnek. A következő szezon előtt folytatják a vízi szabadidős rész fejlesztését, befejezik a Gyerekszigetet, és további korszerűsítéseket terveznek. Közös Fekete-tengeri katonai parancsnokság létrehúzását javasolta a Radomir utca védelmi miniszter bolgár hivatali partnerének a közelmúltbeli térségbeli incidensekre hivatkozva. A két ország közös levélben fordulhat a NATO vezetéséhez. A tervek szerint a parancsnokság irányítása rotációs rendszerben váltakozna a Fekete-tengeri NATO tagállamok között. Románia 2028-tól vállalná az irányítást és a székhely biztosítását. Radomir utca szerint a drón és hajó incidensek, valamint a tengeri aknák összehangolt fellépést tesznek szükségessé. Ártámogatott felnőtt pelenkára jogosultak az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai a képviselőház által most elfogadott törvénytervezet szerint. Az inkontinencia termékeket szakorvosi recept alapján a referencia árhoz viszonyítva 80%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a patikákban. A támogatás azokra is érvényes, akiknek az állapota ideiglenes, és azokra is, akik tartósan érintettek. A jogszabály célja, hogy megkönnyítse a betegek, a fogyatékossággal élők és az idősek hozzáférését ezekhez a termékekhez. A tervezetet korábban a szenátus is elfogadta.
2: Kacsó Endre szövetségi kapitány kihirdette a romániai teremlabdarúgó válogatott 14 fős keretét, amelyben 11 székelyföldi kluboknál játszó sportoló kapott helyet. A marosvásárhelyi VSK 5, a VSK Székely udvarhelyi 4, a Sepsiszék pedig 2 játékost ad a válogatottba. Románia október 21-én 19 órától Marosvásárhelyen a korábbi világ és Európa bajnok Portugáliát fogadja, majd november 8-án Sepsiszentgyörgyön Dániával mérkőzik meg. A két találkozó a 2028-as futsal világbajnokság európai selejtező sorozatának része. A Ferrari új fejlesztési csomaggal készül a Formula 1-es amerikai nagydíjra, miután az elmúlt hetekben lemaradt a Red Bull és a Mercedes mögött. A szingapúri futamon Charles Leclerc második lett, de nem tudta megszorongatni a győztes Max Verstappent. Az austini újítások között átalakított padlólemez, oldaldobozok és motorborítás is szerepelhet, amelyekkel az autó teljesítményét és stabilitását javítanák. A csapatfőnök szerint továbbra is szoros az élmezőny, így egy sikeres fejlesztés akár az erőviszonyokat is megváltoztathatja.
12: A maihoz hasonló időjárásban lesz részünk holnap is, azaz marad a gyakran felhős égbolt, elszórtan csapadék érkezhet. Az előttünk álló éjszaka hűvösnek ígérkezik, átlag 4 fokig csökken a levegő hőmérséklete, napközben 14 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
11: Most pedig.
1: 18 óra múlt, még egy óránk maradt a mai vagányvágányból, és a mai napon is itt a Rádió Gaga stúdiójában Kis Bence, na meg Horváth Gábor.
0: 27. éves a Rádió Gaga, most már 28. tulajdonképp átléptük. Úgy érzem, hogy a 30 lesz majd az igazi, na akkor nézzétek meg, hogy mi lesz. De ebben a naponban is azért volt bőven nyeremény, rengeteg kirándulást osztogattunk szét, köszönjük szépen partnereinknek, akik ebben velünk tartottak, és nektek is. Nico Santosszal indulunk, ilyen az All Time High.
11: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
13: Vagányvágány.
11: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Mondtam én, hogy a Gaga születésnapjára itt jó hírek következnek, mert most már hivatalos, hogy kormányra lép a PSD, tehát a Szociáldemokrata Párt. A Niculescu kabinetben Sorin Grindeanu ezt szerda kora este, tehát tegnap kora este hivatalosan is bejelentette a döntést, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz kormány végre valahára.
1: Igen, hát egyébként a legjobb cím, amit ezzel kapcsolatban olvastam, azt a maszoros kollégák fogalmazták meg, hogy Luca Niculescu kisebb csodára készül, kormányt alakít Romániában. Ó, itt ebben azért volt rendesen irónia. Tehát az a helyzet, hogy ez azért úgy benne van. De egyébként azt is el kell mondani, úgy látom, hogy mindenki azt mondja, hogy Romániában ez egy várva várt pillanat. Már annak is örülhetünk, a PSD-e kormány van, már valaki legyen kormányon.
0: Igen, és nézem, hogy Niculescu még mit nyilatkozott, többek között azt mondta, hogy a csütörtökön, tehát a mai napon benyújtjuk a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, úgyhogy már készültek ezzel, és Romániának mindannyiunk felelősség vállalására szüksége van ahhoz, hogy mielőbb hivatalba lépessen egy az állampolgárokért dolgozó kormány. Én minden tőlem telhetőt megteszek ennek érdekében. Hát igen, csak vannak, akik áskálódnak ez ellen, de remélem, hogy most már tényleg végre valahára így egy fél év után újból kormánya lesz, és nem ügyvívő kormány Romániának.
1: Igen, ennek tiszteletére egyébként Boló elment Brüsszelbe és az energiáról tárgyalt. Most kötik meg azt a boltot, ami nagyon előnytelen, de legalább lesz. Itt egyébként előnyös boltot azért valljuk be. Nyilván én, hogyha a süllyedőhajón lennék, még azért egy utolsó boltot csinálnék, amiből én is jól járok. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, vagy így történt-e, mindegy. A lényeg az, hogy amikor télen nincs gáz, akkor az nem kicsi gáz lesz. Egyébként tehát a Luca Niculescu-jék egy olyan időszakban kerülnek kormányra, amikor én nem mennék szívesen miniszternek. Tehát itt annyi anyázás lesz, és egyébként, hogyha a világ tényleg leghozzáértőbb, legtartra esettebb, leg emberei lennének, amint hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem így van, nehéz helyzet ez.
0: Igen, és tegyük azt is hozzá, hogy az áttörés szerdán, tehát tegnap történt, amikor a PSD vezetése úgy döntött, hogy a párt részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban, és a PSD egyúttal arról is döntött, hogy 6 hónap elteltével, tehát egy fél év elteltével értékeli a kormány tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a szociáldemokraták kormányzati szerepvállalását jövő tavasszal ismét politikai, hát ilyen nevezzük felülvizsgálatnak vetik alá. Ezt a stirpesurse.ro hozza és írta meg. Azt nézem, hogy már meg is vannak a miniszterelnök miniszter jelöltjeinek a listája, a PSD is miniszter jelölteknek a listája.
1: Megvolt, én azért megvárom a kinevezést, mielőtt itt ezen rugózunk. De van olyan fickó.
0: Én már nagyon reménykedek, tényleg azt gondolom, hogy most már tényleg fel fog állni egy újra.
1: Én azt néztem egyébként, hogy Florin Barbu marad a mezőgazdasági miniszter. Nem volt a legjobb, de nem is a legrosszabb. Szociáldemokratáknál azért láttunk már jobbakat is nála. Én Dáját jobban szeretem, de nem tudom, hogy az öreg fiú egyáltalán vállalna-e még minisztériumi szerepet, vagy miniszteri szerepet. Nem tudom, megkérdezték-e. És köszönöm, a légkondit meg fogom dobni valamivel, most már ötször kapcsoltam ki, amióta beszélünk.
0: Na, azt nézem, hogy Grindelnut hova fogják tenni valami minisztérium. Nem?
1: Nem, mondom neked, hogy ez
0: nem
1: volt az
0: egyik.
1: Nem, mert ez a majom, ez miniszterelnöknek nem készül, államelnöknek készül. Ja, lemajmoztam? Várom, hogy pereljen be, Kis Bence vagyok. És el fogom magyarázni, hogy miért tartom annak. Azért tartom annak, mert gyakorlatilag ezt az egész 5 hónapos cécót ő okozta, és szinte személyesen ő okozta. Mert neki állt, hisztériázott, nem az volt, amikor megbuktatták Bolozsánt, akkor viszont nem lépett oda a helyére. Ez szerintem a maga részén, tehát a majom az még egy finom kifejezés. Ezzel gyakorlatilag lehet, hogy azt az 50 banit, amivel többel kerül most az euró, azt ő okozta. Vagy legalábbis valamilyen százalékban az ő számlája érható.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány Vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gábornak kikapcsolt mikrofonnál mondtam, hogy személyesen nagyon-nagyon utálom Grindeanut. Nyilván nem kell velem véleményembe senki.
1: Utálod vagy nem kedveled?
0: Nem utálom tényleg, tehát ez elég sok magyar ellenes kijelentése volt, nem viszonyul jól a magyar kisebbséghez. Most egy kormányválságot okozott, egy 5 hónapos kormányválságot, ami Isten tudja, hogy mennyi pénzünkbe került. Nem tudom, hogy emiatt a PNRR-ből mennyi pénzünk úszott el, de nem kevés. Tehát ezeket a dolgokat egyébként számon kéne kérni, többek közt rajta is, nem csak rajta, tehát sokakon, de ő az egyik, akit kiemelnék ebből a listából. Úgyhogy szép dolog. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi történik, mit tudom én. Például környezetvédelmi miniszternek egy olyan embert nevét láttam, aki nem volt ismerős. Én Buzza Jánut egy kicsit izének látom, ilyen hiperaktívnak, de nem biztos, hogy rossz környezetvédelmi miniszter volt. Legalább az volt a benyomásunk. Tudod, olyan benyomást kellett, mint a csinálna a dolgát. Azt, hogy reálisan...
1: Igen, és ami engem még nagyon érdekelte, az oktatási minisztérium élére kit fognak állítani. Úgy látom, hogy most ismét egy újabb oktatási miniszterünk lesz. Szorin Kosztreje, elnöki tanácsadóról és egyetemi oktatóról van szó. Ez nem tudom, hogy mennyire jó, amikor újabb kormányok alakulnak meg, akkor vagy akár minden évben sokszor azt láthatjuk, hogy az oktatási minisztérium élére egy újabb személyt jelölnek, vagy tesznek oda, és mindegyik megígéri az oktatási vagy tanügyi reformot, aztán nem lesz előbb-utóbb semmi belőle.
0: Te nem igazán tudom neked elmondani, hogy milyen, mennyire lesz kompetens, de ki fog derülni. El kell mondjam, hogy például volt a filozófiai egyetemen, nem tudom, hát a óraadó tanár, úgyhogy volt prorektor az UBEN egészen hosszú ideig, tehát van tapasztalata legalábbis.
1: Jó, engem nem a személy érdekel igazából, csak hogy meddig tartják ott az oktatási minisztérium élén, mert hogyha minden évben, ahogy mondtam, egy újabb oktatási minisztert neveznek ki, az zavar engem, érted? Mert nincs egy hosszú távú stratégia az oktatásban. Nem,
0: szerintem még rövid távú sincs, ha engem kérdezel. Te figyelj, Kosztrejével az van, hogy érdekes, mert például a specializálódását, hadd olvassam el, azt mondja, hogy filozófia, zárójelben nyelv filozófiája, plusz a matematika filozófiája, plusz a logika filozófiája, és a kritikus gondolkodás. Szintén ez így érdekes, tehát biztos, hogy érdekes lehet. Örvendünk annak, angolul állítólag C2-s nyelvvizsgája van, németből B2, az azt mondja, hogy habe keine Hausaufgabe szint, olaszul C1, az rendben van, francese, B1, az a bonjour, mi az A1-en vagyunk, és spanyolból B1, hát az az igazság, hogy amikor ja, vorbíre, akkor olvasom azt, tehát angolul tud, annak örvendünk, C2, a C2 az a legfelső szint.
1: Az jó. Oktatási miniszter azért.
0: Németül A2, mondom, az ich habe keine Hausaufgabe, ich möchte deine Zitzen spritzen, ahogy a költő mondta. Nem tudjuk, plafon, hogy mire plafon gondolt. Igen, hát gondolom, meg kell időnként a száradás ellen a bőrt azt hidratálni. B1 olaszból, A1 franciából, hallod-e, az A1, ezt tudod, mit én kukot se tudok, tehát, hogy ez és A1 spanyolból azt sem beszéli, ám legyen. Jó.
1: Azt mondtad, hogy reményeid szerint, hát ugye november környékén iktathatják be az új román kormányt, mert figyelj, sokkal pozitívabban áll ehhez az államelnökünk, mert Nikos Ordán a mai napon Brüsszelben kijelentette, hogy bízik Luka Niculescu kormányának jövő heti parlamenti beiktatásában.
0: Igen, Lukovid meg megszólalt az Orbán, azt mondja, hogy Luka Niculescu egy marionett lesz. Nem engedném meg neki, hogy kijelöljön bármilyen minisztert. Mi van, savanyú szőlő?
2: Magánvágány.
3: Plecskálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Ha néha az az érzésünk, hogy az ország egy vicc, akkor mondom, jogerős, írja a székelyhonos kolléga, a kormány köteles kifizetni a bíráknak és az ügyészeknek 5 milliárd lejt, ami bérhátrálék.
1: De ez hogyan össze ez a bírhátrálék?
0: Hát ezt ne tőlem kérdezd meg, hogy miből áll össze.
1: Tehát egy darabig nem fizették ki a bért rendesen, normálisan, és akkor most született valamilyen bírhátrálék, vagy felhalmozódott, vagy hogy? Ez hogy működik? Én nem is értem.
0: A legfelsőbb bíróság, ugye csütörtökön mit integet?
1: Nem, a legyeket hallgatok.
0: Ja, azt hittem, hogy nekem integetsz valamit.
1: Dehogyis.
0: Szóval a legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen megnyerte azt a pert, amit ő maga indított, a kormány és a pénzügyminisztérium ellen, a bírák és az ügyészek. Tehát ezt a mondatot el kell ismételjem. A legfelsőbb bíróság elutasította a kormány és a pénzügyminisztérium fellebbezését a legfelsőbb bíróságon. Tehát érted, hogy itt mi a baj? Tudok-e én magammal kapcsolatban egy objektív döntést hozni, mert nekem ez a bajom. Na mindegy, arról van szó, hogy május 5-i határozat, ami most jogerőre emelkedett, arra kötelez a kormányt, hogy szükség esetén akár költségvetés kiigazítással teremtse elő a bíráknak és ügyészeknek a bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetéshez szükséges összeget, mint egy 5 milliárd lejt, ami mondjuk azért, hogy az egész országnak kap érte. Ennyiből igazított 4,3 milliárdba került volna, hogyha megcsinálják azt a bértörvényt, amivel azt érik el, hogy ugyanazon állami beosztásokban, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Marosvásárhelyen, Karakálon, Bukarestben, Alsóbivajröcsögén ugyanannyit fizessenek az embereknek. Ez 4,3 milliárdba került volna, nem csinálták meg többek közt azért, mert nem volt rá pénz. A szegény bírók és ügyészeknek most kell adni 5 milliárd lejt.
1: Mondok én még jobbat? Az ítélőtábla döntésében azt is leszögezték, hogy a kormánynak és a pénzügyminisztériumnak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül végre kell hajtani a határozatban előírtakat, és a határidőn túl minden nap késésért 1%-os késedelmi kamatot, valamint az országos bruttó minimálbér 20%-ának megfelelő pénzbírságot számolnak fel.
0: Az országos bruttó minimál.
1: Most arra, hogy ezt mondom, de a kormányt ezzel nagyon-nagyon megfingatja.
0: De nem, ez nem korrekt. Tehát figyelj, ráadásul olyan gazdasági válságban vagyunk, ez nem fér bele. Én erre azt tudnám
1: mondani. Ez nem érdekli, úgy látom.
0: Semmi gond. Tehát figyelj, nem igaz, hogy nem lehet tehát a legfelsőbb bíróság az országban a legfelsőbb hatalom? Valamit elnéztünk?
1: De ilyenkor a kormány milyen jogorvoslathoz fordulhat? Vagy hova fordulhat, hogy esetleg... megfelelebezik.
0: Nem tudom neked megmondani, valamelyik nemzetközi bírósághoz esetleg, de nem, én egyébként azt csinálnám, hogy nincs jó probléma.
1: Tehát 10 napon belül ezt az 5 milliárd lejt ki kell fizessék,
0: a
1: és hogyha mi késnek.
0: A tanároknak például az ilyen elmaradását túl fizették ki. Echelonare, felosztották 20, mit tudom én, 2 évre. Hát lehet, hogy majd nekik is felosztják.
1: De nem osztják fel, mert hát látod, hogy mi van beleírva ebbe a végleges döntésbe, hogy ha határidőn túl minden nap késésért 1%-os kamat lesz. Tehát itt nincs idő echelonárra, ha jól értem.
0: Igen. A kormány azt állította, hogy a bíróság nem dönthet költségvetési források elosztásáról. Egyébként nagyon ritkán szoktak... Oda jutottunk, kérlek szépen, hogy a vagányvágányban meg kell a mindenkori kormányt vihdjük. Nehogy már más mondja meg, mint a kormány, hogy mire, tehát hogy a költségvetést hogy osztod be. Tehát nagyon-nagyon kevés dolgot tudok azt mondani, de van egy elméleti kérdés. Nem a bíróság dönti el, hogy működik egy költségvetés. Ezt azért így kikérem magamnak. Tehát pontosan a bírák, akik jogot végeztek, elvileg ennek a tudásnak, ők a legfelsőbb bíróságról van szó, az abszolút tudói, és egy ilyen dolgot nem tudnak, menjenek el nyári tyomba.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este fél hétkor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
2: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
3: Annyi mindent kéne.
4: Éld át az ismerős arcok dalait egy lenyűgöző táncszínházi előadásban. Nézd meg az Otthont, Házat, Hazát című produkciót élőben a zenekar közreműködésével október 19-én a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Szerezd be a jegyed a visitmures.com oldalon vagy a helyszínen.
5: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét sláger

0: arról beszélünk a szülinapunkon, hogy a kormány köteles kifizetni a bírák és ügyészek 5 milliárd lejes bérhátralékait, és a legfelsőbb bíróság keresete szerint a kormány több mint 10 éve halogatja a bírák javára megítélt bírósági határozatok végrehajtását, és ezzel sérül az érintett bírák tulajdonhoz való joga, a kormány pedig megsérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét és aláássa szerintük a bíróságok tekintélyét. Hát szerintem itt abszolút nem erről van szó.
1: Én mondok jobbat. Oké, 99%-os adót kivetni rá. Tehát ha tényleg ja. Így van, még az is. Tehát hogyha tehát ne haragudj, Gábor, ez olyan, hogy én döntöm el, hogy mi lesz azzal a pénzzel, tehát bocs, ez olyan, mintha nekünk azt mondanánk a cégben, oké, Bence eldöntő, hogy mennyi fizetést kap. Hát majd hülye leszek magamnak nem rengeteg fizetést adni. Többieket letojom jó magasról. Mert itt most gyakorlatilag ez történik. Nem az van, hogy azt gondolom, hogy a dolog, tehát nem tudom, hogy jogos, nem jogos. De ebben a formában, ahogy ezt meghozták, ez szerintem a jog szellemének ellentmond. Tehát pontosan annak, amit hát azért így egyetemben nem mondják nekem az alkotmánybírók, meg a legfelsőbb bírák, hogy ők nem tudják. Tehát azért a törvény hát nem így van kitalálva. Persze. Tehát ez olyan, hogy én döntöm el azt, hogy én mi vagyok. Tehát én döntöm el azt, hogy én ártatlan vagyok. Hát ne vicceljünk. Képzeld el, beperelnél, én kéne eldöntsem, hogy hibás vagyok. Szerinted mi az esély annak, hogy kiderüljön, hogy nem én vagyok a hülye? Na, ez most pont ez történt. Tehát egy önmagukat, szerintem az nincs rendben, hogy önmagukra vonatkozó döntést hoznak. Én ezt nem tartom jogilag elfogadhatónak, morálisan meg még annyira se.
0: Igen, csak arra gondolok, hogy ha adott esetben ugye a tanügyminisztérium is, a mindenkori kormány tanügyminisztérium, az oktatási minisztérium megszabott egy bizonyos micsodát, azt mondja, hogy fizetésemelést a tanároknak, amit nem is tartottak be az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 évben, sőt, ha jól tudom, akkor még le is vontak a fizetéseikből, akkor most a tanárok épp úgy az utcára vonulhatnának, vagy esetleg bíróság útján kötelezhetnék a kormányt, vagy a mindenkori kormányt arra, hogy fizessék ki azt, amit megígértek?
1: Valami hát hasonló.
0: Nekem logika szerint ez így kellene történni.
1: Tehát úgy keletkezett ez a bérhátrálék, hogy a legfelsőbb bíróság és a legfelsőbb ügyészség még 2023-ban bizonyos bírósági határozatokra hivatkozva 25%-kal megemelte a bírák és az ügyészek fizetését, és a legfelsőbb bíróság a saját fizetését is, illetve a legfelsőbb ügyészség a saját fizetését is. A béremelést 2018-ig visszamenőleges hatállyal alkalmazták. Hát principio de retroactivitate, hogyha még ez így megvolna a jogász és bíró és ügyész uraknak, van egy ilyen, nincsenek visszaható módon alkalmazható törvények, különösen nem ebben a kategóriában, kivételek azért vannak nyilván.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.